0: Komo? Azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy? Azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja. Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög. Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy miről van szó. Egyszer azt lefekszenek. Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk, hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja. De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt. Jaj, hékám, azt mondja, 55 is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög. Aztán együttem onnan.
1: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ejj, azt mondja. Nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja. Ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni, minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép a búza. Milyen gyönyörű ez a búza, az anyja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd. Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej! Azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalász. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megen. Hazám, csak nem a tiéd. Már méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd, mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat. Azt mondta neked, nem kő? Emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kő vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyünk ki, azé lesz a gabona. Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Miért forgolódik kent? Adjad, asszony. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Aztán Azt? Arról van szó, hogy hónap amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a para. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a parasztot, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torva. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod, mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod, az ördög nem lóval jött, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgyse lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony. Fölcsapta a szoknyát a hátára. Üljékend a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meghaladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki. Balra nem bír ki. Összeének. Na komám, milyen lovon gyűjtél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a hely. Így azt megnyerte a paraszt az ördögöt. Zűvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszel. Egy hazafelé, betér szállást kérni, egy özvegyasszonynál, avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne megnősülni. Emel özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Ecé, már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a hánat, megtapogassa. Ha, azt mondja, neked nincsen. Nincs. Lelőttem. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberrel mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődöm van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrott a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meg lássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött. Vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes bántsa, hogy hát nem szabadult meg ettő a nyomorút embertű. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Ecé, hozta koma. Úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy kamar. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette meg, mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Hát, jó van. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor begyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnánk tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúszta neki a malacot. Elvégezték a dolgokat. Hanem azt fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje. De nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott. Minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott odakötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan meginta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekek tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztettette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöglött. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához, kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, hogy sehon semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a háromszó elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert ma én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó? Mint az Isten, elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac, fájt neki. Kiugrott, elszakadt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mind itt fejj, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elkapja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg? Mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha, mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad, tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok, mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastag lábút, azoknak jó nagyak, micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát ő neki sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vett. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nác éjszaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd holnap, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Hanem másnap megint nem indít a János, sehol semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy mossak, főzzek rád. Ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hogy? Hát tudod, asszonya. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
2: Marad belőle?
1: Marad.
2: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
1: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál? Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na, testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam. Rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána. Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó, testvér. Viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, testvér, azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk!

emberi oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbő lyukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eressen rád soha senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya nincs. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elő. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Castort, s álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól félig sem lenne vele.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de ma jól voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ásnak megvan a négy agy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik agyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgass a kezdési bajdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy agy, milyen kötöbben négy, meg az alcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom, mert a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalom, mert őt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ácshoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az együtt, hogy megfordult, akkor ütte a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szúnyi egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta maskóda, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

ärsyt sime Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepeli sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szal gyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaér, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkéstem egy kicsit. De ma a penzenciát az a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozom meg. Mi volt az lányom? Ahol magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujja, 1, 2, 3, 4, 5, megint az azt 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, lesen is gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerek, a falun az majd minden haza van a kétkerekű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye, ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma a tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg köz. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltárra, a tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyüttem gyónni. Hátra fordul egy tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertya arra, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátran, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két terlőgával még húznak utána.

valmiko reigen megnusültet fiatal de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának. No de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjani vagy iszókadni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint. Annyira, hogy a megyecske csak főzött még a megyeszön tanszbízből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vigyen egy krájcari búzát? Kitő honnan? Menj Barnatóba, hogy majd valami majd lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök, hát is hiszik neked a véka búzat isten. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt volt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elindít. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy bevev. Akkor te mondod, mint a fűri, mondja, puty-purutty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. És még nem foglalkozok, még olyan. Tanulkozik, ahol kaplan úrral. Mariska, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Először Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kaplan is, a malom megörölték, van két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kaplan is visszatadta neki a krájcart. A Mariska ugyan elmegy a kaplan úrra megköszönni a jóságot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzáig. Jó van kaplan úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én felmegyek a felső végére a búzán. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! A kaplan úr azt mondja, hogy puty-purutty! Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este mellé lesz. Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplan úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő úr a felső végén vár valami. Kaplan úr meg az alsó végére. Sokkal jön eszébe a tisztelendő úrnak, hogy őnek kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevebb! A kaplan úr az alsó végül, puty-purutty! Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
Never be. Prostě jinak. A svědět ty stále nebo korpony. Korpony jenom mi kere. Jenom mi ta ty stále nebo ty stále nebo mi kere. Jo, jenom mega fana kolďarů.

halszák-e hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkba egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sosa jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétfogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedekesz-e valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonynak. Asszony, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszony visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öreg asszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öreg asszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öreg asszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejjebb utt az asszonra, asszony, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejjebb utt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszonyt kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszony meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abban hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszony kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaiba belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten jó napot, te feteke ördög! Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, s azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjő a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elég egy megi már két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mensz-e ki? Nem. S mensz-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol, bőven dől ki alól a duszma mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkolászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik, egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mit, ha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár? Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Szevasz, Brandon. Mit csinálsz?
1: Kávézom.
0: De te nem bírod a kávét, akkor meg minek?
1: Mert ez olyan menő. Meg télen amúgy is álmosabb vagyok.
0: Rossz vége lesz, Brandon.
1: Hoppá, hogy dobog a szívem. Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj! Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj! Sanya! Valamit akarok mondani! Hallod, Sanya? Sanya, valamit szeretnék mondani, olyan dinamikusnak érzem magam, olyan kipihennek, érted? Egy új medve lettem! Egy új medve lettem, hallod? Egy ilyen friss, dinamikus maci! Aki keresi a kihívásokat, akik előtt nincsenek akadályok! A dinamikus medve! Az lettem én! Úristen, egy úthenger! Egy dinamo! Nek tudok csinálni bármit! Feladatokat akarok, Sanya! Kérdéseket, nehézségeket! Toppon vagyok, Sanya!

0: Mario, trágame tu felicidad.
1: Ti amo, oh Mario, mospi, ti amo Mario, oh tebe, dermetbe, oh puska csüvetembe.
0: Eldörre meg egy csúgy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, meg fente agyarán.
0: Agyarán.
1: A medve, a dörv, most a medve, egyre, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve, a medve,
1: csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medve, s vág szörnyű pofán. Mindent felejtve, a fegyvert elejtve, futok rokonán.
0: A medve, botkedve, egy felösre sem hernyedve. Hadány, kell.

dal utódoknak, Ilonának. Vidámabb lesz kimennem, ha verseim dicsérnek. Dalomból tejteremjen jövő idők csicsének, ködös nagy távolokba legyek híretnek apja. Mert eljő a szabadság és évei a fénynek, igazság és vigasság lesz osztály a szegénynek, fészkelj szép példaképpen az utódok szívében. Ha bő szabad időben elfáradnak az ifjak, ha szavuk pihenőben, s a csókjaik se vívnak, térj vissza sóhajukban a messzi késő napban. Az új leány fehérben emlékezzék nevedre, a hő ifjúi vérben én keringjek remegve, a halálból kilábal, ki cseng ifjak dalában. Egy édes boldog élet megteremtője voltál, szabaddá lettem véled, minden féket kioltál, amit éhség, ijegység tett rám, keser gyerekség. Szegény mogorvaságban kuporogva morogtam, most láttam, mit nem láttam. Rád napszemet nyitottam, de rég jobb volt harapni, mint most örülni, fogni. Virágmutató drága, madárka ablakomba, minden játéknak bába, ó, üres hasam anyja, tűröm fű nem tűrömre, ó, tanítóm örömre. Mint órát mutatója mutattad a világot, járt körbe okos ujjad, ezen azon megállott, jó emberek, közösség, fény, szabadságtól friss ég. Én tenyeret és torkot olyan jófélét kaptam, hogy hatszor igent mondott, akire rámorogtam, de szólt volna mást. Álltam, hogy menten összerágom. Fényes kedvemben voltam, ki nem hátrált, megjárta. Apátlan bitangoltam szegényen, lázba, gyászba, sírva kidegemben, mindennel perre menve. Vágytam tüzes dühökkel világnak visszaverni, mit lélekkel és testtel a szegény tisztet tűrni, ebédre vicsorítni, folytóját megszorítni. Nem lehet, hogy ne győzne, ki így indul rohamra, mint vasra, vízre, tűzre, úgy néztem én magamra, mérgemmel egyetérek, haragszom, amíg élek. Véresebb gyilkosoknál, ki nemzeteket uszít, ártóbb maró vadaknál, ki embert vérbe busít. Haldoklása megáll majd, halála százszor fáj majd. Mint gyermekek, a népek békén eljátszadoznak, de kik fejükre nőttek, csak azon fáradoznak, dühítnék, mint kutyákat, az ártatlan butákat. Lelkük külön jegye jó ok, hogy ellenségnek tüntessék, hogy legyen sárkány hazug meséknek, a színes idegenség arcán fekete festék. Én már meg nem ölöm csak azt, aki megölne. Több élő, több öröm. Ó, bár minél több élne. Ó, csillag sok gyereknék, ha apád én lehetnék. Én szomjaztam munkára, dolgozni nem engedtem. Törpék vására járta, s világa irigyeknek, de tettem, felleg várat a hitemből az árnak. A mi jövő fiunknak ezerszer jobb lesz élni. Untán a háborúknak ő a békét megéri, nem hull holtakért könnye. Hulha hull, kedves könnye. Bármelyikébe foghat ő a tennivalóknak, és közelébe juthat a szép ennivalóknak. Örülhet háborítlan az életnek, amíg van. A kiskerek gyereknél bő szeretetben serdül, mi sem akasztja röptét, táncol, dúdolva perdül, égig szárnyalhat ének, mert nincsenek szegények. A szerelmet, szabadság a teres fénybe vonja,
a vágyat a barátság nem szakadóvá fonja. Jókedvű noszogatja a fiút, nász. Ne sírjál, Ilonkám, hogy itt ekkorban éltünk. Örülj, hogy alkonyán élhettünk. Nincs sok, s eltűnt. A nagy emberi ünnep készül már gyermekünk.

szegény nép dicsérete. Mert őt megölni nem lehet. Elvégződhetnek évei. A hír itt voltát érleli. Sem a növények, sem kövek, de székülő bírái sem dúlhatják jogos birtokát. Tetteinek jól bírt sokát, hagyott nyomával is izen. Hagyott nyomával is izen. Lélegzetével épített, széles kezével szépített, repült szikrázó gépiben, étek szemétje volt ebéd, megtagadta szolgák urát, helye hujáját, sírt torát, szegénység lepte seregét. Szegénység lepte seregét. Rettegett, ha sötétedett. Ártatlanságból vétetett, ették legszebbje erejét. Mert jogtalan ítéleten porons vizen raboskodott, kolónián vakoskodott, nehéz munka vermeiben. Nehéz munka vermeiben, siketen az évszak iránt, semmi mást, jobb szíjat kívánt, s jó meleg mélyet, ha pihent. Se gyermekével léte szebb nem lett, holtig értetlenül lézte, hogy halt, hogy él, elhűlt. Se asszonyával édesek. Se asszonyával édesek. Nincsen mogorvát férfi sors annál, amelyben része volt, s némaságánál nehezebb. Fáradásánál nincs nagyobb, teleködénél szigorúbb, fátylos egénél nyomorúbb, munkájánál munkába jobb. Munkájánál munkába jobb, visel dolgánál nem lehet, lényegre, célra, képre szebb, nincsen művénél maradó. Emlékszik rá a maradék, hagyatékát nem rontja hír, múlásán romlást sírt kibír, megmarad ő, mert ő a nép. Megmarad ő, mert ő a nép, virrasztott, gyászokba esett, keserűn búsult, szenvedett, áthorta, tolta életét. Ha fényre gondolsz, nem is élt, ha egészségre, itt se volt, ha szabadságra, bujdokolt gödrében, mint az elítélt. Gödrében, mint az elítélt. De őt megölni nem lehet. Elmosni nincsenek vizek. Úgy hirdetem, mint senkinek. Ó, szolga lenni, rab, cseléd, alja sorsánál is alá. De hirdetni időkön át a szegény vizet.

hyvin est irton tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld orvon. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, a béke izzadt homlokát törölvén. Meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A víz kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átta is jóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhambadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott

majd eljön a hajfodrász, a tavasz, és az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, illattal elkendőzött arcaim jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiai. A Gutenberg albumban. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron ád a világ.

Este lehulsz az ágyon, mint az évek korlik a csillag, mely ragyogni fáradt. És vársz rám, hogy szeress és vigasztalj, ha megövök az este szőnyegén. Szeretjük egymást, ahogyan csak ma tudnak szeretni és ragaszkodni. Összefonódva, mint imára kulcsolt két kéz görcsösen az égre feszül. Szeretjük egymást, és összesimulunk, mint szoros ökölben a rémült ujjak. Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnk jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell.

Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

Te bolond. Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Kibiztatott te sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odáj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jókot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte és a nekiben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lovogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervez, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra ad, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se vált. Látod már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton, nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt, szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaró, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bujkáló, mindig körözött népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villan, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott, pimasz számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiálts, terjeszd, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiáltsz, nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak, légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magadértük halálra roncsd, míg össze nem rogysz.

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdelem. Két felől kéklőhegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dobogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alatt a békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilag belém ekkor a múlt fagyasztó éllel, gúnyosan. Megszokták. Meg tudtad te szokni. Volt benne részed a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halál. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőköz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősön dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengőpadló a talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: Dózsa György beszéde a Ceglédi piacon. Ha nemes útra indul, ha megtér a hosszú útról, mikor elmegy, mikor megjön, sír a paraszt kint a földön. Ha a nemes lakomázik, ugrál, vígan parolázik, lódít serleget a farra, a paraszt jajdul föl arra. Ha a nemes szomorkodik, halálról ha gondolkodik, térdre zökken úgy bókolgat, lastromot rak a papoknak, akár búsul, akár vidul, lány után, ha kukurikul, kezesíti kösöntjükkel, fizetni a parasztnak kell. Ha böjtöl, ha házasodik, ha beteg, ha szaporodik, nyaka közé a parasztnak újra újadót akasznak. Még akkora, mint az arasz, nyögi terhét már a paraszt, ér alig 12 tavaszt, érzi ustorát a paraszt. Ha a birtokán tanyázik, lovat ugrat, agarászik, míg csak a föld hátán lépdel, rajtunk jár sok háznépével, átkot hoz még halottan is, lopó, csaló, rabló, hamis, fejére ha száll malaszt is, a paraszt fizeti azt is. Kis sorsomból magas polcra léptem én világos dombra. Szerte néztem, hogy ott álltam, más se láttam a világban. Nyílott szájunk, jaj panaszra, dögölj rúgtak a parasztba. Korbács pattant, a torokban rekedt a szó folytogatva. Na nem értjük a beszédet, elég is ennyi testvérek. Balt a csíp már hadaróla, magyarázza igazunkat. Vérszopó dög, elég ennyi, Farkas féreg valamennyi, testvéreim, ajlokát is, szélbe szórjuk a porát is. Segél Krisztus minket! Elképzelem, így szól, nagy bajszát törölve, néz a futó égre, majd a zajló földre. Homlokán a harag rőt koszorújával, szinte tántorogva nehéz igazával. Indul Temesvárra, süllyedni jeltelen, szörnyű mocsaratban, magyar történelem. Mint egy barát írta harcairól szólván, nyomában ott tolong 120 000 sár.

artista. Élő csipesz lóg a trapézen a férfi fejjel lefele, foga közt kettős tárcsa, mintha a mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pórusán függ s forog a nő, feszül a száj. Micsoda csók! Köztük csupasz tér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság lengít ég alatt föld felett. Micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak. Ha egyikük vét, mindketten aláhullanak. Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönnszállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben, ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönn élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi fogak közt. Tompul a zene, csak dob kopog. Valami gyors vég, bármi föloldás kellene. Na most? Földet ír a mutatvány. Fönn már a tapsfüggöny eleng, s ők ketten egyetlen groteszk pók szobrában állnak.

A statisztika kertben. Jól szabott varrott, jól vasalt gúnyában állt a szobor, a fő alatt. Alatta bronzból ugyancsak a mellék alakja egy szálnadrágban. Azon túl ruhákra. Ez munkás volt. Öreg, de leppett bőre alatt inas még. Égnek állt szakálla, hogy ültéből fölbámult urára, mint rokkant koldus a járókelőre. Úgy nézett föl, mint egy az útiporból, mint akkor világszerte gyúrni szokták a köznép Kongón hálateli szobrát. Úgy ültött, mint egy jól nevelt komondor. Az úr, kit így a hála ércbe burkolt, kis volt, gyáros, tudós, érdemes tán. Én azt tudtam csak róla, hogy Belecskán tolnózora mellett földes úr volt. Minden. Áld bárki ott, itt már hiába e mondandónak csak mellék alakja. Az sem, hisz egy gránát úgy földre csapta, nem maradt helyén három porcikája. Kapott sebet csupasz vállábas, mintha meginkott volna a vén szolga is, de megint. Ült egyre erősödve, szinte sebét is kiheverve napjainkra. Utáltam a vén kovács szolga voltát. Azaz a szolga volt ott a kovácsban. Ó, más kovácsot láttam én korábban. Vén volt az is pár, szóra várva szolga. Szobrász a szolga volta. E szoborban az szekte útját mi élvezetemnek, mely idők teltén mind igényesebb lett. Mégis az ostromot záró napokban, hogy megláttam futtomban gondban égve a nagy rondtér fölött a vén kovácsot már árván, nem visszatett és sugárzott. Halk jó érzést gyászom mély tengerébe. Fő alakja nélkül is, egymagában nyakát azon mód fölfelé csavarta. Mi volt más mégis? Az újszerű rajta. Kérdeztem, később is arra jártam. Így gazdátlanul is magasban nézett. Úgy szekte égre aggastyán szakállát, mint aki messze csillagokig ellát. Hiányával kezdett lenni egészet. Görnyedsége, hogy nem nyomta, csak ég volt, a mindenséget tartott a szememben. Ina ereje, azaz ernyedetlen, a testet öltött emberi remény volt. Még tört nyaka is, az a csúf alázat most ellenpólus híján csupa dac lett. Az egész alak most, hogy fő alak lett, hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt. Hangkordozása, stílusa a régi. Épp azzal méri, ami benne régi, a változó idő mindenek percé. Memnon szobránál zengő szavú emlék, mely minden új nap tényét kibeszéli. Le ne roncsátok! Hadd hirdesse fenten, milyen mélységből indította sorsát újra ez az ország. A magasságot nézve, rendületlen.

evés. Ma láttam az embert, amint evett. Derűsen ült aszfaltrongyok s kövek szúrtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom. Csak bontóvasát szövekelte ki láptól, nehogy ráhajtson valami jármű, és szép kényelmesen evett. Kibökte a pasztörteljes üveg karton dugóját, majd kést vett elő, egy zsemlecipót kettészelt, merő szakértelem volt, semmi pongyol a hirtelenség, minden mozdulata, amint leharapott egy falatot, s mielőtt megrágta volna, ivott egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti a világot, magát, délidei ejtőzését, a tejet, kenyeret, most nem érdekli más, csak a meleg áram, mely amint rák skortyolva nyel, zsigereiben lassan árad el. Hajdani méltóságok, hétevők, ceremóniások, csipegetők, csömörlött ínyencek, ebédelőt átöltözők, láttátok volna őt. Kapkodvevők, kákabélőek, ha tudnátok, hogy tapadt az üveg szája, óvatosan csókolva rá fehér körét a bajusza alá. Mert szertartás volt, bár táplálkozás ez a méltóságos falatozás. Csöndje a minden idők kétkezi munkásainak örök ünnepi áhítata az élelem előtt, de fénye, amely az útkövezőt bepermetezte, s róla a kopár úttestre is lecsordult, fénye már a frissen beidegzett érzetek fürtös áramdúcából érkezett, a szokásból, hogy biztos réva lét, hogy holnap is lesz munka és ebéd.

éjség. A gép megáll. Elfáradt por kering fölötte, mint az őszi ködmeg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a vállukra. Fal, fal egyre még. Kenyér s uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszt üdővel szívják, rágják a bor szénaszagot, s csak esznek, esznek, nem beszélnek.

A költő felel. A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom. Formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lény, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb és bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jót. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasó.

A munka. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kitől jövendő győzelmünk ered. A munkát dalolom, ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett. A gyárkémény harsogja diadalmát, a zengő sinen kattogó vonat. A békeő a haladás igazság, mely leigázza a villámokat. Nagyvárosokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolít. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kinek nővére szépség és szabadság, s kinek világa most hajnalodik.

0: Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe. Addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barát pap.
1: Nézd azt a két szamarat! Az egyik éppen jó lesz nekünk. A mégis éhes szamarunk nem bírja egyedül húzni a szekerünket.
0: Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette a szamár szerszámját. Úgy állt az eke előtt, míg a gazda meg nem jött.
2: Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat?
1: Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most időm lejárt, emberré változtam.
2: Ennyi, de sokat is megvertem én magát. De hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre vált.
0: A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Amikor eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment.
2: Mi? Itt az én szamaram! Vajon, hogy lett a barátból ismét szamár?
3: Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgysem veszem meg magát még egyszer.

0: irodalmi lépegető.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. Mikor a forgószél elkapta a nagyapám talapját, nekem kellett utána bújnom.

0: a korszak egyik legelső kiforrott stílusú együttese Fletcher Hendersoné. Idézetünkben a pozán szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét,
1: tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod avar, azt mondom kabar. Azt mondod szitja, azt mondom futja. Azt kérded miből, azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor félszavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhetem. Ez 8, egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk, hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törököt fürödni, és az oroszok csókolózni.

Mi nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megijedtük. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet babáltak a törökök, tatárbiszteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, annyit engedtünk, marad 48.

hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sast, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, arnak tubi. Magyarul szalt vagy nem szalt? Vagy 1001-es? Akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kis alföld, kis völgy, kis telek, kis bér.

Egyházban van katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia.

阿拉。Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk, de mindig rossz lóra tettünk. Porosz lóra. És mindig feltörtünk. Aki gyalog jár, a talpa tört fel, aki lovon jár, a nyerge tört fel, aki dolgozni jár, az sose tört fel.

Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt ettünk. A szocializmusban úttörő kolbászt. Micsoda különbség! A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörő kolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbászt. Előre, a résen át.

0: anyas vagy, meg mindig ezeket nem is tudnád letagadni.
1: Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, ismerjük az összes játékokat, azt mondod, ki a fogó,
0: azt mondom, a rendőrség.
1: Azt mondod, körben áll egy kislány,
0: azt mondom, ha elfárad, lefekszik.
1: Azt mondod, Amerikából jöttem,
0: azt mondom, én meg a Szovjetunió.
1: Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainkra. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostunk. Most már az utolsókat rúgjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetünk.

Önöknek is feltűnt, hogy vezetőink milyen sokat utaztak az elmúlt évben. Ez utóbbiak rendszeres olvasásán felelkesülve indult meg az agyam. Milyen nagyszerű szerződéseket lehetne kötni a legközelebb, mondjuk ezt olvasnánk az újságok címoldalán. Losonczy Pál Magyarországra látott. A képzeletbeli látogatásról hallgassák meg kiadott közleményemet. Csütörtök. Ma délelőtt a magyar és magyar zászlókkal fellobogózott. Ferihegyi repülőtérre megérkezett a Magyar Népköztársaság vendége, a magyar államfő. Az ünnepélyes fogadtatás után Losonczy Pál fővárosunk szépségeivel ismerkedett. A budapesti városnézés Óbudán kezdődött, ahol az építők csőtörést rendeztek tiszteletre. Magasrangú vendégünk ezután megtekintette a Flóriántéri forgalmi dugót. Az élmény hatása alól órák múlva sem bírt szabad. Délután egy új lakótelepet keresett fel, itt egy többgyermekes családanya köszöntötte az államfőt, és ajándékul átnyújtotta a legkisebb gyermekét, aki már nem fért be a lakásba. Az esti órákban fogadást adott tiszteletére a budapesti Magyar Nagykövetség. Itt Losonczy elvtárs fogadta 8 órát végig dolgozó magyarok maroknyi csoportját. Péntek. Kora hajnalban az államfő titkos útvonalon Cegléd-Szolnok karcag elindult Karcagra. Úti célját elérve a karcagi magaslatokon berendezett figyelőállásból megtekintette a kukoricatörés fedőnevű hadgyakorlat. Pontban 8 órakor személyesen adta ki a hadparancsot tengerire magyar. A sikeres hadgyakorlat végén megkoszorúzta a földeken dolgozó ismeretlen katonát.

0: A zsúfolt napi program után este magas vendégünknek alkalma nyílt egy kis kikapcsolódásra, ugyanis felkereste a családját, ahol vacsorát adott tiszteletére a felesége. Igen kedves színfoltja volt a vacsorának, amikor bemutatták az államfőnek az utazásai közben született unokáit. A tárgyalások befejeztével került sor a magyar-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából.
1: A magas felek megállapodtak.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portré műsora. Jó napot kívánok, Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint Essenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyin, Bakos Maxim és Jómagam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk, Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jó hangzik, ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget kör futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani, de az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, azt szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalán. Úgyhogy hát csak ideig szoktam kijönni.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végül is.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymástól.
1: Voltam annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában? És úsztál valaha a Dunában?
2: Hát szerintem még így gyerekkoromban talán

0: egy magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
1: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
0: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
2: Hát nem vágjuk meg úgy.
1: Ja, mint hogyha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsiból nagyon jól tudnék passzintani,
0: három. De egy sztorit mondasz?
1: Ja, hogy egy sztori, de egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodási időt most vágjátok ki, ami most következik.
2: Ezt sem vágjuk ki.
1: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
0: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy... Lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
2: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
1: Én mondjuk annyira ezt nem tartom furcsának. Mármint, hogy így persze így is lehet gondolkodni, hogy furcsa, de nem hiszem, hogy mondjuk így akár a párizsieknek a Szajnáról, akár a berlinieknek a Spreeről kifejezetten ilyen nagyon közeli, belső, intim viszonyuk lenne így a saját folyójukhoz. Azon kívül, hogy mondjuk így szeretnek itt a parton lenni, vagy mondjuk én itt lejövök futni, de lehet, hogy igazad van, hogy kéne valami belsőségesebb, mint a tiszai embereknek a Tiszával, hogy nem tudom. De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
2: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e. De a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
0: Marvi-szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemenozó játékost.
2: Sebestyén Ákos. Ő beszél majd többet, sőt, szinte végig, és Vajda Kristóf.
0: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünkhöz. Szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtőlevegő.
0: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-10-esig terjedő skálán?
0: Mondjuk.
3: 3?
0: Eléggé gyatlára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Dunaparton, ami ki lenne igazán használva.
4: Sem, nem lehet kihasználni.
0: Nem lehet? Miért nem lehet?
5: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rakportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
6: De ez így van. Szoktam és néha az... látni a turistákat ott a parlamentnél, igen, ahol bénáznak,
5: és akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni, igen, a igen. Folyópartra.
6: Hát ott van,
5: és nem hiszi el, hogy rész. Itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen, most az olyan, amilyenek vagyunk, na, tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak, de nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett, tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunapartot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres Duna szakasz, ahol végig, mint Budapesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezárni. Nekem ez a véleményem.
0: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
5: Na most én mennék, én nemrég csináltam meg a kisgéphajó vezetői jogosítványomat, és sikerült.
6: Gratulálunk azóta is.
5: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigettel, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
0: És ember van tiltva, vagy hogy?
5: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted, a motorcsónakra. Nem is volt rá eddig lehetőtek, nekem nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz.

0: De hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például. Hogyha ez jól ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki ilyen egy-két óránsén kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval. És 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
1: 40 ezer forintot?
0: Hát egy csapattól, vagy csapattól egy alkalomra, igen. Igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberről, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ez erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomás.
2: Na, emlékszem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát ilyen kvázi tömegközlekedés volt.
3: Ilyen hálandó járatok lennének.
0: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a hugommal, felszálltunk itt a... Milyen park van itt? A Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóval. És délután meg vissza. És volt, mit tudom, 10 forint a jegy. Mert az alapvető probléma, hogy van 3 zebra pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet-hídnál. Ez a 3 gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? És akkor 3 ponton tudsz kimenni oda, ahol meg várnak, hogy tudom én, 150 euros. Nem, ez nem a városi emberekről szól, itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva, szerintem Dunával kapcsolatban, nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás, baromi drága, eszébe se jut az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és sem tudja.
4: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezettudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Kint voltunk Budakalásznál levezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot ott?
2: Saját csónakkal dolgozunk. Kis családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killbótot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság a új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak e helyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzsátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen fa épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak fel alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkrement amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki a pillanatok alatt a vad kutyáival tönkrevágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott a eredeti társaságnak a 90% az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos.

0: gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
0: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték. Amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
0: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón, a Vogue hajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 ezer forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
0: Ezt nem tudtam, más... a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
2: Leszögezhetjük, mi sem.
0: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Uh-huh. Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad. Amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, huszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
0: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
0: Amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de igen. Az akkor még
1: az más,
0: csatlakozik más, más is, igen. Hozzá ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet, és amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajó tulajdonos, és akkor tovább...
0: Egyen lejjebb megy,
1: igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
0: ugyanak
1: felajánlják.
0: Ugyanak a vállalkozók, hogy még egy hajóval lejjebb.
1: Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
0: Szép vállalkozás.
3: Igen. Mennyit kérnek egy ilyen csákjázás?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
0: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
0: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végig gondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezetni. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy, mondjuk egy partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az úszadékfákat és a szemeteket.
0: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén. És felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
0: Volt
1: is.
0: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vízen. Tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
0: De akkor hullával még nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vízen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
0: Ez egy dali álom volt, ami
1: így ment le, igen.
0: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az ember a saját ágyikójában otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az egy jót tesz neki.
1: Vízzel.
0: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
0: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetet?
1: Nem kellett, nem, mert én gyerekkorom óta hajózó, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahova, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajót, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen, és akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez így...
0: Akkor is tudod, hogy mi történt.
1: Akkor

0: Hát igen, igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója, az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül négyszer csavarják föl a szőnyeget, és ötször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szotjon, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Az meg jó.
1: Láttam, kajak is van a hajóhoz. Azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
0: Szoktam kajakozni. Amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot. És így szoktam, mondjuk így hetente háromszor, négyszer kajakozok.
1: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
0: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végül, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
1: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
0: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
1: Elmesélted, vagy az még csíra?
0: Hát, mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet. És mondjuk a fő témája az egy geometriai formakör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most itt többet nem szeretnék.
1: Felcsigáztál. És persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
0: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
1: De azt nem mondta, hogy énekelnek.
0: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
1: Szoktál horgászni?
0: Nem.
1: Nem is tervezted még?
0: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. De a lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Akkor visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor jöttetek, most indulnak el a vacsora járatok. Ez, tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni. Már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
1: Azt a szakaszt, ami itt van.
0: Azt a szakaszt, ami itt van, igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. És úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már itt többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. 2, 3, 4, all together now, egészségedre. És ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egy fajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
1: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
0: Minden stabil vagy.
1: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
0: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
1: nagyobb hajóra költözöm.
0: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy gondolom addig laknék itt.
1: De az is a Dunán lenne?
0: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszerezni annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemeltet, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többet. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet mondjuk kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel egykor megy egy kört a Margit-sziget körül, belépi díj 60 ezer forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a menetrend szerinti járatot.
1: Meg gondolom, hát, hogyha egy új hajót akarsz oda telepíteni, akkor az összes ilyen víz, meg áram, meg ilyesmit be kell vezetni.
0: Az a legkisebb probléma inkább az van, hogy az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy milyen hajó köt ki, és hogy azt milyen célra használják. Ő csak abba szólhat bele, hogy a parthasználati engedélyt megkapd, és azt a díjat fizesd. Tehát ő ezeket a bekötő hidakat engedélyezteti, hogy ezt a kis partszakaszt használd. A hajózási felügyelet meg azért felel, tehát az összes többért, hogy mondjuk milyen hajót üzemeltetsz, milyen célból, stb. Nyilván, hogyha mondjuk egy étteremhajó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk tehát építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
1: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajó, és hol nem. Gondolom parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy na most akkor innentől kezdve te itt laksz.
0: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések. Van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsens, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
1: Aki hajós kapitány.
0: Aki hajós. Ja. Nem kapitány, de
1: azért tengerész.
0: Nem, tényleg.
1: Tengerész?
0: Tengerész, igen.
1: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tengerhajókon?
0: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
1: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a feje. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más partokon.
0: Hát ez apám titka, tehát mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy hogy gyerekei vannak-e, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában. Nem
1: hiszem, más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreid laknának.
0: Igen.
1: Na jó,
0: nem biztos. Semmi gond.
2: Ünnellátó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt megint. Energiai ellátása.
1: Ja.
0: Igen, az a terve ennek a, tehát ennek a hajónak a tulajdonosának,
1: aki
0: hogy
1: kicsoda, egyébként mesél róla.
0: Úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy, egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja, és ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott, hogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én egyszer így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már, és az a terve, hogy csinál egy, tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, így a hajó mögött, amin, hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt, hogy hívják, nem vízimalom, csak annak az elvén működő. Na, van ennek egy nem, vízi erőm, mondjuk vízi erőm. Igen, igen. Meg egy hőszivattyút is akarnak, ezt nem, hogy megkérdezt, hogy mi ez, már nem tudom.
1: Ezek elég jó tervek. És nektek ebből bele kell fizetni majd, mint bérlőknek, vagy
0: nem,
1: csak élvezitek majd a...
0: Nem, csak élvezzük, hogy kevesebb lesz a rezsi, és...
1: És milyen szimpatikusak is jók vagytok a igen, világban. Igen.
0: Egyébként szerintem a legtöbb hajón még a szennyvizet is simán belenyomják a Dunába. Konkrétan tudok ilyen hajókról, most nem fogom ezeket megnevezni.
1: Már hogy pottyantós WC van, vagy mire van
0: ez? Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát beleengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja, és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
1: Érzem a magyar viszonyok
0: én is érzem
1: lehetőségeit ebben a dologban.
0: Igen, igen.
1: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
0: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
1: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
0: Ha befagy a Duna, akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozásába egy rövid időre az itt lakóknál. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor egy, nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen járműnél.
3: Te mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcímet? Dunapart 3?
0: Nem, újpesti alsó rakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
1: És postások megtalálják?
0: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát én... Passz.
1: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy
0: utca, cím... Cégbíróság felületesebb, igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó, az egyik az, amikor egy stégre vagy úszályra ráépítenek egy házat, tehát egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani, nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
1: Ez ilyen, nem?
0: Hát szerintem a kettő ötvözete valahol.
1: Ahol laksz, az ilyen ráépítés?
0: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát a, mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát mondjuk úgy is néz ki. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg a, hát egyáltalán az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
1: Itt nálad meg van oldva mindent, tehát nem fogsz fázni.
0: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
3: Ja. Saját tudat milyenre tervezed?
0: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
3: És hol lehet ilyet kapni? Melyik bakkácsáróhoz vállalnak?
0: Én a Duna-deltában tervezek
1: vásárolni. Fekete-tengerre, a jachtboltba?
0: Igen, a kikötőbe.
1: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
0: Igen.
1: Ez már maga meg
0: igen, ez a terv, nagyon hogy szép projekt. Édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
1: Egy hét alatt feljut?
0: Azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
4: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkos Bertalan.
0: Ez a helyzetjelző.
1: Ami jobban izgat, meg ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
0: Feljön, igen.
1: Hát, de nem lehet akkor kijönni?
0: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy tavaly előtt, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberek. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakban, és akkor jönnek át a hajóra.
1: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
0: Nem.
1: Pedig biztos lenne hangulata.
0: Lenne hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közegtől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom. Bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről olyan cégek, főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
1: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
0: Szép átvezetés.
1: Vágó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
0: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még mielőtt...
1: Komoly feleséged van. Bocsánat, akkor nem.
0: Komolytalan sincs, bár már volt egy... Az inkább komolytalan volt. De olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprengett, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin, és két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriában sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe se.
1: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
0: Ez kiderült, igen. Hát, ez valamennyire predesztinál, igen.
1: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó, az mintha nagyobb kanállal lette volna az életet?
0: Nem, egyébként nem. Tehát...
1: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt.
0: Ja, hát mégis igen, tehát én titkolózom, az előző lakó meg azért, az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője, amit az is bizonyít, hogy nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mind egyformák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van. És ez itt megvalósult.
3: Ez a rakpart nem zavaró? Autó? Az zaj szempontjából?
0: Hát engem nem zavar. Bár itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk a, tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. Itt a másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom már halláskárosult is valamennyire.
3: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
0: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István park mögött lévő házokban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
1: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
0: Igen, biztos, aha, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek. Tehát
1: itt a lépcsőn?
0: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát, tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van két-három nő, akik mindig ide járnak strandolni.
1: Nem merem megkérdezni.
0: Nem.
1: Milyen lányok?
0: Nem. Tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a,
1: igen?
0: A szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok. Tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
1: Szóljál olyankor, jó?
0: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam. Van egy 7 éves fiam, aki nem, tehát nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
1: Ezt el is tudom képzelni.
0: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
1: Sziasztok, hello!
0: Hello!
5: Kis intermezzo, az élet továbbírja a műsort. Vendégek érkeztek.
1: Hello!
0: Hello!
1: Hello. Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett. De hát ne tudjátok meg, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
0: Én azt hallottam, hogy kocog.
1: És néha, kocogott. Igen. És azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
0: Aha.
1: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon
0: szia,
1: találkoztunk. Ulvanottól vagyok.
6: Szervusz, Kámi vagyok.
1: Szia, Ulvanottól vagyok.
0: Barátaink,
1: kollégáim, pedig leszünk.
0: Szia,
1: Maxim. Ha akarjátok, nem tudom, hogy meddig lesztek itt este, sokáig, nem tudom, ez mekkora fény.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lébegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lébegetőt. Lépegessetek, lébegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A Szent Család nefekült este, és éjjel ébresztette az angyalt, Szent József. Azt mondta, hogy vigyázz egy gyermeket, mert 140 ezer gyermek már kardolva, hányat volt, és ez is beliási. És akkor Szent József Máriát megérintette, hogy menjenek. És mikor a Cedron patakán keresztül mentek, Mária visszamezett, az üldözők jöttek. És azt mondta, jaj, halálra húzolják a gyermeket, hova legyünk el. Akkor kimentek a pusztára, és akkor kabalázta fel az ekeit a paraszt, hogy elvégezte a vetését. És mondta, te szegény ember, rejtsél bennünket valahol, mert az üldözők elpusztítnak. És azt mondta, hát a gyermeket a szegényes köntösömmel eltakarom. De tüktöket ebben a nagy sivatagban volt, tudjanak eltenni. És arra Szent József azt mondta, nézd a búzád vetését, azt mondja, ezt meneküljetek oda. Oda menekülünk, megengeded. Szántóvető embert csak nagy álmékodból visszafordult, hogy az akkor vetett búzát, még nem ment el a főgyérő, már érő kalász volt, azt mondja, menjetek ártatlanak, azt mondja, bújjatok el. És a gyermeket magánra átoltott, és akkor oda ment, azt mondja, te szegény ember, nem láttál egy ember feleségestél erre menne? Bújtosnak, kicsi gyermekkel. És azt mondja, hogy az Isten a bizonyságom, hogy amikor azt a táblabúzát vetettem, azt mondja, akkor mentek el itt. Azt mondja, menj, te gyalázatos, azt mondja, ki tudja, hol járhatnak, mi a búzád már érő félben van. Pedig hát ez igaz volt. Nagyon el volt fáradva a szüzanya, és lefeküdt, és egy kőre tette a fejét. És amikor megebredett, hírt az Úr Jézus, és azt mondta, mit tévés legyek, azt mondja, az emlőmből kifagyott a tej, nincs mit annak a gyermeketnek adni, azt mondja, legalább, hogy egy vízforrás fogadna, hogy abból megitatnám, vagy egy darab valamit adhatnék neki. Akkor egy nagy izéfa volt, pálmafa, és lehajlott, élő gyümölcse teli volt, Mária szedett róla, jól lakta, és akkor Szent József keresztet vetett a földre, víz fakadó csapon megmosakadta. Ennyit hallottam róla. Az üldözők elől ők így bújdostak.
1: Mentek bizony ők az erdőbe, siratott a szűzanya, vitte a batucskóta, a fehér batucskóta óton, Szent Józsefnek a szamarat fogta. Azt akkor így mentek. Mentek mindig még csak el nem tudtak rejtőzködni. Úgy, mond, egyszer annyira voltak, hogy bementek az erdőbe, ott még a betyorok voltak. Akkor azt a betyorok tovább ők nem ihettek, még a betyorok se tőlük, mert mindjárt Istent lóttak bennük. Akkor azt mondja neki, hogy azt mondja, az Isten oldja meg magot, és azt mondja, rejtsen el bennünket, mert minket az ellenség üldöz, azt mondja, a fiamot el akarjuk, meg akarjuk gyilkulni. No, ne pöljenek semmit, gyűjönek be velem. Akkor bevezette őket a nagy gulyhólyokba, a nagy erdőbe. Akkor aztán ott lott, nem fit a szűzanya se tőlük, még az is ott lopta, hogy ott kit fogadott be. Hát azt mondja, szűzmória, hogyha megkérném magukat az Isten nevébe, azt mondja, hogyha annónak nékem azt mondja, hogy megfürdethetném a kis fiamot, azt mondja, vizet fürdőbe. Azt adtak neki vizet, azt megfürdették. Megfürdette a kis Jézus. Azt mikor megfürdette, akkor aztán megmutatta, hogy volt nekik egy nagyon-nagyon béna, egy nagyon béna, nagyon csúnya gyerek. Hát ugye lehet az Úristen büntetésből, hogy idék volt az ő kis betyáró. Hát azt akkor, ahogy hát ő látja, hogy nagyon-nagyon istenfélő, még jó csalód, hogy ha csak tudnak, hogy hát mondjanak valamit, vagy segítsenek, ha tudnak. Azt mondta neki a szűzanya, hogy fürdessétek meg ebbe a vízbe, akiben én Jézuskának megfürdettem. Megfürdették abba a vízbe, akiben Jézuskót megfürdették, gyönyörű, szép, egészséges gyerek lett belőle. Bizony, ez így volt. De sok könnyeket kiejtett szűzanya minden felül, amire ment. A könnyeiből lett a gyönyörű.
0: az Úr Jézus, Mária, József vonultak át a Zaharán, mentek egy faluba. És akkor egy másik házaspár hozzájuk csatlakozott. És akkor azt mondta az a házaspár, hogy jaj, de fogunk félni itt most, azt mondja ezen a Zaharán, mi lesz velünk az éjszakán, itt a vadállatok megtámadnak bennünket. És akkor József és Mária leütötték a sátort. Ugye abban az időben ott arra, ez keleten ez a sátorozás volt, hogy vitték magukkal a sátort. És ahol mentek, ott leütötték a sátort, ha tovább mentek. És akkor féltek nagyon, hát amikor elkészült a sátor, a vadállatok, oroszlányok, farkasok megtámadták azt a sátort. De az Úr Jézus itt kigyúgta a kis kezét a sátor alatt. Fölhúzta a ponyvát, és ott két, az állatok még ott nyalogatták a kezét a vadállatok. És akkor ez a házaspár, az a idegen házaspárnak azt mondta, hogy ó Istenem, kik lehetnek ezek a szent házaspársak, hogy ez most még a vadállatoktól se kell félni, mert azt mondja, az a kisgyerek kigyújt a kezit ott a sátor lap alatt, és nyalogatták az állatot.
1: Akkor azt mondja, hogy majd a Szent József elment az erdőre. Aztán volt ő szegény gombózott, nem tanult gombót. Hát azt mondja, hogy hogy lehet az, azt mondja, hogy én nem tanulok. Azt mondja a szívzány, hogy várja, azt mondja, majd én megtanulom. Ha te nem tanulsz, azt mondja, te ügyi rakjó tizet, majd mink elmenünk gombózni. A szívzánya tanulta meg a gombót. Szent József nem tanult. Jézus haragudott rá. Szent József, hogy volt, ő azt mondja, nem tanulkál, hogy keresi, csak a szívzánya tanulja meg a gombót. Aztán az úgy ő neki féltűnt, hogy volt, ő nem tanul, szégyellette maga Szent József. Mert ő csak egy nevelő apa volt.
2: A kis Jézus Jánoskával játszottak az utca porába. Csináltak kicsi várokat, Jánoska is, Jézuska is. És akkor jött az eső, hirtelen, hát elmosta, Jánoskáját elmosta. És a Jézuskája megmaradott szépen novár, és akkor mikor kimentek a két fiú, akkor Jézuskának így küvet vágott a mellire, hogy az a kőből egy rózsa lett a Jézuska mellé. És azt mondta Jézuska, te Jánoska, te nem, azt mondja, az én várom mindig fog állni, örökre. Na, csak én.
3: Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból, és úgy mind lerogta. És oda ment egy pásztus, azt mondja, mit csinálsz te gyermek? Azt mondja, hogy hát madarakot. És azt mondja, nem élők, majd azt mondja, élni fognak. Az ember bement közébe, mindössze tapasta. És a madarak mindfél repültek, mind lettek fecske madarak.
2: Betlehem környékén az apostolokkal az Úr Jézus ment. És ahogy ment az úton, hát az apostolok valahol leültek egy kicsit, és az Úr Jézus ment tőlek tovább. És akkor egy ember ott vetett, és akkor az Úr Jézus azt mondja, mit vetsz, barátom? És akkor olyan csúnyán, durván azt mondja az ember, hát követ nem látod, hát mit vessek, azt mondja. Na akkor az apostolok úgy megbotránkoztak, hogy az Úr Jézus szeliden kérdezte, és az ember olyan csúnyán felelt meg nekiek. És akkor, ahogy már az Úr Jézus azt mondta, na a követ vetel, követi saras. És mai napig is az mind az a terméktelen, apró kövek vannak. És akkor mentek tovább, már jó hajtásnyira elhaladtak, láttak, hogy az ember már mind futkározik erre, arra szaggatta le össze a gúnyáit magáról, megzavarodott.

0: a kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány. Annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazúrról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az Aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az Aranynap kastélyát. A térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az Aranynap kastélyán. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban 2 óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást.
3: Nem szégyellitek magatokat? Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölyk.
4: Egy valamért húzakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünké legyen.
5: Ma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot.
3: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
4: Hát, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez.
3: Hát miféle lehet az az ócskaság?
4: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
5: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
4: És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tennem.
1: Jól van, nem bánt. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarjátok. Adjátok csak ide azt a bíráskodást. Valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzá, az ér.
5: Ez jó. Ez nagyon jó. Egyéb ezt a kalap. Bizonyára az enyém.
4: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
0: A mi legényünk eközben csak ment, és egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásokra. Aztán egyszer csak nagyon sóhajtott. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinni a abban a pillanatában egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte az Aranynap kastélya. A fiú bejött, átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talál. Ott ült előtt a világ legeslőszer. Kezét fölébe ejtve, arcán könycsekbe gúlt.
1: Minden veszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged?
6: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslót. De hogyan tudnád ezt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztek. Pedig nagyon fiatal. Fájna szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába aluborka. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem.
6: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátás. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőrény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga, a kristálygolyó is a tűzre. Akkor aztán minden fáradtságot kárt.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbőrét.
0: Így is lesz. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte karját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijesztében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkutyó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegyi hullámokat vetett a tenger. Avjai átcsaptak a kunyón, és elejtették a tüzet. A fiú kisebbik bátyja, a Stefan korbács volt a születés. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felfattózott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta.
2: Megtörted a hatalmamat. Bátor legény vagy. Megérdemled a jutalmat. Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának király. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberre.
0: Az ifjú sietett a királynak, aki már várta őt az aranynap kastélytól. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán. Gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklő a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha!

0: A hazudós egér. Az egér az erdélyi kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Míg ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte, honnan tudod ilyen pontosan?
1: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. A többiek meg a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az űz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna. A róka behúzta a farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyi nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta.
1: A csillagokról jut eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat.
1: Kű az angyalát,
0: szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott, mesét sürgetően kérdezték.
1: Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe...
0: Mondta olyan időhúzás féleképpen jó lassan az egér, és nem mondott semmit, mert igazából az jutott eszébe, hogy egérni őnagysága, a kérni őnagysága, a kedves felesége megint feszekszik majd, hogy ilyen későn megy haza.

0: Kart vissza az útra, amikor nyűszörgést hallott a sűrűből.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába előtt hallja a nyöszörgést, lenéz.
1: Nicsak,
0: mondta.
1: Egy farkas verem.
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
1: Hát te? Rálépett valaki a lábodra?
0: Kérdezte az egér. Csak gúnyolódj, te gazember, nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam.
1: De hát én igazán nem gúnyolódom, mondta az egér. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy?
0: Vak vagy te, dühöngött a farkas.
1: Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben.
0: Hát akkor talán engem is látsz most.
1: Persze, mondta az egér. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
0: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, és neki kezdett bömbölni újra.
1: Mit ordítasz?
0: Szólt le bosszús hangon az egér.
1: Miért nem mászol ki?
0: Innen, nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
1: Mit nézek rajta? Láttam már többször is,
0: mondta fitymálóan az egér.
1: Le is mértem. 5,20 méter az egész. Semmiség.
0: Mikor láttad? Kérdezte gyanakodva a farkas.
1: Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az alja.
0: Beugrottál?
1: Világos, mondta az egér. Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja?
0: És hogyan jöttél ki?
1: Nevetséges kérdés. Hát, kiugrottam.
0: Te? Innen? Kiugrottál?
1: Mint a pinty,
0: mondta az egér.
1: Igaz, hogy egész életemben sportoltam. 2 is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
1: Állj meg, vándor! Szólt rá az egér. Nem ilyen Hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem is csak 5-5-szörre sikerül.
0: Jobb lenne, ha lejönnél, és megmutatnád, morgott a farkas.
1: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem,
0: mondta sietve az egér.
1: De ha még holnap is itt leszel, lejövök, és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát, tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágába sem volt hazamenni. Egy fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta. Aha, gondolta, most futja az 5 kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás. Hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszorra aztán a 2 lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
1: No, lám, csak ugrálni kell,
0: örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyi, mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd hetvenkedni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra sikerült, ami nekem csak 5-szörre. A farkas azonban kín volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazamenetelt illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörészni kezdett, fölordított valaki. Jaj, de megijedtem! Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
1: Kitől ijedtél meg?
0: Tőled! Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidülesztette a mellét.
1: Hát, azt nem csodálom,
0: mondta.
1: Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
0: Én vagyok, mondta a kos, és elővakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kós nem találja félelmetesnek

0: külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg. Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle, szepegte a kos. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
0: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémek,
1: mondta az egér, és a mutató ujja körmével megpöngette hegyes fogait.
0: De hogy erős, nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok,
1: de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerül.
0: Mit csináltál vele? Nem érted? Meghúpáltam.
1: Hát ez mit jelent? Kérdezte ilyetten a kós.
0: Hát azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát?
0: Én hát, mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani.
2: Mire tanítani?
0: Móresre. Az mi?
2: Hát kós létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér.
0: Az is azt jelenti, hogy megvertem.
2: És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis, én a macskát.
0: És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt sem érted, szóval amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle.
2: Te is hallottad? Szólt közben a kós.
0: Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyebb, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is pöcköltem. Te még olyat nem láttál, hogy futott? Ám bár a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont, először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakat.
1: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat? Riadt meg a kos.
0: A fejeden,
1: mondta az egér.
0: Mutasd csak!
1: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
2: Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve.
0: Mi az, hogy?
1: Mondta az egér.
0: Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
2: Gondolod?
1: Kérdezte kisé bátrabban a kós. Ebben a pillanatban az egér surranó leszre lett figyelmes. Jó füle volt azonnal, tudta, jön a róka.
0: Na, akkor én rohanok is,
1: mondta,
0: mert elkésem. Maradj még egy kicsit,
1: kérlelte a kós.
0: Nem lehet,
1: mondta futtában az egér.
2: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
0: A fiamnak adtam hegedű úrnak,
1: kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
2: Na végre megvagy, te pernahajder,
1: mondta a kosnak.
2: Most aztán majd Móresre tanítlak.
0: Azaz meghupálsz?
1: Kérdezte hegykén a kos.
2: Így is mondhatjuk,
1: felelte a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Kérdezte a kós.
2: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük?
1: Nagy képűsködött a róka, és lépett egyet a kós felé. A kós se volt les, nekilendült, oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott.
2: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek, mondta a kos. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültövön is pöcköllek, mint múltkor az egér, akkor két hétig nyomod az ágyat.
1: A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: A biztos megbolondult ez a kos,
1: gondolta magában.
2: Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult, még hogy egér.
1: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
3: Most kell hazajönni, tegerek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam, azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska.
0: Mit kiabálsz?
2: Mondta az egér.
0: Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast meg a kóst, nélkülem elpusztultak volna.
3: Hazudsz, hazudsz!
2: Kiabált magából kikelve egérni.
3: Más se tud csak hazudni, te vagy a világ leghazudósabb egere.
0: Az meg lehet,
2: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének, a sok vihart látott harangvirágot.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet-hét országon egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tél. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhokat. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy búsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárki élegy. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. Ma eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lény. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink! Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
2: Ne haragudjék kied, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
1: Nem kell a pénzed,
2: mondja az óriás.
1: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltam.
3: Mi csináljon szegény feje? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kos is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztott. De már annak meg kellett történnie.
1: Elékerít az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet-hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa, és az óriás, akár hiszi, de akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjával, 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintos tokát. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állítom.
2: Na, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágán megfizetém azt a kicsi szénát. Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
1: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagybélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
2: Elkövetkezik más reggel. S hát megint jő, az óriás. Már messziről kiáltotta. Hamar, legény, hamar! Ölj le 33 juhot, egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam. Mit volt, mit nem tenni? Csak megöl-e 33 juhos az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, és azzal tovább sétál, nagybegyesen. Még éppen 33 juha, és egy aranygyapjas kosa volt a legény. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
4: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
2: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
4: Hallod-e, hé!
2: Mondá a legénynek.
4: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
2: Megüli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetesen. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. No megállj, te istentelen gombó, tudom azt az egyet! Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsír, az óriás szemére locsant.
4: Szörnyet bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsíthatna a legényre. No, te emberi zény! Kioltád a szemem világát! De vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd!
2: Eleget inni is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt itt soha meg nem fogod, hé, még a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondta a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondta most az óriás.
4: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
2: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, és a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára magad, hogy semmi letteképpen nem tudál lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját, és lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós, abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény, hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, mert mentegél a nagy rengetegben. Ami benne találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólal, s azt mondja neki.
3: Állj meg én, ne fuss. Számadásom van vele. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz.
2: Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szomorú. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Mert mendegél, kiér az erdőből is. Annak a szélén talál egy háza. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi járatban van.
5: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
2: feleli a legény.
5: Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s Bé fogadja szolgálat.
2: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány is szerette. A legény egyszer csak elé állott, és megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást. Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, és viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve. Az, Isten Krisztusunk segéd. Zammogott Bé egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
5: Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtja errefelé, mindjárt megöl, ha Bé vezetlek a templomba. Sírt a legény. Sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felételtette a leány, felé a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény, útmosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott.
6: Most megmenekedtél, hanem vigyázz! Mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
2: Megy a legény, hetet hét ország el, hegyeken, völgyeken állva, s talál kicsi házat. Bé megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térkében. Köszön neki.
5: Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
2: Szerencsét. Hogy öregapónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát, hol jársz itt, ahol a madár se jár? Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre menj. Azt mondja az őszeg. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt. Menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, mit adtam, talán ő is áldozik. Megköszöni a legény a gyűrű, s tovább. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszembe igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
6: Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
2: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
6: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrű. Csak tedd el jó, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat, abban még nálamnál is öregebb ember, majd át az is valami.
2: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt az ősz jelme, az ölibe egy nagy biblia, s abból olvasgat. Köszön a legény, az őszember kinéz a góc alól, s azt mondja.
6: No. Éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
2: Mondja a legény, hogy mibe jár.
6: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked. Tedd a többihez. Aztán menj tovább. Addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb, a három gyűrű, tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, el ne mozdulj reggelig, aludj ott egész éjjel. Amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
5: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, s tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz ér, s ott meg is állapodik. Hát, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébred, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevét.
6: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
5: Már most szervusz világ! Csak lássa meg a medvét! Tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, én egy kis házban. Ott lakott egy csúnya vén boszorkány, és vészegődik ahhoz szolgálni. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, és magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállí a medve a boszorkányhoz, és megkérdezi, hogy egy ilyen legény nem látott még.
7: Te, biz igen,
5: mondta a boszorkány.
7: Nálam van szolgálatba.
5: Jó, ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugye sem semmije, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, és abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg! Béfekszik a medve a gödörbe, és aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, és a mindentudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény és a másik két kutyával. Be akar menni, de a mindentudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de már mondtam, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre mindentudó. A mindentudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Hogyan is ölhetné meg? Mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
8: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj! Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
5: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a mindentudó azt is tudta, és ismét megsüttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. S az mindjárt kialudt. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult azonnal. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg, csak most mérgelődött Isten igazában, medve koma? Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
8: Jól van, nem bánom,
5: esküdözött a boszorkány.
8: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelen! Feküdj most az ágy alá, ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk, s amint belép, ugor ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz!
5: Elment a legény harmadik. a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak bukva. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
9: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
5: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
8: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáraszd mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
5: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. S hát, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
4: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
5: Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mindcsak azt kiabált.
4: Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
9: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
4: Kiálthatsz 13-at is. Úgyis halál fia vagy.
5: Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifér.
4: Nye, mindentudó, nye!
5: Hallja ezt mindentudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény. Nye, világon által látó, nye! Hallja ezt a világon által látó. S mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye! Föld neheze! Nye! Most a föld neheze hallotta a kiáltást is, a többinek. De bizony Isten, Krisztus úr segén hallám az én nevemet szólítani, de a föld neheze. Menjünk, mert a gazdánk veszedelembe van.
4: Aj, megrugaszkodnak,
5: de közlek legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűr. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Megiszökik a mindentudó a csűr falának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon által látós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve elmászott a fára. S éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyát, szakik egyet a minden tudó. De nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon által látós, az felszökött a fának tele magasságára, szakik most a föld neheze, s ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkával, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon által látó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Alóhó neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közlefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. forcikája is 77 felé szakad. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyok. De hátra van még a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak, s a boszorkányt is összeszaggatták.
3: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvét. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hűkutyákat adtak.
5: Gondolja, már nincs rájuk több szükség. Visszaviszi, szépen megköszöni, és talán ha ugyan lenne még otthon valami keresni való. Megérkezik a legöregebb ősz emberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, s vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember.
6: Csak tarts magadnál, édes fiam. Menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Hálj ott az éjeni, s reggelre a három kutyából. Három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, majd meglátod, hogy nem hallod kárát.
9: Köszöni a legény az őszember jóságát, elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott addig a dombig. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette, elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg madárnak. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen mamont hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, azt mondta. Legyen meg a kiét kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volna. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom. Sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S lásd csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélni. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé, bélyomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kellett. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz-e, gyerekek?

0: Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újra kezdte. Összedőlt kétszer, újra kezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint! Mondta. Megnézném a házat.
1: Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz.
0: Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke.
1: Figy-firigy, fuss följebb,
0: fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felpalagott az első emeletre.
1: Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke,
0: epéskedett az első.
1: Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj.
0: Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában.
1: Szervusz, második,
0: mondta.
1: Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mert megverlek,
0: mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra.
1: Szervusz, harmadik! Ugye te szeretsz?
2: Haragszom, Ödönke! Hiányod, hiánylom! Hurrogta a harmadik.
0: Ödönke menekült a negyedikre.
1: Nini, Ödönke!
0: Nézett a negyedik.
1: Nekem ne neszezz!
0: Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre.
1: Szervusz, ötödik!
0: Köszönt félinken.
1: Ödönke, Ödönke!
0: Örvendezett az ötödik. Ölellek!
1: Örök öröm Ödönkét ölelnem.
0: Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke.
1: Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül.
0: Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Nevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
1: Szervusz, hatodik!
0: Köszönt mosolyogva Ödönke.
1: Hes, Ödönke!
0: Harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
1: Szervusz, hetedik!
0: Rebegte.
2: Hú, a híret hallom, hidegszik a hátam,
0: hújogott a hetedik.
1: Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben nyargaj nyomban,
0: nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg.
1: Kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy, kellemetlenkedő?
0: És a tizedik.
2: Tolakodók, támadások, takarodjál, tök mag tödön!
0: Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkodott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált.
1: Megállj, te ház! Kiáltotta.
0: Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta tetejét, zsupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt tizedik volt, azt mondta,
2: füstként, takarodj!
0: Az első, aki azelőtt a kilencedik volt,
2: elmehetsz, kiskomám!
0: A második, aki azelőtt a nyolcadik volt,
2: menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek!
0: A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt,
2: hes!
0: A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt,
2: nem hallottad? Nem hívtalak!
0: Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek! Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt,
2: nem hívtalak, nem hallottad?
0: A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt,
2: hus!
0: A nyolcadik, aki azelőtt a második volt,
2: nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj!
0: A kilencedik, aki azelőtt az első volt,
2: kiskomám, elmehetsz!
0: A tizedik, aki azelőtt a földszint volt,
2: takarodj, füstként!
1: Na tessék,
0: mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját,
1: szétszette a házat,
0: csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónak, de sehogy sem sikerült megcsinálni, amit akart. Már majdnem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál. De nem tudta kitalálni, mit akarhat, megkérdezte hát.
1: Mit építesz, Ödönke?
0: Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll.
1: Csupa ötödikből, csodálkozott az apja.
2: És első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Ajjaj! Negyedik? Nem! Hatodik? Haszontalan! Hetedik? Hes! Nyolcadik? Nyomorult! Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Takarodjon! Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis! Erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, aminek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e?

0: Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét! Van hal, van hal?
1: Van.
0: Hol?
1: A Balatonban.
0: Ja úgy, a Balatonban. De magának még nincs hal, ami?
1: Dehogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém.
0: Aha, csak ki kell fogni, mi?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember ez. Megenged, hogy egy kicsit nézzem?
1: Az a kérdés, hogy milyen kibic maga?
0: Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. A múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba.
1: Jó, az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz?
0: Azt nem tudom, halba még kezdő vagyok.
1: Na miért nem ül közeled?
0: Köszönöm, itt nagyon jó.
1: Ó, tessék csak közelebb ülni.
0: Dehogy ülök. A múltkor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy melbe vágott, hogy két napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt.
1: Ön pesti?
0: Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé két hétre.
1: Jó itt, mi?
0: Ezt elhiszem. Hol volt nekem régebben két ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én?
1: A felesége is itt van?
0: Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja?
1: Szóval egyedül?
0: Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek, a koszt remek.
1: És bőséges?
0: Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok, főzelék, amennyit akarok, hús, amennyit ők akarnak.
1: Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy bécsi szelet, de ilyen hatalmas darab.
0: Az a pár. Mi az maguk? Halászok a bécsi szeletnél is melbe vágják az embert, nem csak a halnál. Ön micsoda?
1: Én magas építész vagyok, és ön?
0: Könyvelő, de csak középmagas.
1: Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek.
0: Hogy?
1: Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott.
0: Mi az a keszeg?
1: Hal.
0: És az harap?
1: Persze, hogy harap, minden hal harap.
0: Akkor én megyek. Még az kell, hogy egy hal belém harapjon.
1: Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben.
0: Na, hát oda nem megyek.
1: Vigyázzon!
0: Vigyázzon!
1: A fene egye meg elment.
0: Nem is láttam, hogy itt volt.
1: Hogyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna.
0: Azt én tőlem nem lehet kívánni.
1: Mit?
0: Hogy bekapjam a dugót.
1: Ne, maga a hal kapta volna be.
0: A dugót?
1: Nem a dugót, a horgot. Vigyázzon!
0: Vigyázzok, vigyázzok!
1: Egyje meg, már megint elment.
0: Nem kapta be.
1: Nem.
0: Se a dugót, se a horgot.
1: Se. Most megint várhatunk.
0: Szabadságon van, ugye?
1: Persze, hogy szabadságon vagyok.
0: Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni?
1: Ami jön.
0: Sellőt már fogott.
1: Ilyet?
0: Sellőt.
1: Ott ilyen hal nincs.
0: A Balatonban nincs sellő.
1: Nincs.
0: A Dunába?
1: Ott sincs. Ilyen hal nem létezik.
0: Ugyan kérem, ott van az étlapon. Sellő, roston, kérdőjel.
1: Hát az nem sellő, az süllő. A sellő az egy mitológiai alak.
0: Hogy érti azt?
1: Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal.
0: Hogy van az?
1: Derékig nő, onnan hal.
0: Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal.
1: Igen.
0: Nem egy nagy üzlet.
1: Pst, vigyázzon, vigyázzon, itt a bocska.
0: Hol?
1: Pst, nem látja, hogy pedzi már a kukoricát?
0: Miféle kukoricát?
1: Ami a horgon van.
0: Én nem látok se potykát, se horgot, se kukoricát.
1: A fene egyen meg, már megint elment.
0: A potyka?
1: Igen, a potyka.
0: Mondja, mi az a potyka?
1: Ponty!
0: Akkor miért mondja, hogy potyka?
1: Hagyjon békébe, nem mindegy az magának?
0: Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke.
1: Kérem, ne beszélj már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal?
0: Kérem. És mondja, potykát már fogott?
1: Persze, hogy fogtam.
0: És az a potyka, egy pillanat, már csak messzebb megyek. Az elébb jó melbe vágott. Az a potyka milyen nagy?
1: Néha például, de befertem a karom ebbe a kőbe.
0: Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a potykát?
1: Mondtam már, kukoricával.
0: Nem horoggal?
1: De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a potyka, bekapja kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza.
0: Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog.
1: Hogy nem korrekt?
0: Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, úszik, hivatalról hivatalra, egyik helyről a másikra, itt biztatják, ott biztatják, végre talál egy szem kukoricát, bekapja szegény. Erre egy pesti magas építész kezdi kihúzni a vízből. Ne haragudjon, kérem, ez nem egy korrekt dolog.
1: Úgy, ez egy butaság.
0: Ez nem butaság. Mit szólna maga, amikor beleharap egy bécsi szeletbe, valaki a szájánál fogva kihúzná az étteremből?
1: Pardon, én nem vagyok hal.
0: Attól még bekaphatja horgot, ajaj.
1: Kérem, ne beszéljen olyan sokat, elkergeti a halat. Micsoda kibic az, aki ilyen sokat beszél?
2: Psst, vigyázzon.
3: Most, úgy, látja? Most bekapta a horgot, most drukkoljon!
2: Drukkolok.
3: Óriás bocska, legalább 5 kilós. Jaj, csak ki ne szakítsa magát.
2: Drukkolok.
1: Hogy harcol a bestia, de most nem engedem.
3: Csak ki ne tépje magát. Óriás, ha minden itt most drukkoljon.
2: Drukkolok.
3: Na most.
1: Egyen meg elment, kitépte magát. Hát maga szép kis kibic. Mondtam, hogy drukkoljon.
0: Én nagyon jól drukkoltam.
1: Hát elment a pocska.
0: Jó, de én a pocskának drukkoltam.

Tilos Rádió. Ez volt az ezévi utolsó irodalmi lépegető. Mindenkinek jó szilveszterezést!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, ruce pihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára.

baktat a tehervonat. Tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények, asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmodd ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekin, ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori, s ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, és álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát. Hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavi tánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek, vadmalac, vatkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must folyt. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappanbuborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s mindent betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor.

Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró-mogyoró bokor, kalapomban kókad a kikeris csokor, szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon ormos folt,

0: ennek pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt.
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültök az asztal körül.
1: Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbata!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem, nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?
2: Április bolondja. Kelts fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valamit.
3: Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom.
0: Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal.
2: Halván sejtelmem sincs róla.
1: Nekem se.
0: Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni?
2: Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg.
0: Nem értem.
2: Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom.
1: Kalapos, nézd meg, hányadika van.
2: Ide nézd, kislány. Látod ezt az órát?
0: Hogy ne látnám.
2: Akkor mondd meg Április bolondjának, hogy hányadika van.
0: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
1: Tévedtél.
2: Hatodika van.
1: Két teljes napon tévedtél.
2: Úgy van. Hé, Április bolondja, miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
0: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
2: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
0: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
2: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6-a van, az

0: Június, július, augusztus, ilyenkor egy sok nem luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell

Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépség remeg feléd nagy néha a dolgok vadonában, távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szólít össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta törget.

Rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék. E rímes furcsa játék. Ó, szokom, bár megéves. Fogad szívedre édes. Mert csupa szívbe vert sebb vérszínezi a verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyeben nincsen. Se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani hallali kürtjét, míg elfakul porosra a frakk vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torsz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda, itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma, száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így sírj csak rám.

0: Fokoskatica. Volt ebben az időben Nagy Magyarország, sok szép leányt jelentkezett egy szép leány, akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett, hogy nem, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Fanniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy 7-7 határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király: na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisználták, elindították Budavára felé Mátyás király. A király addig kigondolt három kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás: no te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked három kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendős sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád-e foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséget, hozom ízide. Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, két karjába, két szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a két szitát a márvány pádimentomra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a két szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának. Férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: Kolozsvár.

0: Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindez éles világot meghagyja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trúfás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat vele. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettenteket.
1: Néhai való

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sokszáz esztendeikkel fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadása. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárnak.

0: maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipán, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulni. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismertem meg. Azután a most Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon, és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sok szólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb vízei. Légy tehát üdvözd, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómában. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni, mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rossz akaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy, a nagy erejű Szabácsváron, a kereszténysége főveszedelmén, a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségednek. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt. Régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle. Bizalom. Még itt cihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípő csontot hű, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, és nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az óm. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mindez. Dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak, őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazád rom, nőd, vénülő locska, munkát hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülje mély sikátorba, hol kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór kötőben vetkezd le a múltat, a morált fest le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szült anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lány, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, s a város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszint lován. Ahogy maradj, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát. Míg homlokos körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

tűn a sátorsor olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elruhan. A sivatag jön, félve víz veled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély sor is rajta tapsolók, közjáték s girlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helye. Nem tart soká, az ész minden kirág. Nem érzelem, s hangulatvilág. Itt len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt vont, nincs a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk töltsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játsz ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semmit. Ha életünk csak út halál közül, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón és öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s túlfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s minden előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg rázd a kétej méteje, kérdés csörgődet az ég felett. Te gyermek, nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

regénye, temeti el szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, s én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, minő viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás partövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, hogy harapták egymást és marták a trágár kicsikét. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút. Hadd vigye el gyorsan mindüket a Niagara. Nem. A habszó örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Így cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögvéceltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. A víz nem jött. Én rámeredtem az iszonyú lubickolásra. Álltam kövülten. Míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjába

tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához. Megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, s aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi haragot. Rózsaszín madár lábában, oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, oly szerelmes szemmel nézett arcomba, elfordultam a fal felé, majd lehúztam mind a két szemem. Így lassanként már hinni kezdtem, hogy nincs egér, csak képzelem. És egyszerre úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal és kegyetlenséggel viseli. Csak egyre nyúltam, magasodtam, és egyúttal összezsugorodtam, és töpröttem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. Végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és aztán lehánytam ruhámat. Én

végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókor, széles. Hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden, dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, Számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver fokhat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágyarcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek,

mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek, azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila,

két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szakadsz. Szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Kezdetben még álltam a sarat. Az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom, dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házas ember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, s inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva el szokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telecs az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőző. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell félnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehódja. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor múlt életem egy-egy paraszthajszál. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, itt megünnepelnem, nem engedtek a holtak. Kik nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát hordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyvvel udvarol. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halállal, tréningezni a véget, és nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged, örök készen létben, örökkön szembenézve, és nem hajlani mégsem a kétségbeesés. Kiállni verten az élre, maradni hadvezérnek, tudni, félvén se félve, a végső vereséget. Palackposta Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak,
nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar, a holdat is mindegyre elelfújta, lóbálta veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos Mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

családrám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog.

mi se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, minden

nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember, egy szegény asszony. Nem volt azoknak gyár nekik. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amint szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, s hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beléültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott minden. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecskebukát vetett, és egy olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántált, és az egyik karja el volt törve. Úgy, mint ahogy réce volt, és a szárny el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánképibe sántált. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecskebukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajön a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, uram teremtőm, ki járt? Hát valaki itt járt, mert megvan vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Hát biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hattak mindent élét. Nem csináltak meg semmit sem. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta része, térkő, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát is főzött. Jönnek haza az asszony és az ember, hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett. Felkültek, s összeszedték magikot, mintha el akarnának menni, míg az ajtót ezt bezárták. És elhúzottak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozástól. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem ebuttál ott valahol a leján, és hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, és behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasárt. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjév varázsolt a mostoha anyám, és van nekem még 11 testvérem, azok mind vadrécék. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leány. Ne félj, itt jó hájad lesz, gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent veszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leány, hogy most mi lesz az ő testvéreivel. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gágogás ment el a feje felét, és az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskánk, gyere velünk, gágogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat, és mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított, és a hugocskáik a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, s mindenféle testrészébe szúrt egy tollat, s csak kinőtt a szárnya, s megtollasodott, s a többi vadrécékvel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogást, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember. És nézik, de így már nézhették, csak a guzsajat kapták meg. A leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony. És lehet még ma is élnek, ha meg nem voltak. Itt a vége, fussábért.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely Isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Hús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd. Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb ég, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze is tele. A föld színén néha ragyog a nap, örülj te is, süt kérez. Árva ő. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem. Lentebbre báj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom, tündé, manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lohol szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédabát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt réges merén, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalok. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én. Kóvájgó senki a nevem, ajtéja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok. De a lepkével meghalok.

Tukáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, álmor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

merülő Szaturnusz. Elvették nyájamat, bánjam el, többé semmi dolgom, nincs felelősség, menhelyen könnyű az agnak élete. Legelőbb a papot kergették el az agancsos félrebeszélőt deszkájáról, ahonnan égbe röppett naponta bolond és okosabb papokat válogattak. Később a királyt, a védő védtelent és kardos királyokat fogadtak, aztán a bölcset, hiszen van tudósunk elegendő. Végül a költőt, minek számlálja ujjait gagyogva, tódulnak helyébe a kívánalmak célszerű dalnokai megbízás szerint. Így állok, arccal falnak fordítva, törött pásztorbotommal. Csordám a vájúnál tolong, mennyi vidám vadonatúj nagyszerűség húzkál benne, orr-orr mellett, orr az orrot kitúrja, bánja, mert már nem hivatásom, agyarat döfnek belém, ha látom, mi lesz a roppant szaporulatból, a kapart anyaméből, falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, a kapuba rakott robbanásból. Mintha sinén a vonat rohan a szakadékba, melynek túlsó partja nincs, bánja, mert lehet megállítják a végső percben. Vagy a szakadék felett is pálya visz, csak vak vagyok. Talán a meredély szélén szárnyat bont, felröpül. Ők tudják, nem én. Bajuk, ha ők se tudják. Nekem már mindegy, pásztorbotom eltört, könnyű szalmán heverni, évezredek fáradalmát kipihenni. Nem látnak, fejük a vájúban, én is csak farukacs lobogó füleiket látom. A kiukadt világ. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sútba vetett kulissza, tekints rá, itt is, ott is átjukad, de résein nem tárul a valóság, a szétfeslő tarka látszat helyett, csak a poros hülyesztő gépezet, a döglött jelmezek, a papírrózsák. Néhány részeg dühött komédiás markában bicska játsza még a régi rémdrámát, és unja mindenki más, fillérei csoki statiszta félti. Vászonrongyfal zuhan a koponyákra, a végítélet korcs paródiája. Fuga, mennyi forró szakadékból szobja felkél, minden hűvös kútban veszti szomját, kútból emelt fejű kígyó, ahány tűzből habját gyűjti folyton, annyi áradatban elfolyatja süket éjbe, zártan mélyen boltozódó, mellbordái közt kovában és palában, teste gyűrűjébe bilincselten, földcsújával elnyomottan, fúrja vakfejét emelten álmot hengerítő áramokba, forva kószán, kúszva folyvást, emelt égkőfejű táncos imbolyogva, mennyi álmot folytat ébren, annyi ébren létet forgat álma, őrzi s elfolyatja, folyton elfolyatva őrzi, fúrva, hogy a palapattok kova sercen teste gyűrűjét kibontja, forró szakadékból felszökelve, éles feje tajtékozva, múlhatatlan múlását dörögve, búborékát sziporkázza égre, táncol koronája égkő fenn, de len csörren összetörve, kútból emelt fejű kígyó széttiporva, hengerítő áramokban elomolva, hamvatlan kihűlve, sárral egyesülve, hol a tajték álom, az álom égkő, az égkő valóság, a valóság kígyó, a kígyó tajték. A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind kukolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs.
A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom velem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregsz.

0: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit körtészeted mond az emberi történelemből?
1: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen szaptak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
0: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
1: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
0: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
1: Hát reménykedni mindenbe lehet.
0: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
1: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
0: Miért?
1: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: 20. századi freskó. Felhőkakukk vár, 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk, én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm, végre felbillett, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak, kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak, mi a bolond, szurokba mártotta magát, és elhamvad, ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomukat. Mit látnának, mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, honnan már hiányzik felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, még a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? S még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájába mar, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával haraggoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogadkozik, s a tiszta is megdöbben előtte, mi a szépség, hogy így sodra van. S az üvöltve lobogó fákja, se végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel, ne fontoskodj. Ajkát vigyeztve szól, ne fontoskodj. Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad és ordít. Hallottátok-e, ne fontoskodjatok, e két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok, ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s leválik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma működés és működése nyugalom. Így kiállt az eleven fákja, végre összeroskadt, száján dül a pernye, a korom, még csontja is fekete, az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett, vár.
1: Hely, de messze majomország! Ott terem majomkenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajomak majom börtönt rúgja irgalmatlan. Megépül a majommalom, lesz sok majom-majon néz. Győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznám, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, bávián, orángután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom retedát, majom bakák menetelnek jobbra és balra. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver.
0: A majmoké a világ. Majomország. Hely, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

mint a lámpás a pejlovakén, és mint az égen a hold. Mozgott a fülem, amikor rászállt a légy. Mozgott az orrom, amikor szagláztam a légy után. Emlékszel? Te még síró baba voltál. Én ott bókláztam a bölcsőd körül. Elkergettem a kotlóst, hogyha felét közelített. Később a hátamon is lovagoltál. Egyszer le is estél. Engem raktak meg a rémületben. A kezedből ettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Egészben nyeltem le a falatot. Nagy-nagy falán kutya voltam. Ismersz-e? Egyszer világos este volt, teli hold. Vonítottam az égre, a holdra. Árnyékom hosszan úszott utánam, mint mikor lópusztult a háznál, és elcipeltem a belet. Hallottam a hangodat akkor. Elővágtattam a kazlak közül. Táncoltam melletted. Ugattam. Emlékszel? Aztán éjjel a kertek közt csavarogtam. Doronggal hátba vágtak akkor. Elgörbült a gerincem. A bundám mocskos lett és fakó. Beteg kutya lettem, nagyon lövettek. Akkor vacsoránál csak lassan járt a szájakhoz a villa. A kis asztalnál ültél te külön. Kip, kop. A lábaiddal harangoztál nekem. Kipi, kop. Emlékszel?

vigyázz, a részegekre angyalka vigyázz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompón túl, ében szint delejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pislafény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el, ha elzár tőled a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, én úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő. Tudjul a bádogos és vízvezetékszerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyermek rendesen. Messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkóvban odaát, mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú víglábnéni, balogúra víglábnéni, balogúra vasutas, s imádód a kis inas. Itt is, ott is, emitt.

Nézd! A ház, mint a felhő, fénycikáz. Mozdul, mint a barna béka. Vele mozdul az árnyéka. És belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek. Kéményből, mint a füst. Ereszről, mint ezüst. Szállak kövér vakos néni, deszkavékony vígláb néni. És köröttük nagy sereg, libben, szökken, hempereg. Mi a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templom tornyot fúja, mint a furuját. Azt fúja, hogy ne sírasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgöny dróton. Krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha minden én. Megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne régen, persze nem hitték. Na tessék, adó, lakbér, nem csekéség, öt gyerekem van, kérem. Oda nézsz magár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokkefejt, s ráadásul a kezeit. Röptük össze-vissza húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyarópál, ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudná talán milyen hal ez? Macska, cápa? Órá van írva uszonyára, de nincs itt az ókullám. Pál örül, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon. Majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten. Kisgyermek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiú csapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alul a rét meg a kémény, és eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögött a hajnal fut lobogó szőkehajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény, és az éjtág csodát, ezt a furami

dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csak nagynak lenni dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csöppet se dicső, de nékem kedvesebb a nagyság álmából kibújni, valamennyi dicsőség fogadja ásításomat. Természetes emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a szörnyű talapzat. Létrehozni a velem született s a szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok önmagamtól. Munkámat használni lehessen, ne szájtát vagy csodálni. Nem akarok óriás hulla lenni, melyen tízezer évig araszolva majszol meg annyi puhány kandiság, mit izélt, hol, és katedra éhű hódolat. Se példakép, melyel az új kezdeményeket dermeszti meg a múltba mutató zsandárkodás. Se fönkölt szobor a sarkon, melyről csurog a vidám verebek és galambok kritikája, nem is ő róla, mit bánják, kifene volt, hanem az életről, kinek szobra nincs.

Nincsen. Minden nagyság kicsiség is, mert van még nagyobb, vagy ha nincs, lehet. De most elképzelek egy fehér elefántot, áll képzeletem benső terében, és nézegetem mekkora. Most az asztalra vetítem, mint porcelán szobrocska figyel. Most ablakon át a hegyre vetítem, a világot beborítja. Állandó mérete nincs, nála se kisebb, se nagyobb nincs, tehetem mogyoróhéjba vagy a mennybolt teknőjébe, mindegy. Így mérettelen legyen a munkám, se kevesebb, se több, mint amennyi kinyújtózás vagy zsugorodás nélkül erőmtől telik, se pompás, se szegényes, a mérettelen Istennek teremtésével közös ütemű.

0: variáció. Illatok, ízek, az ízek színe, a színek hangja, a hangok íze, az ízek illata, az illatok színe, a színek íze, az ízek hangja, a hangok színe, a színek illata. Az illatok hangja.
1: Relációk.
0: Konyhán.
2: Hajló hátavonala, kék fazék előtt, babfőzelék.
3: Manci.
2: Hajló hátavonalán lüktet a falak közti üresség, lüktet az ablak üresség. Szakadék a semmi bércei közt, végtelen híd a semmiben. Papfőzelék krátere zubog, zubog.
3: Manci szíve.
2: A falak közti üresség, az ablak üresség, kék fazék körül.
4: Népgyűlés.
5: Fej.
4: Hely.
5: Könyök.
1: Fej.
5: Hullámzás eleven tenger.
4: Egy kopasz tarkú pillanatra.
5: Sapka.
1: Sapka.
3: Manci.
5: Ember falba falazva.
3: Éjjel, XY, éjjel, XY, éjjel.
5: Ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci, ágas, ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci.
4: Halljan elögdösön, hogy a fene.
5: Szuszogás.
4: Férfi vár.
5: Nőkebel.
1: Tolongás.
5: Gépkocsit ülök, hangszóró.
4: Mert mindenkinek saját érdeke, hogy az idő sürgetését felismerve sorompóba lépjen, és öntudatos meggyőződéssel, és a boldogabb jövőre épülő felelősség tudattal.
5: Cégér a fejek fölött!
1: Jó szív temetkezési vállalat. Koporsók részletei.
6: Kiránduláson.
5: Vízesés. Villog, morajlik. Köveken bukfencezik. Víz, mozog, szalad, tajték, remek, szakad, csillogás, rezeg, marad. Lát, hall, boldog, fárad.
4: Kereszt.
5: Öltés.
4: Kövér béka tavon hinták.
5: Kövér árnyék habos csillag.
4: Árnyék moccan akácágán.
5: Béka moccan virág mellett.
4: Habos virág szírom ezer.
5: Tavon akác szírom felhő.
4: Csillag mellett felhő fátyol.
5: Hintáz ágán ezer fátyol.
4: Kövér moccan szírom fátyol.
5: Csillag virág akác hintáz.
4: A megmozdult szótár.
5: Csillag és rózsa násza.
4: Csillag. Asztal felszekrényedő.
5: Asztrény. Borjúból birka, berúgsz belőle.
4: Bor.
5: Juh.
4: Egymásból mintázódnak.
5: Egymáson kirajzolódnak.
4: Egymásba vetkőznek.
5: Hulláimok.
7: A kőbéka lassan ment. A kőbéka lassan ment.
8: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
7: A kőbéka lassan ment.
9: A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása, a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mi nagy a világ. De ládd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is túlfut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis rést ütött, aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér.
1: Kettő vagyok, alany és tárgy. Csak halál szülhet egyé engem.
9: Tokkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet visel. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángja. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak néz. Oly vén vagyok, hogy borzom. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ő pislogott szemfény. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvágó senki. A nevem Maitréja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok, de a lepkével meg.
2: A lámpa nem látja önmaga fényét, a méz nem érzi önmaga édességét.
9: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, a jövő mit se szól rá, elfelejt. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
2: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
9: A kő és az ember. Amerikai néger spirituál szong.
10: Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki, vaskapuhó váglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari síla nakómala malaya samíré, madukarani karakarambita kókila kudzsita kunzsakutíré, haririha viharati sarasava szánté, nritjati juvati dzsanéna samamszaki virahi dzsanászia durante.
3: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomoly, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remetes szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai. Panyigai, kudora, kudora, panyigai.
2: Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü.
4: Ház, panyigai, kudora, ü. Kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü. Panyigai, ház, kotta.
5: A hettita, a hettita. Különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
8: Furcsa madár a sirály. Azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
2: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek.
9: Súlyos uraközi lódog a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje, hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusz a mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, a ruszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekere kerezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmú, saláta bokájú, kakuk fejű tarkalovat lát. a teljes lét,
3: élet nélküli,
9: a teljes örök lét,
3: idő nélküli,
9: a teljes működés,
3: változás nélküli,
9: a teljes hatalom,
3: erő nélküli,
9: a teljes tudás,
3: adat nélküli,
9: a teljes bölcsesség,
3: gondolat nélküli,
9: a teljes szeretet,
3: érzés nélküli,
9: a teljes jóság,
3: irány nélküli,
9: a teljes boldogság,
3: öröm nélküli,
9: a teljes zengés,
3: hang nélküli.
10: Csip, tik, cseppi, tak. Üresen jár az idő malma. Áll valahol háttal a gyermek, három évesen, mint örökké.
9: Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tó.

jóra. Perzselő szó miatt kell tennie a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korgó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vet. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni, választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelem. Kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka kikorhat.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sokahal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, ki barna, ki szőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már, várj te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring. Földobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén távol ring. Most olyan ütem következik, amelyikben
ősi jelleggel, nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsér, ejni buszt, eszémú, ejni mankötván, eszémú, adéni marúve bátó, ilyen Ole giuro non ie ole cilambo a babie ole bullo ningi e din la dai e amon va puccio combo i che deva im la gulmo bugliavi e le valle di gulmo ni deva o da giaru moge amon. Most átlépünk a sanskrit ütemek világába. Jayadeva, 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő, Gita Govinda, Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor, és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva, Gita Govinda, Pásztor ének, részletek az első énekből. Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos sziromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.
sűrű atimukta futók a füzérre lövezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli maduszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit, s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másik, a édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádkához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrű port, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged? Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre.
Ó, Hari úr, rád há ott a lugasba sibul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante ukua hai manan. Jekale munni temme ajai amimenu golopandu amenia ukua hai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru bulofurofu rudozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok. Kunai afhaist hai mengoh alken ovai lai. Manes goliken unnu loimbopi. Ai loiken o sandestai. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől. Gyümölcs fürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél. Gyümölcs fürt hozzuk le, ad nekünk boldog ág. Gyümölcs fürt ingatja a szél. A második. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk, a tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Fényes csönd, béke, csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény.

Bumban, sönd fényes békek, kőlomban fény. Kút csöndje fű, kútra hajló béke csönd. Kút békéje inda fű, inda kő. Lombhintája kúton fényingája, kútban csönd ajkája. Csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő csöndje, csönd cseppje fény. Kút habja kő, lombja fény, csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kő, arcú béke.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Megkíséreltem aztán követni ezt a gorcsevet, akiről úgy tudom, hogy rég halott. De már réges-rég eltűnt valamerre a hajnalban. És amit egyre világosodott az ég, úgy éreztem, hogy a párizsi rikkancsok ma tudják, hogy várom őket és tréfálkoznak. Ilyen ólomsúlyjal múlt az idő. A háznak igaza volt. Önzőn fogom fel ezt az ügyet. Nem megyek már az iménti szellem után, nem kutatok semmit, csak várom a vezércikkemet. Végre, végre! Özöllelnek a rikkancsok a reggeli lapokkal. Azt hiszem, ezen a napon én voltam az első újságvásárló Párizsban. Izgatottan veszem kézbe, azután, mint az egész barokkház zuhant volna rám, szinte szétesett a világ körülöttem. A vezércik helyén ez volt. Sír Lajos bankrabló? A Montparnasse-i bankrablás tettese. A rendőrség már a nyomában van. Kiejtettem a lapot, kissé a falhoz tántorogtam. Minden gondolat, érzés és értelem nélkül. Az első érzésem nem ijegység volt. Úgy éreztem, hogy nevetni kell. Harsányan és gurulva. Elképzeltem a kis gyereknyi Sír Lajost pálcakarjával, holdvilágfehér arcával, amint félbehagyja egy rímnél Jean Richtur fordítását, és berohan egy kicsit két pisztolya valamelyik bankba rabolni. Zsebében természetesen egy Virágberedek nevű nyájas papköltő valamennyi verse, hogy végszükség esetén ne jöjjön zavarba. Na ne, ez álom. És újra megnézem a lapot. Hiába. Valóság. Kétség kívül Sír Lajosról van szó. Utolsó címe, előző lakása, Rue Roa Sicily 54. Honnan tudták? Hiszen Sír Lajos nem volt bejelentve. Előző lakása másfél év előtt Hotel Portugé, ahol egy részeges könnyelmű portás bejelentette, mivel nem tudta, mit cselekszik. A hír különben aránylag rövid. Csak roppant vastag betűvel szedve, mint Sír Lajos kamposbottya. Mindenki emlékszik még, írja a lap, a ravakmerő tettesre, aki fényes délelőtt két pisztollyal behatolt a Banque de France bilánkúri fiókhelységébe, agyonlőtte a pénztárost és egy altisztet, kifosztotta a kézi pénztárat, aztán elmenekült. Egy másodpercnyi aggodalomra sem adott okot a hír, csak valami szörnyűséges és őrült tévedés lehet. Sír Lajos bankrablása nem nagy veszély, de az én cikkem elmaradása mögött lehet valami. Virrad. Most bizonyára Nedda is várja valahol a lapot, a vezércikkemmel. Felhívom egyenesen Burent a lakásán. Köztudomású, hogy korán kelő ember. Jó reggelt, itt Almási. Kisoda? Kérdezte rekedten. Almási, feleltem. És már is éreztem, hogy baj van. Az az Almási, akinek megígérte, hogy egy cikkét a mai lap vezércikknek hozza. Valami tévedés lesz, felelte Bune, tétován, és nem kétséges, hogy az ő hangja volt. Én mindig megtartom az ígéretemet, ha másra nem kényszerít valami inkorrektség. Ön szóval cikket adott le a lapnak? Önnek adtam, monsieur Bune. Valami tévedés lesz. Nem tudok róla, hogy cikket adott nekem. Ez tévedés lesz. Én még beszéltem. De ő letette a hallgatót. Nem hallott tőlem egy szót sem. De adott egy fonalat. Tehát valami történt tegnap óta. De én csak Nettának beszéltem. Netta. Ő mesélhetett valamit. Mégis kalandornő volt. Rohanok a lakására. Netta nem volt otthon. Vanek úr napok óta nem látta. Rohantam tovább. A klubban megtaláltam Libárit, egy kör közepén. Valami bridge vitában mondott szakértői véleményt, és néma figyelemmel hallgatták, mint a legfelsőbb fórumot. Mi történt? Kérdeztem, izgatottan félrevontam. Valaki belicitált 5 kárót. Ember, Sír Lajosról van szó.
2: Ja, a bankrablás.
1: Legyintett és ásított. Sokat röhögtem. Nem jössz reggelizni valahová? Na de valami tenni kell. A reggeli előtt. Szívtelen szélhámos vagy. Ez már másoknak is feltűnt. Nézd, ha ennyi eszed volna, mint egy beteg csirkének, akkor most örülnél, amiért egy barátod megcsinálta a szerencséjét. De te irigy vagy. Ha tovább hülyéskedsz, egy dákóval leütlek. Na jó, hát megmagyarázom. Kákszom, 2 mentolt. Iszol, nem? Na, ide figyelj. Ha még 3 vagy 4 napig sikerül Sír Lajos nevét a lapok első oldalán tartani, úgy beérkezett ember. Lassan megértettem. Ez a Libári épp olyan biztos benne, hogy Sír Lajos szóba sem jöhet az esettel kapcsolatban, mint én. Na de ha ez kiderül majd, micsoda rehabilitáció lesz? Már beszéltem Kárpát Rönével, folytatta Libári. A fiúk is belátták, hogy jól ítélem meg a helyzetet. Tanácsomra elhatározták, hogy Sír Lajos érdekében nem bolygatjuk ezt a hatalmas reklámot. Sóhajtott. Hogy ki tudnám én használni, ha velem történne? Örülök, hogy nem veled történt. Mégis így vagy? Sőt, aggódnék. Nem tudnám biztosan, hogy ártatlan vagy. Mentem tovább. Hová? Hová? Megkezdődött a hajsza. A laphoz mentem, ahol közölték, hogy Buren holnap reggel 8 órára kéret. Nem tudják, hová ment. A cikkemről senki nem tudott semmit. A szemüveges szerkesztőnek elmondtam Sír Lajos tragikomikus esetét, és kértem, próbáljon utána nézni, mert nagyon nyugtalanít az eset. Figyelmesen meghallgatott, aztán legyintett, amikor leírtam Sír Lajost. Még nevetett is. Valami slendriánság lesz a dologban. Egy hasonló nevű magyar származású bűnöző adataival összecserélte Sír Lajos nacionáliát az idegen ellenőrző. Átment egy másik szobába és telefonált. Nagyon hamar és komolyan tért vissza. Nem tehetek semmit, és ne ártsa bele magát, fiam, az ügybe. Nem tudom, miről lehet szó, de hivatalos helyen ilyen röviden még sohasem beszéltek velem. Aztán újra Neddához. Semmi eredmény. Banekur megnyugtat, hogy 10 órakor itthon volt, de aztán sietve újra elment. Nem, üzenetet nem hagyott. Mi van Vendréner úrral? Kérdeztem. Vendréner úr most igazán jól él. Napi 100 frankot kiutalt neki a gazdám. Mondom, tiszta őrült, mire költsön egy oroszlán napi 100 frankot Párizsban? De nem vitatkozhatom. Ahogy megparancsolta, naponta reggelit hozatok a kávéházból, egy csomag cigarettát és a legfinomabb kölnit a fürdőszobába. Azzal az utasítással, hogyha elfogy, vegyek újat. De nem fogy. Fel se bontotta az adög. Mindenki úgy bánik az ilyen bestiával, ahogy akar. Kávéházba is viheti. De hogy egy elaggott oroszlánnak miért kellett előfizetnem a matinre, ez megfoghatatlan. Ha nem láttam volna a gazdámat, ami Nizzában autótaxit vezetett smokingban és szalmakalapban, azt hinném, hogy váratlanul megőrült. Így tudom, hogy már régen az. Nézze, ezt ma kaptam. Vigyázzon, mert álmodni fog róla. Egy levél volt, amelyben a Maten értesíti Vendréner úr nevű előfizetőjét, hogy a legutóbbi sorsoláson nyert egy valódi elsőrangú gumiladrágtartót. Viselje szerencsével. Vanek úr sóhajtva legyintett. Nem hiszem, hogy rá lehet venni. Hát képzelheti. Sietve elbúcsúztam Vanek úrtól, most Sábát akartam megkeresni. Boulevard de la Villette 9. Ide írtam a lapot. Azonnal autóba ültem, és 10 perc múlva ott álltam a ház előtt. A kapu előtt fegyveres poszt. Párizsi politikai rendőrség. Este felé újra visszamentem a szerkesztőségbe. Beszélgettünk Buránról. A közelgő választásokon biztosan bekerül a parlamentbe, és egyike a legesélyesebb miniszterjelölteknek. Rengeteg ellensége van, mert a legkisebb tisztátalanságot sem tűri el. Készül is ellene valami. Ezt mondják sokan. Annyi tisztességtelen ember fél tőle, tudják, hogy nem remélhetnek kegyelmet semmiféle korrupció számára, ha Buren miniszter lesz. De Buren nem hallgat az óvatosokra, akik figyelmeztetik, hogy sok hatalmas ember, aki csak kicsit is korrupt, joggal fél a miniszterségétől. Éreztem, hogy ez az ember nagyon-nagyon közel áll hozzám, és úgy szerettem volna megvédeni. De mivel és kitől? Ott ültem a szerkesztőségben, és aggódtam Burenért. Rossz előérzetem volt. Később jött valaki a tiszti kaszinóból, mondta, hogy az öreg kártyázik. Szokott játszani. Hogyne, felelte. És még sosem játszott ilyen szerencsével. Háromszor volt flösse egymás után. Mi baja? Nevetséges. Mi bajom? Szinte hisztérikus állapotba kerültem. Kitámolyogtam a szerkesztőségből. Mi folytogat és zsibbaszt a rémülettől? Szerencséje volt. A nagy szerencse pedig a halál. Hát milyen ostobaság? Nem tudtam, hogy mivel töltsem az időt. Hazamegyek a szállodába és lefekszem. Holnap mindent megtudok. Amikor hazaérek és vetkőzni kezdek, látom, hogy nyitva az éjjeli szekrény fiókja. Egy csomó irat van benne. Az első lapon egy levél. Ne aggódj, te marha, nincs semmi baj. Itt küldöm az utolsó folytatásokat, és ölellek Lajos. Sír Lajos írt. Nem vagyok álmos. Előveszem Sír Lajos regényét, és elkezdem olvasni. Éjféle járt, amikor a végére értem. Eszembe jutott, hogy a politikai rendőrség talán azért kereste a vörös füzetet, mert abban valamilyen katonai titok is lehet. Megindult tehát a hajsza a vörös füzetért, és nem közölhették talán még Sábával sem, hogy a füzet fontos. Mint a villám, úgy fénylett fel előttem a rejtély. Sír Lajost kézre akarták keríteni a füzet miatt. De ezt nem hozhatják nyilvánosságra, hát előszedtek valami világra szóló bűnügyet, rákenték, hogy 24 óra alatt meglegyen. De hol az ördögben mászkál? És hogy a csodába jött hozzám ez az írás? Ni, hiszen még két különálló oldal is van a fiókban. Kiveszem. Elkezdem olvasni. Elsápadok. Lefut minden vér az arcomból, és összeszorul a torkom izgalmamban. Ó, uram! Itt van. Negyed egykor, mint valami álmokfutó, rohantam fel és alá taxiért, és azt mondtam a sofőrnek. Tiszti kaszinó! 1000 frankot kap, ha nem törődik büntetéssel és semmivel. Itt a kaszinó. Felrohanok. Valami bál van. Az előcsarnokban eláll a lélegzetem. Megőrültem. Mi ez? Egy angol uniformisban ott áll, szíjjal és kitüntetéssel. Vanek úr! Mi? Nem merem megszólítani. De most semmi kétség, magasra emeli a tenyerét felséges mozdulattal. How do you do, my sweetheart? Ön is ide jár hozzánk? Megdörzsölöm a szemem. Lehet, hogy a sofőr a ház felügyelők jelmezes összejövetelére hozott? Be akarok menni a terembe. Egy gyerekes arcú kisé pisze fiatal ember mellém lép és megfogja a karomat. Szent Isten, eltöri! Ne mozdulj! Ne csinálj semmit, mert összetörlek! Na de... Gorcse Viván vagyok. Szép lassan bemehetsz. Vanek urral együtt bemegyünk. Burel, mikor észrevesz, csodálkozva néz rám. Sokan figyelik ennél az asztalnál a játékosokat. Hihetetlen nagyban megy a játék, és Buren szerencséjétől zúg a helyiség. Most egyszerre közeledik valaki az asztalhoz, magas, polgári ruhás ember, a sok esti ruha és uniform is között. Gorcsev megfogja Vanek úr karját, mint egy starter, ha indít, és azt mondja, most! Vanek úr az asztalhoz lép, ugyanakkor a polgári ruhás egyén leül. Bocsánat. Igen, azt hiszem, bocsánat. Mondja, és Gorcsevre néz, és miután az elzöldül mérgében azt mondja még halkan. Jó, kérdezni se lehet. Az asztalán mindenki feléje fordul, és ő így szól. Én, ha jól emlékszem, Gray ezredes vagyok, és egy hasonló párti után a fivérem főbelőtte magát Kairóban. Igen, azt hiszem, hogy Kairó az rendben van. Vlaszta. Ő volt a polgári ruhás férfi. Valamit hebeg, de már akkor falfehéren áll. És nézi Vanek urat, és azt mondja. Engem merészel? Engem merészel? De most már engem nem lehet visszatartani. Felmarkoltam egy halom kártyát. Ezzel szoktál gyilkolni, te bitang! És a kártyákkal együtt teljes erőből az arcába csaptam.
3: Felborult a rend. Lasz egy ugrással az üvegajtónál volt. De megáll. Aztán a torkához kap, és felsikolt. És úgy áll, mint akinek bomlik az agya. Az ajtón belépett Alex Gorchev. Mefisztói szemöldökével, szakállával, sebhelyével, hatalmasan, amilyen a valóságban volt. Én is valami egész hideg dermedtséget érzek. Rasta hátrál. Úgy látszik, elveszti az eszét. Felsikolt is? Szörnyű csörömpölés döbbenetében nekiugrik fejjel a nyitott ablaknak, és kizuhan az utcára. Két hölgy elájul, és többen viaszra váltan állnak, akik ismerték az öreg Gorchevet, és ekkor Gorchev Iván végre harsányan elkiáltja magát. Kérem! Ez az ember Sába István nevű barátom, színész az apám maszkjában. Megrodjannak a térdeim, és leülök. Akik ott voltak ennél a jelenetnél, soha nem fogják elfelejteni. Az ablak alatt pedig ott feküdt holtan, Vlasta. Hát csoda, ha az ember ideges lesz, mondta Vanek úr mellettem csendesen. A rejtélyek kulcsa. Sír Lajos kéziratának azokat a bizonyos utolsó oldalait most már sokkal nyugodtabban újra elolvastam. Péter. Ez úgy látszik nem tartozik a regényhez, mert a megfordított füzet hátsó oldalára jegyezte Sába, de én mégis hozzávettem, mert nagyon érdekes. Ne aggódjatok értem, jó helyen vagyok. Manuel vallomása. Manuel ágyán ülve az ő kérésére írom-e sorokat. Azt kívánja, hogy Gorchev Ivánnak mutassam majd meg, ha egészséges lesz. Valamikor híres hamis kártyás voltam, amikor sok pénzet ettem szert, abba hagytam. Azt hittem végleg. De valaki rákényszerített, hogy ismét játszam. Nem arról volt szó, hogy csaljak, hogy becsapjak valakit. Ölni kellett. Kártyával. Sem a légió, sem a Szahara, sem a végső perc itt a halálos ágyon nem törölheti le a szemem elől annak a derék, kedves, nagybajuszú, furcsa szemöldökű, vidám orosz úrnak hazajáró vízióját, akit engedve a kényszernek, az ötödik flösssel megöltem. Alexander Gorchevnek hívták, és Gorchev Iván, aki jó volt hozzám, mint a testvérem, az ő fia. És szintén a hamis játék áldozata. Elmondta nekem azon a napon, amikor Bengúz kis hián megölte, és tudtam, hogy őt ugyanazzal a gonoszsággal bélyegezték hamis kártyásnak, amiért ez a szerencsétlen idősebb Gorchev az apja főbelőtte magát. Kötelességemnek érzem, hogy ennek a kedves, jólelkű barátomnak elmondjam a titkot. Így talán visszanyeri a becsületét, és visszaadhatja annak a halott embernek is, ki talán megbékél velem annyi szenvedésért cserébe, amennyivel én fizettem a haláláért és a becsületéért. Svínemündében történt, valakivel kártyáztam, és hihetetlen összeget nyertem. Minden sikerült ennél, és akkor váratlanul kiderült, hogy ez, hogy ez tudja rólam. Szándékosan veszített ilyen magasan. Figyelte, hogy csalok, és eltűrte. Azután megzsarolt. Azt kívánta, hogy tanítsam ki őt hamis kártyásnak, hogy velem utazzon és megfigyelhessen. Kénytelen voltam engedelmeskedni. Hihetetlen szívósággal tanult és fejlődött, a szemem láttára. Éjszakákon keresztül tanulta az egyes fogásokat, hogy osztás közben felismerjen minden kis jellel ellátott lapot, és másikat adjon helyette, hogy a jobbat magának vegye. Csodálkoztam nagyon ezen az emberen, mert igen sok pénze volt. És azt is megtudtam véletlenül, hogy előkelő úr. Minek tanulja a hamis kártyázást az ilyen? Egy év múltán befejezte a tanulást. Utolsó estén velem kártyázott. Csalt, nyert, és hiába figyeltem, semmit sem láttam. Bevallom, túltett rajtam. Pedig az nagy szó. Aztán eltűnt, és nem hallottam róla. Egyszer Egyiptomba utaztam. Nagy aratás volt, de ez nem tartozik ide. A kairói kaszinóban, ahol játszottam, megpillantottam váratlanul ezt az embert. Katonatisztekkel játszott. A tükörből figyeltem, és láttam, hogy csal. De ez érdekes volt. Egész este csalt, és nem nyert. Sőt, vesztésben volt. Nem értettem. Egy Green nevű angol gyarmati ezredes nyerte a legtöbbet. A másik két partner, egy milliómos cukorbáró és egy ismert diplomata gyamon felülálltak. És később hallottam, hogy az én tanítványom fél éve lakik itt, másodszor játszik. A partnerei szenvedélyes kártyások. Nem értettem. Gray ezredes mesés szerencsével játszott. Inkább úgy festett, hogy ő a hamis kártyás. De világosan láttam, hogy fogalma sincs ilyesmiről. Már második napja játszottak. Szaknyelven szólva, az ezredesbe dőlt a lap. És özönlött a pénz is hozzá. És másnap délelőtt az ezredes főbelőtte magát. Hogy történt? Állítólag egy játékos megkockáztatta a burkolt gyanúsítást. És az ezredes tiszteletre méltó személye nem akadályozhatta meg a klubtitkárságát, hogy a rendőrség egy szakértőjével megvizsgáltassák a játék után a csomagot. És megtalálták a drukkert. Ez az áramvonalas hamis kártyás jelzés. A lap belső oldalát megnyomják egy kissé a körömmel, hogy a külső felén apró dudor maradjon. A szakember könnyen megállapítja, hogy hamis játék folyt. A kártya belső lapján látni a köröm nyomát. Az ezredest felszólították, hogy lépjen ki a kaszinóból. Erre főbelőtte magát. Azt mondták, pótolhatatlan veszteség. Értitek? Ez a hamis kártyás az ezredes tudta nélkül neki osztotta a nyerőlapokat. Gray azt hitte, hogy csodálatos szerencséje van. Ki gondol arra, hogy valamelyik magasan vesztő játékos osztja így ezeket a lapokat? Tisztára véletlen, hogy amikor egy másik öngyilkosság történt Törökországban, ismét ott voltam éppen, és értesültem, hogy ő is részt vett a partiban. Fél évig élt valahol, mindig más néven. Elváltoztatott külsővel, ritkán játszott, olyankor is veszített. És azután beült az áldozattal közös partiba. A lapokban kell megírni vagy feljelenteni. Nem tudom, de úgy érzem, hogy soha nem létezett bűnözési ág lángeszű feltalálója, félelmes, titkos szabadalmakat birtokol titokban, és mint láthatatlan fantom él a tisztességes emberek társadalma felett. Meg kell szabadítani tőle az emberiséget. Az én történetem végzetes fordulópontja pedig így következett be. Abba hagyta már a kártyát, nem foglalkoztam vele, amikor egy napon megjelent ez az ember, aki ismerte a múltamat, és elvitt a családomtól. Elmondta, hogy miről van szó. Egy helyen, ahol ő nem kockáztathat, nekem kell játszani. Feltűnően is csinálhatom, mert jó hiszeműek. Úgy osszam a lapokat, hogy az illető 2-3 napon keresztül nagy összeget nyerjen. Az öreg Gorcsevről volt szó. Meg kellett tennem. És megszerettem ezt az embert játék közben. Nyájas, jókedvű úr volt, és könyörögtem érte. Az öreg Gorcsevért. De ez az ember kegyetlen volt, és elszánt. Nem ismert irgalmat. És miért tette mindezt? Galahad miatt. A szíriai part közelében gyönyörű fekvésű sziget ez a Galahad. Hatalmas kaszinója van a kikötő feletti díszpálmák között, és minden tekintetben betegszik Monte Carlóval. A szigetnek a csodálatos szép partján lévő kaszinóért folyt a harc. Gorcsev örökség útján a sziget tulajdonához jutott. Nem volt gazdag ember, és a kártya kaszinó nagy bért és részesedést fizetett, mert hihetetlenül jövedelmezett. Ennek ellenére közölte, hogy a szerződés szerinti 3 év leteltével nem újítja meg a kaszinó bérletét. De a másik örökös, szintén orosz nemes, örült a bérletnek, és ami ugyan nem volt köztudomású, a kaszinót bérlő részvénytársaság részvényeinek majoritása is az ő kezében volt. Az illető farizeus volt, aki nyíltan nem mert fellépni, sőt csatlakozott Gorcse felmondásához, mint társtulajdonos. De végül kivégezte őt. Ugyanígy volt Emin pasával, aki Törökországban Galahad sziget megszállását szorgalmazta politikai célokból. Több kis szigettel együtt, Már-már miniszter lett, amikor kártyabotrányba keveredett. Az ötödik flush valószínűtlen hatására megvizsgálták a lapokat, ott volt a drukker, a mesebeli nyereség, a jelzetlapok. És egy golyó. Véletlenül tudta meg, hogy ez az ember felépült, de a fejlövés elméjét megzavarta. És így a család nem cáfolja soha halálát. Ez volt hát Emin Pasa titka, akivel találkoztam egy éjjel. És Gorcsev fia, úgy látszik, nem szüntette be a kutatást apja ügyében. Valamiféle bizonyítás miatt gyűjtötte ezeket az embereket. Oda a barokházba. A meghalt ezredes öcsét, Emin Pasát. Tudom, hogy Gray ezredes rendeletet akar kiadni, ami az angol gyarmati tiszteknek megtiltja a Galahad-sziget látogatását, és az Egyiptom felől közeledő hajóknak a sziget érintését. Több öngyilkosság, kártyaadóság miatti nyugdíjazás és egy lefokozás késztette erre. De a rendelet megjelenése előtt kártyabotrány miatt főbelőtte magát a kairói kaszinóban, ahol ő maga játszott. Utódja több megértéssel volt a Galahadi kaszinó uraival szemben. Ezt előre tudhatták. A rendelet nem került kiadásra. A fiatal Gorcsev bizonyára örökölte apjától a sziget tulajdon részét, és talán apja lelki ismeretét is, mely tiltakozott az ellen, hogy kártya szenvedélyük miatt kifosztott emberek üzletszerűen elkönyvelt véres, szennyes aranyaiból éljen. És nyilván újból fel akarta mondani a kaszinó bérletét, amelyet apja halála után gyámja, Plaszta Szemirjovics gróf visszavont. Soha sem tudtam elfelejteni, mikor ez a kedves, nyájas öreg úr a harmadik napon szinte erőszakos paklövéseket követett el, hogy mesebeli nyereségét mérsékelje. De ekkor megkapta az ötödik flöst. Az általam nem is ismert harmadik cinkos erre a mindenkit megdöbbentő hihetetlen szerencsére az áldozat, ez esetben Gorcsev barátjának valami félig gyanakvó mondatot mormolt, és még valakinek mormol valamit. Legyen az illető Emin Pasa, Gray ezredes, hogy a köztiszteletben áll a Gorcsev, és vége. A barát öli meg akaratlanul. Aki azonnal viszi a mormolót a klub igazgatósága elé, és követeli, hogy mielőtt a játékosok elhagyják a klubot, tegyék diszkréten vizsgálat tárgyává az ügyet. A klub először többnyire indignálódva visszautasítja egy angol alezredes, egy államtitkár, vagy a mindenek felett úrnak ismert Alex Gorcsevvel szemben az ilyen vizsgálatot, még ha bármennyire is nyer. De az öt flös, a mormolás és a barát, aki szigorú gentleman, már nem engedik el többi a hurkot a szerencsétlen nyaka körül, és amikor az urak a kártyaasztaltól felkelnek, a lakály észrevétlenül behozza az irodába a kártyacsomagot, ahol az illető állam főkapitányságának kártyaügyekben évtizedes múltú felügyelője vagy csoportvezetője megjelenik, és természetesen másodpercek alatt felfedezi a kártyákon a jelzéseket. Most még volna esély, ha följelentést tennének. De egy Emin Pasa, egy Gray ezredes, vagy Alex Gorcsev ilyen ügyben, ilyen konkrét váddal szemben nem védekezhetnek. És éppen azért, mert kitűnő jellemű férfiak, következik a golyó. A golyó, amely Gorcsevet megölte, velem is végzett. Soha többé nem vettem kártyát a kezembe. És szó szerint így történt. A vagyont jelentő bankjegycsomagot apró rongyokra szaggattam a kaszinó mögött. Soha többé nem tudtam visszatérni családomhoz. Ben Goose, felismertem, hamis kártyás volt, és a szolgálatában állt annak a szörnyetegnek. Úgy látszik, őt küldte utána, mert félt, hogy elárulom valakinek borzalmas és féltett titkát. A Gorcsev-féle eset óta bizalmatlan volt velem szemben. Ben Goose-nak parancsa volt, hogy végezzem velem. Az édes fiam Bradieu álnéven lépett a légióba. Évekig keresett, és amikor végül rám akadt volna, Borodin, ez a barom, megölte. De én Borodinnak most halálom előtt megbocsátok. Intézzel földi és égi bírájával szerencsétlen fiam ügyét, ahogy tudja. De még halálom pillanatában is könyörtelen gyűlölettel gondolok arra az átkozott emberre, aki fiamat Borodin kezébe engem a halálos ágyra juttatott, és nagyszerű jellemű embereket éppen azért, mert nagyszerűek, gyalázatosan, orvul, becsületüktől megfosztva legyilkolt. Vlasta Szemirjovics gróf. Utolsó erőmig, utolsó gondolatomig most csak arra kérem az Istent, hogy verje meg olyan átokkal, mint amilyen kínszenvedést utolsó imámban is könyörögök és követelek számára. Amen. Idáig tart a vallomás, amelyet Manuel saját kezüleg írt alá, és saját kezüleg írta oda a tettes nevét, gróf Szemirjovics Vlasta. Együtt ültünk a barokkház szalonjában valamennyien, közöttünk Vendriner úr is, aki szomorúan feküdt egy perzsa szőnyegen. Vagy elrontotta a gyomrát, vagy mert olykor sokat hunyorított a sarok felé, elveszett zseppénzét és komplett reggeliét sajnálta, mivel a hazatérő Gorcsev, megdicsérve Vanek úr korrekt és okos eljárását, hogy a levelében kérteket teljesítette, ezeket megmondta tőle. Honnan tudta ön, hogy az a bestia nincs az állatkertben? Már nem is tudom. Lehet, hogy valami rokonát lelőttem ott a sivatagban, és az árulta el halála előtt. Minden esetre örülök, hogy ilyen szépen teljesítette óhajomat. Aggódtam, hogy esetleg a komplett reggelit ön nem találja alkalmasnak, vagy akadékoskodik a cigarettával. Uram, az nem létezik nálam. Én egy sorból is megértem, mit kíván. Gondoltam, hogy megérti, miért kívánok cigarettákat a bestiának. Ne, eleinte nem értettem, de egy állatorvos elmagyarázta, hogy Afrikában tüdőbántalmakban szenvedő oroszlánt dohánypor szagoltatásával is kezelnek. Így aztán nem fájt a fejem az ügy miatt. Hálás vagyok az állatorvosnak, amiért főfájását megszüntette. Vanek úrnak ugyanis sejtelmesen volt, hogy Gorcsev itt járt a házban. Sőt, itt is lakott. Gré ezredes szerepének eljátszására egy szolgálati tiszt vette rá. A kötelesség tudása miatti külön jutalom nem fog elmaradni, mert látom, hogy minden rendben volt itt, míg nem voltam itthon. Hát, ügyeltem, kérem, hogy ne történjék a házban semmi. Idegenek itt nem fordultak meg, kivéve Nedda kisasszonyt, és azt az almási pártfogoltamat. Így aztán nyugalom volt és rend. Csak az volt idegekre merő dolog, hogy nem bírtam rávenni a teljes kannáinak óvatosabb használatára, mert egy helyen úgy szólván naponta leütötte a kerítés festékét. Gorcsev elvémült és kihúzta magát. Hallatlan! Az ember nem húzhatja ki a lábát a házból, hogy borzalmas események ne történjenek távolétében. Vanek úr lesütötte a szemét, mivel ezen az egyetlen ponton körültekintését és óvatosságát, amelyen egy házmesternek rendelkeznie kell, elmulasztotta. Odasugta nekem, hogy hallgassam el Gorcsev előtt Madame Tortelle látogatásait, mert nem szeretné, ha azt hinné, hogy a házban történhet valami. Vanek úr éber és zord cerberuskodása ellenére. Később tea mellett még néhány homályos pontra világosság derült. Amikor a 14 karátos autó ügyét intéztem, felszólítottak, hogy lépjek be a hadsereg kötelékébe a szolgálathoz. Ennek a felszólításnak örömmel eleget tettem. De soha egy pillanatra sem szüntem meg apám tragédiájával törődni, és mert sejtettem, honnan fúj a szél, bár az igazságról fogalmam sem volt, nyomban felmondtam a kaszinó bérletét. De már mennyire is figyeltem, nem vettem észre semmit, amíg egy napon nem álltam azelőtt a helyzet előtt, hogy hamis kártyás vagyok. Jelentettem a feletteseimnek, de jelentettem gyanúmat is, és kértem, hogy szolgálaton kívül, amíg az ügy tisztázódik, eljárhassak. Úgy tettem, mintha a tragédia vesztemet okozta volna, és elutaztam Alexandriába. Itt kinyomoztam Gré ezredes és Emin pasa történetét. Gré ezredes öcsét, aki hasonlít a fivérére, megkértem, hogy intézkedése még titokban lakjon a házamban, ahol húgom majd gondoskodik róla. De szegény tüdőbajban meghalt. És mert Vanek úr külsőleg meglepően hasonlít az öngyilkos Gré ezredesre, őt használtuk fel oly módon, hogy a szolgálat tudtával észrevétlenül elbegyülhetett a tiszti kaszinóban. Vanek úr kitűnően oldotta meg feladatát. Ez úgy szóval említése sem szorul, jegyezte meg Vanek úr. Ügyességem elégszer bebizonyítottam. Bocsánat. Véletlenül lelökött a könyökével egy japán vázát, amely összetört. Nem tesz semmit. Utálom ezt a vázát. Gondolatomat találta el, midőn lelökte, folytatta Gorcsev. Emin pasa, hozzátartozóit rávettem, hogy kívánságomra küldjék ide a beteget. Közben hamis kártyásokkal együtt járkáltam mindenfelé, amíg Madó erre rápukkantam. A pám kártyapartiában, mint Mulenko Bolgár förbirtokos szerepelt. Megtudtam, hogy a légióban van, és amikor beléptem, hogy felkutassam, egyúttal megbíztak feletteseim, hogy az altisztek önkényeskedéseinek fölgöngyölítését is kíséreljem meg. A két ügyet sikerült egyesíteni. Amikor szegény Manuel, akit időközben megszerettem, hiszen tehetetlen eszköz volt megbízója kezében, meghalt, csak Sábára mertem rábízni a titkot. Az ő vallomásából nagyjából kiderült, hogy ki volt Bengúz, akinek a megítélésében szintén tévedtem, mert nem számítottam, hogy ilyen kemény gyilkos is akadjon a hamis kártyások, általában bohém bűnözői között. Kis hián összeomlott minden, de részint Sába, részint Almási barátom ügyessége és tisztessége olyan segítségemre volt, mint egy egész rendőri apparátus. Párizsba érve, mivel túl korán hagytam el az ágyat, felszakadt a sebem. Emin pasa, aki alapjába véve jó indulatú bolond volt, közben Sába és Nagyda útján bekerült a házba. Ők ápoltak. Húgomnak nem volt szabad a dolgokról tudni, mert nem bízhattam Vlaszta és a galádi kaszinó gengsztereivel szembeni ügyességében. Magas lázam is lett, és csak a katonai kórházban lettem jobban. Sábának már akkor említettem a vörös füzet fontosságát, amiben katonai titok is volt. Vlaszta ellen sajnos kevés bizonyíték volt Manuel vallomása, és csak a halottnak hit emberek feléledési blöffjével remélhettük vallomásra kényszeríteni. Ekkor már húgom is tudta, hogy Vlasztát félreismerte, de természetesen folytatnia kellett a jó barátság komédiáját. Miután óvatosan kerestük a füzetet, nagyon megnehezült a helyzet, különösen Sír Lajos barátjuk eltűnése folytán. Hogy villámgyorsan kézre kerítsük, és mégse jusson eszébe a füzetet elolvasni, úgy intéztük, hogy egy felderíthetetlen bűnténnyel kapcsolatban gyanúsítsák, hogyha bárhol is van, nyomban elő lehessen keríteni. Gondoltam, néhány ezer frankkal beéri a meghurcoltatásért. Ez könnyen lehetséges, jegyeztem meg. Azonban ez az úr olyan jól elbújt, az ördög tudja, miért, ma sincs meg. Szerencsére elküldte a füzetet Almásinak. Először azt hittem, hogy Almási a kaszinó vagy Vlaszta megbízásából járt a húgom után, és megkaparintotta a füzetet. Húgom minden tiltakozása ellenére így vélekedtem. Emiatt a húgom is közbe jár majd elnézésért, remélem sikerrel. Végül nem is ejtettük, hogy Burent, aki több kirohanást intézett lapjában a galahadi kaszinó ellen, mielőtt megválasztatja magát, szintén áldozatnak szemelik ki. Így aztán tetteléréssel sikerült lecsapni, és Sába feledhetetlen alakítása révén saját büntetését mérni a gazemberre. Természetesen Almási barátunk remek cikkét is közértekből kellett leállítani, de azt hiszem, hogy most már kicsit kiegészítve még nagyobb szenzációt fog kelteni. Hol volt Sír Lajos? Ezt csak sokára tudtam meg. Ribári rávette Madame Tortellét, egy braziliai ültetvényes piaci árus özvegyét, akihez gyanús szálak fűzték, és aki elhitte az újságok nagybetűs címei mögé rejtett mesét, hogy rejtegessék a gengsztert, amíg elalszik az ügy. És ez esetben valamennyien kimennek Dél-Amerikába, ahol a Sír Lajos által rabolt jelentős összeget elosztják. Madame Tortella rejtegette Sír Lajost, aki meghízott ez idő alatt, és Ribári a boldogult ültetvényes zsakettjét hordta, mint ő mondta azért, hogy elváltoztassa a külsejét. Madame Tortella ezt nem értette ugyan, de mindig is szégyelte kimutatni, hogy buta. Tehát odadta a zsakettet, amivel Ribári még hosszú ideig álcázta magát. A szerencsétlen Emin pasa, akinek családja inkább holt hírét költötte, sem hogy megtudják a valót, Párizsban egy szanatóriumba került. A többi rejtélykulcsa is roppant egyszerű. Sába és Gorcsev, amikor megérkeztek Párizsba, az őrült Emin pasával titokban meghúzták magukat a barokk villa szalonjában. Az a tetem, amelyik valóban holtan feküdt, Gray ezredes, szerencsétlen tüdőbajos öccse volt, aki Gorcsev levelére Kairóval Párizsba érkezett, és akár csak Emin pasa itt húzta meg magát. De végzett vele a kór, innen szállították el szép csendben a halottas házba, és az angol követség eltemettette. Ez volt az éjszakai kalandom, amikor láttam, hogy egy tetemet vittek ki a titokzatos barokvillából. És megoldódott a legnagyobb rejtély is, hogy ostobaság azt hinni, művészetért, diadalért, érvényesülésért, vagy egyéb apró semmiségért születünk. Rövidesen feleségül vettem Neddát, és ezért érdemes volt megszületni. Érdemes lesz meghalni, sőt még élni is. A többi ostobaság. Hogy Vanek úr erre vonatkozó axiomájával éljek, az élet olyan, mint a füst. Elillan, mielőtt még igazán boldog voltál. És végre Sábát is felfedezték. Megjelent az újságokban, Alex Gorsev maszkjában, és ott volt az eredeti fényképe is. Saját maga mellett már őt is felfedezték. Nagy színész lett, és ugyanakkor esküdtek meg Balázs Annával, amikor én elvettem Neddát. Időnként feltűnt Gorsevnél egy sovány, ideges ember, akit Abu Ben Pullovernek hívnak, és az ördög tudja, most kimaradt, mert Gorsev, aki hazaköltöztette már Svájcból a családját, vett egy gyönyörű farkaskutyát, és amikor ez először farksóválva eléje futott, rosszul lett. Ketten, akik mindent tudnak, nem szólnak soha, és néhány részletét borzalmas, komikus és különös históriának örökre megőrzik. Az egyik a finom kis barokk épület zsalus ablakaival. A másik Vendréner úr, aki időnként kíván szorog a napra sütkérezni, de csak olyankor, ha megláncolják a kutyát. Mert akár csak Pullover úr fél ettől az állattól.

A világ teremtése. Filozófiai operett, avagy a klasszikus költészet lehetőségei. Szereplők. Az úr, első angyal, teljesen hülye, második angyal, undok individualista, harmadik angyal, ha mód van rá viszonylag értelmes, Ádám Éva, az első emberpár, Johann Wolfgang Goethe, miniszter. Nyitány. Ez az ős, ez az ős, ez az ősköd itt. Itt még csak az atom hősködik. Hősködik. De az se, hajaj, bizony az se sokáig.

Ív ugyan, de általános, mert több pontján is a semmivel határos. Amiben, mint majdan az őstulok, föl-alá bolyongnak a kvantumok. Ez az ős, ez az ős, ez az ős gomoly, és ez nem vicc, mert komoly. Nagy gyűlés a teremtés kezdetén. Első angyal. Tisztelt nagygyűlés, kedves teremtmények, minden dolgozó lélek! Úrunk és Teremtőnk nevében forrón üdvözöllek benneteket az égben. És hogy ne húzzuk az Úr primőr idejét, megkezdjük egy gyűlés színrevitelét, melynek lelkesítő és fülemelő tárgya az a hősies munka, amellyel az Úr az első naprendszert legyártja, az a töretlen lendület, az a nehézségeken urrálevő alkotó kedv és teremtő erő, mely mindig megtalálja a helyes utat, ahol föltalál, újít és kutat, mert céltudatosság jellemzi az Urat, amivel az egyszerű angyalnak ragyogó példát mutat. Egy szóval az Úrnak az a dicső és egyedülálló, páratlanul nagyszerű és forradalmi tette, amellyel örökre beírta nevét az általa teremtett történelembe. Második angyal. Tisztelt nagygyűlés, kedves teremtmények, halhatatlanok, halandók, lények, dolgunk tehát a teremtés. Bástya a semmiben, nem rés, ami nagy vonalakban kétségkívül nagyszerű, de közelről a dolog mégsem ilyen egyszerű. Azt hiszem, érzem az első kísértést, hogy föltegyek néhány kellemetlen kérdést. 1. Ha az Istennek olyan nagy a hatalma, hogy lehet az, hogy a paradicsom alma? 2. Ha minden rendben van a tervvel, miért tilos termelni azzal a szervel? 3. és végtelen egyszer. Mit akar az Úr elérni ezzel, hogy egy ilyen elhamarkodott teremtésbe belehetsz el? Amikor a semmiből kilóg a fenekünk, holdra és napra telik nekünk, miközben korog az angyal gyomra emberre, meg paradicsomra. Erre van éter? Nem. És nem. Ez valahogy nem az én teremtésem. És kiderül majd ebben a darabban, mihelyt az összehasonlításhoz rendelkezésünkre áll a napnál világosabban. Ez az egész az Úr bulija, hogy legyen a fiának mit megváltania. 3. angyal. Tisztelt gyűlés. Kedves teremtmények. Sok a szöveg, de egy a lényeg. Eldöntött kérdés, hogy le leszünk teremtve. Az Úrnak erre megvan a keretje. Nem mondom, probléma lesz elég. Vegyünk csak egy olyan apróságot, mint az ég, ami sosem lesz egészen tiszta, és meglátszik majd rajta, hogy az Úr a semmiből fusiszta, és folyton dörög, és beázik, hogy az angyal halálra fázik, míg inkben glóriában átsorog, mert minden vacak kis eső az ő hátán csorog, de... Hogy jön ez és a többi? Az alkotás öröméhez, amit a lélek teremtés közben érez. Megmondta az Úr nem egyszer, csak azon győzhetsz, akivel verekszel, és én kimondom, mások bárki ne állják. Bírom az öreg ájtatos dumáját. Nekem jöhetnek hátulról más angyalok, én csak egy egyszerű angyal vagyok, én, ha majd lesz rész, a rezelt kivágom. Ez legyen a legelső teremtés a világom. Éljen bölcs tanítónk és nagy vezérünk az Úr, éljen és virágozzék az egész az Úr. 3. kórusban. Fel, fel, a mennyei melóra, fel, fel, te mennek üdve, ha meg lenne már teremtve az óra, most egy isteni ütne. Az ember meggyúrása. Angyalok. Az ember, az ember, az új ember.
mindent bír és mindent mer. Nincs neki távol, nincs neki messze, fejében nincs kárhozatos eszme. Ha ő intézi, az ügy nincs veszve, így lett megtervezve. Széles mellel, széles

0: állal, kezében egy brosúrával. Az úr, gyúrjad, angyal, mindent bele, készen van az alsó fele. Angyalok, nincs határ és gát előtte, a baj csak azért van, hogy legyőzze. Anyagban hisz, de nem anyagiakban, verhetetlen az öntudatban, frissen, mint a bolha pattan, fáradhatatlan, felülmúlja önmagát, feje helyén egy plakát. Az úr. Halleluja. Kész az újja. Második angyal. Ez nem az én kenyerem, újagos a tenyerem. Angyalok. Az ember, az ember, az új ember mindig győz és mindig nyer. Munkacsatában meg nem előzik, remekül szervez és jól időzít. Edzésben van ősztől őszig, nem iszik, nem nőzik. Minden feladatra rátermet, üdv a teremtett kádernek. Az úr. Állj az egész. Kész. Második angyal. Hogy el ne hallelujázzam magam. Az angyal teljesen ki van. Az úr. Üdv nekem. Üdv. Jöjj, sikerült szerkezet. Add a kezed. A gazdasági versenyben az úr egy fény év vezet. Az ember receptje az úr szakácskönyvéből. Vegyünk egy teknőbe bőven anyagot, homokot vagy agyagot, vegyünk hozzá teremtett csapvizet, néhány litert, de legalább tizet, ezt három angyal addig dagassza, míg össze nem áll a massza. Ekkor bele a tyúk tojást kettőt, ki ne felejtsük az élesztőt, megszórjuk vékonyan puskaporral, körítjük kis kaporral. A földhöz ragasztjuk, háborúhoz nyersen fogyasztjuk. Az első emberpár teljesen el van ragadtatva. Ádám. Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, istenítsük ezt a kéglit. Éva. Milyen üdvös, milyen bájos, beépített almafával, milyen meghitt és lakályos. Ketten. Ez a csúda, ez a finom, ez a földi paradicsom. Hopp, hopp, hopp. Üde, üde ez a lét, élvezem a közelét. Hely, hely, hely, oltári egy hely. Az ember csak beleül, és egész nap üdvözül, míg behúzzák a dicsőbe. A paradicsomi csőbe. Ádám, mert az embert kitöri a frászit, míg reggeltől estig hozsannázik. Örökké csak a nagy büdös lógás, és sehol semmi kikapcsolódás, folyton csak az a hülye hálaének, és semmi éjszakai élet, se egy jó rázás, se egy jó verekedés. Még föl sincs találva a kés, se nő, se pia, mert szűziesség az úr hobbia. Éva. Folyton csak az üdvösség, mindig csak a hit. Legalább melózni lehetne valamit. Lenne csak egy icipici változatosság, ne csak ezek a tapsoló angyalocskák, ezek a bodorított lombufák. Ez a leghaladóbb és leggyönyörűbb világ. Mert Isten úgyse ez a teremtés legelső gicse. Ketten. De ez szigorúan csak a magán véleményünk. A nyilvánosság előtt örülünk, hogy élünk. Éva.
1: Jaj, de jó, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, ki egy modern édent épít.
0: Ádám.
1: Nyakig a paradicsom lében kiáltsuk éljen, éljen, éljen, éljen ő.
0: A nagy belső építész és lakberendező. A második angyal fölméri a maga mennyei helyzetét.
2: Sok fa fejű közt egy értelmes égi. Mit tehet az angyal, ha értelmiségi? Tartja a száját és behúzza a szárnyát. Nem bírálja az úr glóriáját. De eljön még az ő ideje egyszer, mikor már nem lesz cikk a kegyszer. Akkor majd előáll a hússal, egy teljesen új mechanizmussal. Bízhatnak benne, lesz sikere, az egész naprendszer ezzel lesz tele. Lesznek még nyájasak is én velem, hogy így hozzáértés, meg úgy szakértelem. Persze még el kell egy kis lassú tűz itt, amíg az urat erre befűzik. Amíg ezt a kérdést az idő megoldja, mit tegyek? Megyek a búspokolba. A három angyal mindenben szabad kezet kap. Első angyal. Add, angyal, a szabad kezet! A várva várt perc elérkezett, ó, üdvösség, ó, élvezet! Az Úr ezután csak elvileg vezet. Harmadik angyal. Megszűnt az ósdi, menj lebontósdi, a felhőigénylés, a fényjelentés, nincs többé központi teremtés, ezután nem üdvözül minden akta. Az Úr a hatásköre egy részét leadta. Második angyal. Most aztán szárnyalhat az angyal. Most aztán elő az angyal angyal. Most, aki angyal magáról hallat, jöhet az ötlet, a titkos sugallat, amivel az angyal a világon igazít, és csinál a talmiból igazit. Hárman, kórusban. De mit? De mit? De mit? Első angyal. Részletkérdés. Csak legyen benne hit. Második angyal. Inkább egy kis epe. Harmadik angyal. Egy a lényeg. A kérdéseknek legyen közepe. Mert akkor van mibe belevágni. Akkor adódhat akármi. Az angyal nem jön zavarba. Az ügy hamar le van zavarva. Az angyal lelke annál boldogabb, minél inkább intézi a dolgokat. Második angyal. Legfőjebb minden marad a régiben, és a bizalom az égiben. Most hol van az Úrnak az a mi csodája, az a pénzügyi csodája? Pont most tegyem a világot rendbe, amikor semmi nem jut az eszembe? Első angyal. Adj nekünk, Urunk, egy ötletet, amivel fellendítjük az üzletet. Add meg nékünk a mi mindennapi nyereségünk. Egyébként végünk, mert itt az idő, nagy Isten, mikor a glória alá fej is kell. Hárman, kórusban. Ó, jó fej, jó menő fej, kéne egy fejlelő hely. Az angyal nagy vágya egy gazdag agybánya, honnét akár az agyag kibányázhatók az agyak. Nem ott lennénk, ahol vagyunk, ha lenne hazai alapagyunk. Csak elgondolkoznánk egy picit, és megszűnne a deficit, ahol az agy nem hiányzik, a haszon sem hiányzik. Csak lenne raktáron egy kis ész, nem lenne többé semmi vész. Csak lenne egy kis agyvelőnk, mi is lehetnénk nagy menők. Harmadik angyal. Van itt és szép elég? Mit siessünk? Nem ég az ég. Elkezdjük a fejlesztést, írunk egy felterjesztést. Első angyal. Most aztán, itt a pillanat, most aztán meglátja az ég. Második angyal. Hogy mossa az angyal a szabad kezét. A menny tanács döntése a striptíz föltalálásáról. Az Úr. A helyzet komoly, de nem reménytelen. Mindazonáltal az Úr a teremtést elemezni kénytelen, hogy írhasson egy fölséges jelentést, melyben magabiztos felelősséggel közli a teljes éggel, van valami ebben a végtelenben, miközben minden a legnagyobb rendben, ami nyugtalanít engem. Első angyal. Ha egy mód van rá, üdv nekem, van egy ötletem. Második angyal. Ettől megyek én mindig szét. Mi az, ha nem vagyok indiszkrét? Első angyal. A teremtés akkor a legszebb, ha beleviszünk egy kis szexet. Az Úr. Ó, kárhozat! Ó, romlás szelleme! Pia, nem kéne? Vagy zene? De jó, hagyjuk, tegyük föl, hogy valami lesz ebből az ügyből, hogy én azt mondom, igen. Te!
0: nemet vinnél az igenbe? Harmadik angyal. És kérdem én, hová vezet a mértéktelen élvezet, nem bírja a szervezet. Második angyal. Sok a szöveg, már megvan a döntés, holnap megnyílik a kegyelem söntés, és szerintem biztosra vehető, hogy ettől még nem dől ránk a tető. Én mondom, lesz majd, aki tartsa, ha malasztban hetyegni az úr parancsa. Végül is létezhet nagy és kis érdek. Már előre látom, hogy egy jót kísértek. Az úr. Üdv, üdv, az eszme áthat. Ó, a kérdés áthidalható. Majd végtelen kegyelemmel foglalkozom néhány vegyelemmel, hogy létrejöjjön egy új elem, melynek neve szerelem. Mert hogyha ezt érzi az emberpár, nem is egészen ember már. Valami más, mondhatni több lett, és így nőtt a mennyei érték több lett. Második angyal. Teljes az egyetértés, kezdődhet a kísértés. Angyalok kórusban. Gyere csak ide, kis esztelem. Tudod, mi vagy te? Mesztelen. De viselkedj csak fesztelen, és ne félj a lángpallostól, ne bánt, az csak megkóstol. És attól se tarts, hogy innen kiűznek, csődbe jutna akkor az üzlet. Inkább csodáld a glóriás puccot, és szerezd be egy kis hivatos cuccot, mert egyből megjön az életkedved, ha van magadról mit levetne. Az úr. Ó, árulás! Ó, gyász eset! Az ártatlanság megesett. Harmadik angyal. Mindazonáltal a szervezet zsírja, a terhelést egész jól bírja. Első angyal. Bár tudom, hogy vannak, akik hűségemért fúrnak, hozsánna-e dicső távlatért az úrnak? Második angyal. Más szóval megvolnánk, tálalva a vétek. Remélem ízlik a többfogásos étek. Mi rendeltük, de a cehja tiétek. A kígyó dialektikus fölfogása. Az úrdoktori értekezéséből. A kígyó is, mint olyan, a teremtő mása. Bár kétségkívül gyanús a származása, de azt tanítja a világszellem, legjobb, ha mi vagyunk magunk ellen. S ha nem csak az epe, de mi vagyunk a méz is, a tézishez az antitézis. Mert így az eszme pörgetjűt mindig helyesen pörgetjük, és megtermelve a mindennapi áldást élvezhetjük a megváltást. A kígyó persze, mint mennyidegen, csak az ágak közt csúszkál hidegen, mert egyszerű lélek, és nem érti ezt. És folyton sziszeg, mert a szelepe ereszt. A paradicsomot teljesen konszolidálták. Ádám, ez a paradicsom, hogy oda ne rohanjak. Éva, mondják, hogy máshol sokkal szebbek vannak, mondják, hogy vannak más naprendszerek, ahol sokkal jobban üdvözülnek az emberek. De mihez fogna a kényelmes lélek ott, aki ehhez az édenhez szokott? Most kezdjen el egy új teremtésben bízni, reggeltől estig gürizni? Nem elég neki a maga baja? Örül, hogy Lukas a sejhaja. Ádám, ez a paradicsom egy kis paradicsom. Kissé ütődő. De azért finom. Éva, és ma már nem úgy van itt, mint régen. Ma már nem festik át a felhőket az égen. Ma már nem kell az embert folyton nyírni. Ma már lehet egy kicsit sírni. Ma már csak emléke kísért a múltnak. Ma már a módszerek kifinomultak. És a lelkek sem kárhoznak már rakásra, és egyre többnek van barlang lakása. Ma már így úgy elüdvözül az átlag. Ma már az egész teremtés konszolidáltabb. Ádám. És nincs több üdvözlégy, és nincs hozsánna, már nem divat. A változás a mennyre is kihat. Elő a colstokkal, félre a karddal, üvölti hárfáját tépve az angyal.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
0: Ez az új típusú karddal, Éva. A tejben viszont több a tej, és kevesebb az őspor. Szidják is sokan, hogy ez már nem a hőskor, hogy ez már nem az a világ, amit az úr egy-két hete csinált. De bánom is én, kinek a hibája vagy érdeme. Tény, hogy ma már nem ez a világ legsnasszabb édene. Ádám. Törje a sugarát a központi nap, míg ragyog erről valamit központilag. Van nekem épp elég fontos dolgom. Egy népes családról kell gondoskodnom, akiknek nem ízlik a paradicsom, nem eszik. Én üdvözülök, ha a srácaimat a világegyetembe fölveszik. Zárókép. Johann Wolfgang Goethe bemutatja a világegyetem összes vasútvonalára érvényes szabadjegyét. Bizony, ha az ember miniszter, útra kell kelnie x-szer. Ezért is becsüri az úr kegyét, mennyébe érvényes szabadjegyét. S noha a földről egy elhaló hang szólítja Henriket, azaz Johant, kit érdekel végül is Margit, meg hogy ifjan az úr mit akart itt? A nagy reményekből egy sikerdarab a teltház előtt futó világ marad, amelyben már az is fényes eredmény, hogy írni, olvasni tud a teremtmény. Nem is említve azt, hogy költeni, azaz levegővel hurkát tölteni. Mely hurkával az igazi tehetség úgy csapja fejbe az egyszeri szerencsét, hogy attól helyben előáll az elme legigazibb és fényes győzedelme, minek folytán dicsel, szerelemmel betelve kerül helyére az ember a húsevést, és más ilyet elunva a misztérium minisztériumba, ahol is munkálkodik serényen, a közhasznot hajtó reményen, s noha legvégül ő is, mint mindenki Maustót, előtte megírja, csak példának mondom, mondhatnék mást is, a Faustot. Badarkák. Lehelvezér. Folyton folyvást fújt a kürtjét nagy lehelvezér. Kérdezték is tőle épp ezért. Mit csinálsz a kürttel, lehelem? Lehelem. Válaszolta rá, és épp ezért legalább egy fél percig nem kürtölt nagy lehelvezér. A sakál szakálla. Nagy bánata az a sakálnak, hogy szűrei épp, hogy sakálnak. Anyám, sóhajt, kopasz szakállat. Hisz úgysem hordhatok szakállat, míg ki nem kúrál egy szakállat. Az okapi. Ameritka, ama ritka állata az okapi, amelyiknek minden mindegy.
3: Oké, api.
0: A nagy tűzvész. Tűz pusztít a belvederben. Fölnyerít egy fűzöld ló. Mint önkéntes tűzoltó, kijelentem, hogy nincs víz a belvederben. A parókás róka. Mond róka. Kérdezik az aparókát, miért hordasz te parókát? Azt mondja az aparóka, a paróka olyan dolog, amin kaparóka. Pop art. Okapiéknál a pop, csupa mél a bú. Sóhajtják az állatok leginkább a gnú. Ó, kapi, kapi, ló. A vásárló panasza. Kedden vettem a légettyűt, s másnap a postán még együtt. Egy is eleget tyűzi a leget, most meg a két tyű lég együtt. Dr. Szabó példás magatartása. Dr. Szabónak nem volt panasza, bár volt egy kis beszédhibája, jól feküdt neki az ügyvédi pálya, s tárgyalás után gyakran szólt haza.
4: Halló, itt dr.
0: Az angol irodalom rövid története. Ha Londonból Shakespeare-t kimerik, mi marad?
2: Limerick. De Londonból Shakespeare-t imerni? Ki meri? Nehéz évek. Egy hegedűsnek mondja hangadója. Bármilyen nyeszlet hang a magadója, úgy megugrik a hangadója, hogy csak rázza magát a majré. Vajon a dóra? Jön-e majré? Kanca a megnyerő modorú ménhez. Ó, mennyi bánat ért, olyan, amit csak állat ért, egy állat ért. Jelenet a ringből. Wotan rájön, hogy férfi díszét megbűvölte Lóge. Lóge. Beszéd hibász az egyiptomi főpap. Ízisz, Ozirisz, jól halad a piramisz, nem csak kő van, iramisz. Egész nap harcog a rabszolga kórusz, egy-kettő hórusz. A fejbetörő gép idegen nyelvű prospektusa. Golyónkat, hogyha a burkából kifejtik, kizárt eset a mégoly enyhe fejtik. No jó, töpreng a korrekt vasgolyó. Amíg írják, de nem ha ejtik. Az aradi radiátor. Egy aradi radiátor, ha jöttek a radírgyárból, hogy megfosszák hőnszeretet radírjától, annyit szokott mindössze mondani. Radiátor, főképp aradi, nem válik meg sejde a radi. Radírjától. A macs. Ha megvénül a macs, vérszomjas és makacs, a szemében a ragacs, a lába kacska. Bár kölyöknek a macs kis bolotvapamacs, s tejet kunyerál vacsorára, mint egy macska. Egy nagy igazság. Zádnakné de facto megözvegyül, ha zádnak rendületlen ül. Gőzék, avagy a megverselt filozófia. Gőzék, kik a gőzösből mód felett gorombán távoztak, de kérem, robbanunk, robbanunk, fehéren szállonganak a rét felett, s a kocsironcsok és a kofferek láttán fetrengnek lelkisebben, miszerint, ez esetben az esetleges eset megesett. Ha csak idősebb gőz ki fennforog, mint ringlispil és etikai ok, ha csak, mondom, nem történt árulás, mire gőzék már, ahogy ez szokás, lényegét látva a dolognak, családilag elpárolognak. Ellenpont, avagy a költészet a tudományoknál alacsonyabb rendű megismerési forma lévén nem lehet meg érzelmek nélkül. Fát döntenek gőzék. Legjobb érv a gőzék. Záróvers, avagy a világ legrövidebb költeménye, avagy törekedjünk a tömörségre, és ne fecsegjünk fölöslegesen, amikor kevés szóval is elmondhatjuk azt, amit sok szóval mondunk el, mi által mondandónk természetesen sokat veszít eredendő tömörségéből, ami pedig bízvást állíthatjuk, nem válik hasznára, avagy a szegedi gőz. Őz. Paródiák. Ilyes Gyula. Hatalmas nagy mondat, s a költő. Nem az Apollinéri hévtől, a hévtől, de mint aki ég felé tör, ahogy az étör. Beh úgy, ahogyan ott, s mint régen, akkor, otthon, szinte már repülve, de mint egy földön ülve. A gyerekkorban, amikor a költőnek még volt szava. Szava. Pont úgy beszéltem, amíg a borjú neveldéhez értem. Vas István, Verona, Porto Forinto. A régi város hogy megváltozott? régi ezek már nem azok. De a nyár mégis örökre ide szok. Az öreg szív érzi az ifjú tézisét, ha kirakja is a protézisét. Napsütésség és déliség. A Porto Forinton látod, a kréta rajz, a kocsik között etruszk, miniszoknya ajz. És jön a pincér, s Dantét idézi. Hinaus. Vörös Sándor. Máté Passió. 1.
1: Mi atyánk, ki vagyok, pam-pam, de azért ragyogok, pam-pam. Neked ez csak olyan pam-pam, de nekem komolyan pam-pam. Kilukadt a világ, pam-pam, belukadt a világ, pam-pam. Kibe jár, Sanyikád, pam-pam, de azért komolyan pam-pam. Minek isteneket, pam-pam, hiszen ez tiri rá, pam-pam. Tererem, törörem, pum-pum, idelő, odalő, bum-bum. 2. Harcon át, marcon át harsonáz a költő, Átoson, Jánoson ráborul a bölcső. Ott terem Péteren 12 apostol, impotens, opponens, szóda vízbe kóstol. 3. Jézusomat köszönteni jöttem én, szálló bárány felhőt, gombos cipőmben arcán korcsolyázni, a néger eszkimók egén fejjel lefelé lógni a próféták közt. 4. Keresztelő Szent János. Would you like some whiskey? Jézus Mária. Ich weiß nicht. Sanyika. Szálem a lájkum. 5. Te, aki hallottad ezt a dalt, melytől több felsőfokú világegyetem szíve megszakadt. Te, aki hallottad ezt a dalt, emeld föl lábadat, dugd be a szádba, nagy ujjaddal belülről nyomd ki szemedet, és mondd, reménytelen, és mondd, hiába való, mert nincs több lábad. És a füledbe már nem jut. Gőgicse. 1.
2: Az apám daliás handlé, ide jár, oda jár, ajvé, toporok kapuban téren, kidobott kacat, ezt kérem, amikor az apám bajban, a fején csöpögő vaj van, amikor az apám ágál, kenyeret, libazsírt drágál.
1: 2.
2: Messze földön folyóan eretva, lány kezében de szép a beretva. Jó nagyot rúg karába, farába, miért ne rúgna, ha fáj a falába? Miska sógor, ha itt a majál is, néha részeg, de néha kajál is, két porontját ezerbe hasítja, róza asszony kisingbe visítja.
1: 3.
2: Isztornyisztor, tranzisztor! Kend engemet, miért piszkol? Piszkolja a néni kéjét, abban lejje némi kéjét.
1: Mély psziché.
2: Bunkócskát a métjen, megfogá a végen. Tyümej vala neki, töve s közepi.
1: Sóhajt a leánka,
2: bunkócska, te drága, mit csiklansz, te egek, még megrepedek.
1: Rue, mondá ő, marha a nőköltő, vaj az mikor repet föl, képzelettől.
0: Somjó György, tanmese. Avagy a szerző orrán száján kemál török költőnek, Pablo Neruda Somjó Györgyhöz című verséről írott verse. Kemál-e még az őszpeterdi háza, ha a klíma kontinentális, ha a vízforrás pontja 100 fok Celsius, ha a relatív páratartalom magasabb 80%-nál, Ha a beesési szög és a kiesési szög különbsége nagyobb egy arasznál vagy azonos vele, ha a fénysebesség állandó, ha a föld bolygó, ha A plusz B egyenlő G, ha az ötlet egy pihent agyé. Csanádi Imre, Nehéz esztendők krónikája. Pölyhőt csingat az ősz, van bizamost cseráz, van, csak csorba. Csihánk fű kele rég, ahol nyessük bár elejét, mind kihasad korán, magnak fél felesen marad. Hát még csüngdel a récs, füttyen alig pihó, farkán billegető egy noha átszalad. Mondják, csak azért, hogy nesze nagy legyen, húsnak már, ha amaz kevés. Korpázik cefetül, dérlik a nyeldeső, udvarláb hegyiben fán csigaféle min. Rejtvényt fejt, nyereményt várva a kis diák. Metrum. Csak mi a frászt jele? Pilinszky János. Rumbach, 1974. A Velszi hercegnek. Újra és újra őket látom. A hold süt, és az úr mered. És az úr elé emberek fogva húznak roppant nagy verseket. Amiket mind én írtam arról, hogy az úr mered, és hogy én visszameredek, mire ketten kijövünk egymás könyökén. És a versek lassan nyikorognak, a címük mindig az, kaput. És elébük fut a kiadó, és megtántorodva visszafut, mert ők már a végsőt ragozzák, már azt mondják, karád, karám. Míg cekkerét vadul ledobva lecsap rám Schrecklich nagymamám. Apuka Rivka Bill. Fogadjunk, nem tudod, mim van nekem. Egy rabruhám. És néha szégyelem. És néha, hogyha van rá alkalom, kigyúl a szám, és ég az alkalom. És lángol, és lobog a rafia. És felkiáltok. Ez az ő fia. De nem. Egy kápó, és nagyot ereszt, és visszaszól vadul, te tetted ezt. Se így, se úgy, az évek nélküled, mint fák között egy nyombél szűkület. Szálka. In memoriam Simone Tejardovics Kafka. Menjen bele! Belemegy. Jöjjön ki. Kijön. Előtte is láb. Utána is láb. A kéz. Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, déma és barna állat. Európa, mondtad, s megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király. Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. S te gépelsz, Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok. A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete, ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól, és az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt. Hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket, és újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette, vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabláltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki, minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik, és újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzót vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul, és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amolyan ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a papa szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk, hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat. Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot otthagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, neurasztheninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg, döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonda kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmanov Mnyesztecbe vívő út kikövezésére. Hogy akkora felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomda tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan ma rikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 korona mintás lett volna. Teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a pikoló, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén,
és megint olyan mosolygós volt, és azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, amin sörnyitó is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz, ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el, és itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rút szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgyis fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire, emlékezz erre, van hozzá tehetséged, érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én, és ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni. Én is a vevőd voltam, én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1.80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutató ujját, hogy hallgassam, hogyan esnek le, s gurulnak csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be. Érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megeleveledett, és mint egy kupac őszi falevél a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje, hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult, hogy mindegyiknek koszos az ingallérja, hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, amolyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett. És az a malomkerék oly hatalmas volt, hogy az első emeletről merült a vízbe, és a 3. emeletig is felért. És pont ez a nagyanyám kellett, hogy magához vegyen. Az én anyám leányanya volt, így hát odaadott nevelni a mamájának, mármint az én nagyanyámnak. És ez az én nagyanyám közel lakott a fürdőhöz. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy megkapta albérletbe azt a kis kamrát a malomban. Hálát is adott mindig a jó Istennek, hogy meghallgatta és nekiadta azt a kamrácskát a fürdő tőszomszédságában. Mert ahogy jött a csütörtök és a péntek, ebben a fürdőben fürdőztek a kereskedelmi utazók, ügynökök és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát,
aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélyben, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus uzsunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám, és a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsólemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este.

Ízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget, gatyát és zoknit vettek maguknak, és a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kiavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak. És így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a tejes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyó ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab a bazonyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. A csendesség szálló. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Vettem egy új vulkánfiber koffert, és ebbe a bőröndbe beleraktam az új frakkomat. Azt, amit a pardubicei szabóságon vartak az én próbababámra. Magam mentem el ezért a frakkért, és a cég ügynöke tényleg nem hazudott. Lemérte a mellbőségemet, körös körül rakott pergamenpapírból való csíkokkal, és miután mindent lemért rajtam, az egészet feljegyezte, egy borítékba rakta, és elvette az előleget, én meg végül elmentem a frakkért. És a frak olyan volt, mintha rámentötték volna. De engem nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg. És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam, majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát,
és valahova a Stráncsicsébe, a csendesség szállóba megy dolgozni.

ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendességszállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga baracktól roskadozó, villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy-egy nő támogatott, aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszít. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a röhögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendességszállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni. Felejthetetlen látvány volt az érett sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát, és én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránitkockákból rakták ki, és levertem cipőmről a sarat és a sárga agyagot. És aztán fölértem a dombra, megcsúsztam, egyszer térdre is estem, köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katáng az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében. Mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban, vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő, piros, öblös cseréptetővel, mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fölsőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben. Az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsölgethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta a gyalogutakat, homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal,
és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te, te, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda. Nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján. Bár csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakozott, úgy gurult föl alá az agancsokkal ékesített előtérben, úgy fickándozott azzal a kocsival, mintha csak valami mezőn szaladgálna, és úgy tudott közlekedni vele, hogy szinte jobban mozgott, mintha járt volna. És csendesség úr újra belefújt a sípjába, de megint valahogy másként, mintha többféle regiszter lett volna rajta, és a lépcsőn leszaladt a szobalány, fekete ruhában és fehér köténykében, csendesség úr pedig azt mondta, Vanda, ez itt a második pincérünk, vezesd a szobájába. És Vanda megfordult, és fenekének két kerekgerezdje szépen gömbölyödött, és jártában, ahogy az egyik lábával kilépett a másik oldalon, megemelkedett a gerezd, és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a frizurától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit, meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan teraszfélére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést, és két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozom apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépést se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk,
mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából, annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mulattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvirággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli, elnéztem ezeket a kirakatrendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek, és vicsorogtak egymásra a lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálózik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, és az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is. És ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az aranyprágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról. És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot, és egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az aranyprágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnök. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brunóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellény zsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borra valót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, egy hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült, az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak azután nyelte le.
mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a harmadik emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszik könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen. Röptében elkapta, és olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén. Fölötte meg, ott tornyosul az asszony, és mintha mennybe mennének, úgy emelkedtek föl a harmadik emeletre. Azt rebesgették a törzsvendégek, hogy évekkel ezelőtt, amikor a főnök az aranyprágát megvette, a főnökné asszony is lejárt a törzsvendégek közé, hogy itt lenn egy irodalmi szalonféle volt, amiből már csak a költő-festő Tonda Jódl maradt, hogy itt mindenféle diskurzusok folytak, hogy könyveket olvastak föl, meg színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt. Összekülönböztek Smetanán és Janácseken, de úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott válszorogtak a kutyák, az összemolt foxi, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után. Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék. Szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér inkben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a síp. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak a Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltaképp egész nap alig akad munkánk.
Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemenjünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportpilzeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen, aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, szépen elgerebjézzük a sétányokat, 2 hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bogját elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti út homokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abroszt terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán megjön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leült, kitölti a kávét. De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki, és senki sem lép be rajta. A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port törölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel, akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendesség szállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr 2 gyermekének. Az a 2 gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett ez a gyűrődés. És megigazítottuk a poklócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába.
Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve. Ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlésszögét. Aztán újra keresztülkasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akár csak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparáguszok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszak adott, és hozzá mindig jó sok vágott aszparágusz. És a főnök olyan szép vázákat komponált, oly sokáig igazgatta a csokrokat, ilyenkor mindig odagurult a vázához, igazított rajta, megint hátratolatott, és megszemlélte, de nem csak a csokrot nézte, hanem hogy miként harmonizál a virág a környezetével, és minden alkalommal másféle terítőt tett a vázák alá. És miután egész délelőtt a szobák szépítésével foglalatoskodott, a főnök nekilátott az asztalok csinosítgatásának. Asztalból általában csak kettő volt, az is legfeljebb 12 személyre terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek, és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a halban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud. Így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis kömény magot szórt a gombás borjú szűzérmékre. Aztán felébresztettük a háziszolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit semmi, sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel. És a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A 2 méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, 3 másiknak meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartotta, míg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga,
hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket, beleültünk vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába, és rögves csípolás hallatszott. Amilyen figyelmeztetés volt ez csak, mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le. S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a villát, már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben, hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna. Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam. A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüstfenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalácsház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan piculka volt, mint egy falusi ház kamra ablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pince ajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék. Az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át.
És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön. Mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen a távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdenek egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rém lett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Pirosbélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én, a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment. A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdenyek kihozta az ezüst pesgősvödröt, én pedig osztrigát, tengeri rákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És mivel a tábornok leült, Zdenyek felbontotta a pesgőt, egy Henkel drokkent, töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta: önök a vendégeim. És Zdenyek meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott: prosit! És ivott. De épp hogy csak belenyalt a pesgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így küszkölt: fúj, fúj, fúj! Én ezt nem bírom meginni! Aztán osztrigát tett a tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvággyal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pesgőt, és amint kiitta, eképpen ordított: á, ezt aztán képtelen vagyok meginni! És föl alá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjon, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdenyeket, Zdenyek meghajolt, és magyarázatba fogott a Vöv Klikóról, meg általában a pesgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent.
és a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak püszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasába. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül prüszkölte: "Diese Schnaps kann man nicht trinken!" És a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmet Zdenyekre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják, csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdenyek előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy, mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyáknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyák határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek. És hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a veséjében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikerekeken, nevetett és gratulált. És arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta. Schwarzenberg herceg földobott egy 5 koronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött sűvített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gordúnál lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, auch dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És 4-kor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt,
és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrjének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért, és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette pirosbélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon, és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd két óra hosszat egy írót pocskondiáztak, akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. És a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt. És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie, és ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jaj veszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, és kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már, miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg henkeltrokkenpesgő, meg a lagorduna, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. És azok újra rázendítettek.
Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza. Így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették. És mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le, hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve. És kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban ropta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta, és a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, az szerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok. Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt, és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza. Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elől szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akár csak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak. És berakta az autóba a generálist, a tábornok fehér, feltűrt újú ingben ült hátul a két kisasszonyka között, és aludt. Az első ülésen a költő hajtókájába piros rózsát tűzött, és előtte kivont tábornoki aranykarddal a kezében, könyökével a szélvédőre támaszkodva, a szép, táncos kisasszony állt. A tábornok zubbonya volt rajta, kigombolva, a zubbonyon a lenyisszantott kitüntetések maradványai fityektek. Kibontott hajának kucsmáján a generális sapkája díszelgett. És így állt ott felvetett fejjel, hatalmas két keblével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseillaise szobra, és így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott, Prágára fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a Narodnyit Sidán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek.
akik itt egész éjszaka örökben a szép kisasszonokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhóban lakni, ezt is a mi vendégeink találták

Annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, netán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere, elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szőrpihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát elnének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és 2 kastély is mi nálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 000 000 koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egy néhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia korok, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban, fogócskázás és szembekötősdi közben, ami általában a szénabogjákban ért véget, melyekkel a főnökünk, akárcsak a fát hasogató mindenessel, a kertet dekorálta. Ilyenkor aztán a vendégek pirkadatkor szállingóztak vissza, hajukat, ruhájukat száraz fűszál, széna borította, s boldogok voltak, mintha csak színházból érkeztek volna. És a zenészeknek meg nekem százasokat osztogattak, telemarékkal, jelentőség teljes pillantások kíséretében, hogy semmit sem láttunk és semmit sem hallottunk, még ha valójában mindent láttunk és hallottunk is. Miközben a főnök a tolókocsijában hajlongott, csendesen gurulva a gumiabroncsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval, meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könnybe lábadt szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig.
Minden asztalnál volt egy pohara, amiben éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az út

Kutyába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála. És mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat. És a muzsikusoknak játszaniuk kellett. És Denek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene, reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben, hordóban volt, Zdenyek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszán vette a flaskákat, és megajándékozta az öreganyókat és öregapókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőzködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenyek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna. 3 főt jelentettek be, de csak 2-en jöttek, bár 3 személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a 3. vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintázik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenyek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé, és maga a köztársasági elnök szállt ki belőle, akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett, virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estélyi ruhát viselt, és az irodalomról társarogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak. És az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú, hosszú csók volt az. És az elnök úr lehúnyta a szemét.
és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek, hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkorát sóhajtott, hogy a hajából kibomlott fült rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak, úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúroztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását, és nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szárított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frakmellénye meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá, hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt tovább, az elnök úr meg utána, és mindketten vele zuhantak egy szénabogjába, de az a fehér estéi újra felemelkedett, és futott tovább, míg végül elterült egy bogján, és az elnök úr ráesett. Én láttam azokat a manzsettákat. Láttam, hogyan lesz egyre kisebb az az estéi ruha, hogyan tűri a két manzsetta egyre feljebb, hogyan zilálja és forgatja, mint ahogy mi forgattuk a mákvirág szirmait. És aztán csönd ült a csendesség szálló kertjére. És én nem néztem őket tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt. Zdenyek a földet bámulta, akárcsak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból, mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónó. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam, és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát, és amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédób, maci, meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér inkben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Eképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe.
Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm. És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet botlottam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni, az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. S hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinánd d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

vihar kitört. Most tiszta és csillog minden. Az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szakát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam. Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszketnek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy akkor is itt leszek.

Kostolányi szeptemberi áfa. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl még ez egyszer, halál fölé a régi romokon, segíts nekem szeptember, ne eressz el. Testvéri ősz, forró négű rokon, én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni, csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogó és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszked, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még, adj kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozz, aki vagy a dicsőség, még most se rúd, nem őszül fejem. Éred belét mutatja, lásd a dinny, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsba, a hosszú út után sejmes garázsba. Mésztől dagadva megreped a szőr,

0: Bulldogshaft, Ernie. Bizony csodás volt, mint hogyha a perc szárnyakon osan, el nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb pazsonja. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdő alkonyatkor, a csillagokról ráhúj a harangot. Olyan ez éppen, mint gyermekkorom. A felnőttek érthetően beszélnek egymás között. Minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tám megriadt lent a sötét palacton, s a télre sárga és halálkod. Aztán a délután is furcsa nekem, hogy a napok árnyékok temet, s a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bukdácsol a billentyű, tompa bukva, az édes elmebeteg árvasóval. S mert nem lehet már jobban sírni, száján kacag a skizatban. Nem volt a föld még soha, a fák között mondhatnám suttogás. A fák fölött szalag, beszegve kancsal fényjel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon fürödnek. Miféle ország mond e gyermek ország? Miféle régen elsüllyedt meg? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, verde szemhéjába, vakok mereztik égre szemüket, Isten felé fülele. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a barka. Csöpp lángban, szegényen és hirtelen, mint régi képen, ódon ütve. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétben valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesetén, fekete eső, aranyat lakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás. Benn villanyfényé őszi takarítás. A készülődés tény, az ígéret, s az álmodatos szinte éjjének. A csillag mondd, miért nagyobb? S mint a kisikált sárga rész edények, a konyha délutánján miért ragyogunk? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt a tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálkozol. Szép életem, lobog, lobog tovább, Fél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi maptár. Ifjúságom zászló, úszva lassan, röpülnek az ünnepi magasba.
1: Babits ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyre, itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befügg. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk, makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a részre. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híresen csatérnek. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose rendem. Lombom, ami lehult, sose halandó. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ága volt a parba, a tavasz sárvize elsöpélye. szárasztőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is. Csak te borítsz rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a búság, rémült szemem csókkal váltogat. Ó, jaj, meg kell valami. Meg kell.

a közelítőtér. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatin néma homályborong, bíbor tirzusain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az örömvíg dala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden méve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom, még alig ízleli nektárját vajakom, még alig illetém egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igézheti, lollim barna szemöldök.

Vitkovics Mihályhoz. Midőn mosolygó bölcsességedet, belémenyelgi szép episztolád, melyet barátunk Horváth érdemelt, melyben Horáccal fested a mezőt, s annak szelíden bájoló nyugalmát. Vígabban érzek, s boldogabb vagyok. Szebbnek találom puszta lakhelyem, kertem virági szebben illatoznak, szebben nevetnek szőlőm fürtei, és kazlaimnak árnya hívesebb. Igen, de minthogy minden verselők Homér atyánktól fogva ekkorig falut dicsértek, engedd meg nekem, hogy én Budáról s Pestről énekeljek. Midőn Budának roppant bércfokáról szédülve Pestnek tornyait tekintem, s a száz hajókat rengető Dunát, a nagy Dunának tündérkertjeit és a habokkal küzdő szép hidat, melyen zsibongva egy világ tolong, midőn körültem minden él s örül s újabb meg újabb érzelemre gyújt. Itt a tanult kéz nagy remekjei, ott a dicső ész alkotásai az élet édes bájait mutatják, s mindazt előttem testesülve látom, amit magamban csak képzelhetek. Kívánhat-e még többeket szemem? Hát amidőn majd véled, s helmecinkkel, virághoz együtt ballagunk karöltve, s a bölcs öregtől új lelket veszünk. Onnét te hozzád, s nyájas asztalodhoz, hol a kinyílt szív, s józan ész kínál, s vidám szabadság, s tréfa a szakács. Onnét palinkhoz, pécel dallosához, és mindazokhoz, kik barátaink, s velünk egyenlőn tudnak érzeni, hol majd hazánknak ós új dolgait, majd a világnak főbb történteit száguldjuk által, és mustrára intjük a föld királyit s büszke nagyjait, vagy majd Kopernik égi útjain vizsgáljuk-e nagy minden titkait, és a világok szisztemáit oldjuk, majd a morálnak mély törvényein Plátónkkal újabb s szebb republikákat alkotva, Szólón s a dicső Likurguszt, lehozzuk embert boldogítani. Ha azt megunjuk, mert mindent megún az ember, s édes a változtatás, szemünk legelhet Teszpizbáj világán, s a táncolóknak szárnyas rendein. Szívünk örömre olvadozva rebdez a zengzeteknek szép koncertjein, s ha kell, közel van kert, szőlő, liget, Horáccal untig ott kapálhatunk, s nevetni fognak ott is a bohók. Mi kell tehát több? Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni. S a bölcs nyugalma háboríthatatlan a pesti bálban s csörtetés között, mint a magányos rejtek árnyain. Nyugodni, enni, inni és alunni lehet mezőn is. Ó, de mint örüljek fákkal, füvekkel, ökrökkel sokáig. Csupán szememnek tárgy mindezek. Szívemnek ember és rokon kebel kell, kivel vegyítse érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, s melyben sugárit tükröztetheti. Van itt is ember. Mondd, de milyen ember? Ínség, gonoszság néz ki vad szeméből, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázz. Szemét sötétség, vállát, terh sanyarja, s utálja mindazt, aki boldogabb. S mi szép mulatság, látni izzadását? Mi szép nekem még, rajta szántanom, s aszott kezéből lesni sültemet? Nem szebbe Pesten vígan perleni verbőci hajló nyelvén, és merészen a szent igazság mellett harcra kelni. Barátom, a bölcs boldog mindenütt. Az Hortobágyon, az Pesten, Budán, mert ő magával hordja kincseit. De boldogabb ott mégis, hol körülte a nyájas élet hinti kellemit, és szíve lelke tárgyát lelheti, minthol magába zárva él magának, s csak álma tündérképét kergeti, mint egy vadonban bujdosó fakír. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás.
s nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka is jele. Maradj, s perej te Pesten, s élj vidáman baráti dédes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott. Van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi korság szomját el nem oltja minden dunáknak, s tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged, édes Miskám, megkeres az új zefírrel, s első fülmilével, s veled csevegni és nevetni fog.

Ó, én szeretem a búspesti nép. Ó, én szeretem a búspesti népet, mely a külső Józsefvárosba tépet ruhákba jár vasárnap délután, és ámolyogva szédelegbe hallja, hogy döng a tükrös kávéházak alja, s a mozi reklámokra néz tudán. Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek, s az álmok lenge kodrát fodrozom. Ilyenkor aztán elhagyott vasárnap, kis görbe közein a téli sárnap, vezeklőn járok az utcátokon. Itt élnek ők a kedves kéke járdán, letaposott cipősarokkal árván, kávémérésbe bújva hallgatag, éhes leányaiket szeretnek, kopott árvácskák, fáradt vézna szentek, gázlánk alatt sötéten állnak. Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya? Ki leste meg, van-e ágyukba párna? Ki látta, hogy mi a búspesti nép? Én láttam a munkást, és lázra bújtott, sápott arcát, hogy rossz ivarra gyújtott. És láttam a föld vérező szívét. Bármerre mennék, ide visszatérnék, bármerre szállnék, átkozott szegény nép, a gondodat kiáltaná a szám. Mert bánatkővel van utcát kirakva, szemed a bánat végtelen patakja, s jaj, ez a föld, e bús föld, a hazánk.

Bocsássatok meg! Bocsássatok meg! Kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek, leütött hátak, elsápadt hajak. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, honttalan pihék. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem. Hol van valami? Hol van valami tünékenyebb, hangtalanabb annál, mikor egy nagy madár szárnyal az égben, és úgy hagyja nyújtva két szárnyát, és úgy látszik, mintha alámerülne, s megint emeli két szárnyát, s mintha álmában emelné, s úgy száll előre, bej. Tán az gyengédebb és ámulatosabb, az, mikor télben elkezd a hó pejhenként esni, vagy az, mikor július arany zöld füvén homály oson által, mert gondolt az ég egy felhő, hát az, mikor szikkad a szivárvány, és még ott van, de már nincsen ott, ki emlékszik? Ki leste meg azt a hajolást, az, amint a rózsafej meghajtja magát a szárán, és úgy marad bukva, s a földet nézi, mintha így óhajtana tükörbe nézni. Úgy várja meg az október. A rózsa főhajtását ki látta? Kinek a szíve fogadta méltó módon? Néked szól. Néked, ki 100 év múlva sétálsz a sétaúton, s botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, unottan piszkálsz száraz levelek közt, de semmi foszlány papír, barátom, révedve néked nyújtom. Meleg leheletem fut a tiszta papírosra, mely eléd zöröghet a levelek közt a porban. Addig, tudom, sok sár eltörli a szót a sorban, elrongyolja a szél, az eső barnára mossa. Épp olyan lesz talán a természeted, mint nékem. Szemed is ilyen lesz tán, a hangod is hasonló, tán még a képed is, meg járásod is, s a romló években éppen így csüng majd a végtelenséget. Jobb kezem adnám néked, ki ott jársz messze távol, szeretnék véled kezet fogni, szemedbe nézni. Te is leszel majd úgy, hogy lelked holt múltban érzi igaz hívedet, s avval beszélni vágyva vágyol. Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, hogy szívem vert, s halk hával mindegyre lélegzettem. Fenn voltam és aludtam, mozogtam, ittam, ettem, Isten felől hallottam, s meg kell itt halni, látom. Gyermek voltam, fiú meg ifjú, s így ember lettem. Beszélt a szám, nevetett, danolt, fütyölt, sohajtott, szemem könnyeket ejtett, arcomon mosoly hajtott, játszottam és küszködtem, unatkoztam, szenvedtem.
Járás közben megálltam utcákon, úton, kertben. Ébredve néztem szét, a világon vagyok, élek. Álltam sokszor tükörben, s láttam, bámulok, félek. Próbáltam hangom, ha, és magam meg nem ismerte. Szerettem volna egyetlen, határtalant csinálni, hírt adni, itt vagyok, hogy mind a tengert bejárja, mint kezdő nap, mosollyal sütni szegény világra, s végre orvosságot a halál ellen tanálni. Ki él mindenkit látni, s mindenkivel beszélni, és meghallani mindent, és mindenütt ott lenni, minden gyönyörön, s minden bánaton végig menni, s időkben és mezekben mindenki helyett élni. Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni. Ó, élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz magadba? Tudod, hogy egyszer élünk? És őt karon ragadva sietni el vele, a boldogságot keresni. Hallottam, boldogság. És azt mondták, hogy az nincsen, de hiába mondták meg, mégiscsak azt kerestem. Azt hittem, én velem majd kivételt tesz az Isten, és tréfarapság lesz az élet, mézes bilincsen. Egy aranyat kerestem, kit senki el nem vesztett. Kerestem a napot, ki este felé nem megy le. A gyermekek édestett dolgát kívántam egyre. Fúlásig szedni vágytam borult szőlőgerezdet. Én vágytam csolnakon csak úgy úszni félálomban, vágytam csak lengni hintán, hunyt szemmel, andalodva, arany zúgásban, milyent hoz kagylók hajnalodva, vagy tűnni néma ménen, hajdonfőt néma homban. Ősszel gondoltam, ó tél, boldog leszek a télen, s télen, hogy a tavasszal, s nyáron, hogy majd az ősszel. Minden nap gondoltam, majd holnap, holnap kezdődsz el, te fényes, édes évad, mikor világom élem. Jaj, most is, hogy itt írok, szívem, szívem kiújul, mintha bujkált a tűz a hambat kazalba mélyen, s a pernye új hévséget fog, s fellanggal éjfélen, és füstöl és parázslik, ég húny, s a szikra hull-hull. Hívó élet, friss pázsit, mezitláb lépni rajta a völgyben dal, világos kastélyban éjj zengés, visszhang a mély erdőben, víz arcán kék merengés, gyertyák fényében emlék, lány gyúl, ügyetlen ajka. Rózsa Balaton, rózsa, hervat levélből tátra, szerelem, pillangóból felleg, trillából orkán, szerelem, gőze méznek, gyász lángok csoda tortán, szerelem, rebben tőlem madárnak mind a fákra. Két karom volt derékon körös körül karolni, két ajkam csókot tudni, fogaim marni gyengén. Szemem volt mást nem látni csak őt, hunyván merengvén, hangom lihegni, búgni, jajdulni, s szót nem szólni. Izennem kéne néked, mindent szivárvány ívre felnyújtanék, hogy hozzád jusson. Te, fáj a mellben a szív, mint égett seb, mint villámlás vak tengerben, mint haldokolni szomjan, úgy fáj az ember szíve. Te, nem lehet leírni, milyen szép volt az ég fenn, s milyen szép volt a nagy víz, s a föld, akármely tájon milyen szép volt. Tán jobban csodálom, sem hogy fájjon, hogy az élet, az élni való nem szép itt mégsem. Vasúton és hajóval eljártam idegenbe. Csak múlattak, s kínlódtak mindenütt körülöttem. Más-más nyelven váltottam szót, s mindig visszajöttem. Hiába megyek el, csak magammal megyek szembe. Az igazit beszélni, azt úgy szerettem volna, panaszt felnyögni, ízes titkot kiadni, s kérni, s mindent elkérni mástól, s mi nékem van kimérni, s az élőknek köszönni, s búcsúzni tőlük sorba. Ismertem sok-sok embert, kerestem egy barátot, és ismertem sok nőt, és egy barátnőt kerestem, s térdemmel a lemondás térdei elé estem, s a magánosság lett a legjobb barátom, látod. Számolni kell, hány évnél tartok, s eltűrni halkan, hogy a nap itt hagy mindig, s kívánni kell jó estét.
A sejem élet lassan kopik le, mint a festék orcáimon, hajam vész, s azt hiszem, már meghaltam. Az életed, barátom, szétszórja itt az élet. Én nem tudom, mit éltem, s mi az, hogy én itt voltam. Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam. Fáradt vagyok, nincs kedvem, s magamról nem beszélek. És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom, hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni. S elment időm kezd majd, tavasz jön, visszajönni, és minden szépre fordul, s azt hajtom, álom, álom. Én minden nap megnéztem a felhőket az égen, mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek, és tudtam, mindörökre múlnak, mint álom népek. Ez fájdalom s öröm volt együtt, s így volt jó nékem. A felhők pártján voltam, s virágokon borulva, s a tenger volt tanyám, és a széllel kóboroltam, s mégis mindig és mindig az emberek közt voltam, s mentem szorongva köztük, színházba, háborúba. Az elmúlás kiárat, halált egymástól vesznek a hímek, megbukott a szív, nyomor, kín, baj, vadság, paréja nő a kertben, álom, remény, szabadság elszáradt, és hold és nap cserélve fönn repesnek. Nincs más világosság itt, csak a halál, a száraz észben más mentség nincsen, csak a halál, nincs vígasz, csak a halál, fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az csak a halál, nincs válasz, csak a halál a válasz. Elmúlni vágyom, s vágyom, s felélni, jönni, lenni. Csodálatos csodálat a nagy világ, egyetlen, hogy ríttam volna gyáván emberek, és kegyetlen ordítottam von, gyilkos, téboly, nem igaz semmi, de ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű nyájban egy lyú nyugtalanul megy, fejét felfúrja, véget, de elnyomják, és nem látsz közöttük különbséget, ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban.

Nyugati nyers szél, ősz sóhajja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló üzne szellem rajt, szalad a sárgas éjszél, s lázpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sudba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétbe le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szele megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalok, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzvon, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bájj öbliben, s álmában akkastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azul moszat, s virág lepibe ment, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom! Kalomb lehetnék, s vinnél búzs alatt, vagy felhő szárnyait közt lengedi, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rogonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes, bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül, ó szórcét, hol csak ember él. Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél?

0: Jó.
1: Jó. Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ma csoda történt. Milyen csodálatos kaland. Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csak is én. Egyes egyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus. Fantasztikus. Hol a napló? Itt a matracon. Igen. Reggel mihelyest felébredtem, szólítottam Mávrát. Fantasztikus. Odahozta a csizmámat. Kérdezem, hány óra? 10 óra múlt. Ennek elkezdtem sietni az öltözködéssel. Bevallom, egyáltalán be sem mentem volna a minisztériumba. Ha csak egy percre is előre láthatom azt a savanyú képet, amit az osztályvezetőnk vágott. Csak egy idő múlva szólalt meg. Hé, te, papriscsin! Miféle zűrzavar van mostanság a kobakodban, mi? Úgy dolgozol, mint akinek nincs ki mind a 4 kereke? Olyan zagyvaságokat művesz, hogy az ördög sem ismeri ki magát az irományaidban, hát nem látod? Címzések kisbetűvel, nem ír se dátumot, se iktatószámot. Iktatószámot? Hát, majom pofa! Egyszerűen féltékeny rám. Féltékeny rám, mert én ülök a kegyelmes úr előszobájában, és én hegyezem neki a tollak. Be sem mentem volna a minisztériumba, ha nem akartam volna felkeresni a pénztáros, a lényegyűjtőt, hogy adjon egy kis előleget a fizetésemre. Vagy az is, micsoda egy zsugorja a picsoda. Előbb jön el az utolsó ítélet, mint hogy ő egy kis előleget adjon. Szent Isten, könyöröghetsz, 4 felé vágathatod magad. Az átkozott kopasz vénség, az kopasz vénség, és közben otthon a szakácsnője pofozza. Ezt mindenki pofozza. Semmi haszna a minisztériumban. Mi semmi? Nem hoz semmit a világban. Nem hoz semmit.
1: A bíróságon vagy az adóhivatalban? Az igen. Igaz, ott a hivatalnokok nincsenek olyan jól berendezkedve, mint nálunk.
0: Olyan is van, aki egy kis sarokba szorulva kételek körül.
1: Kabátjuk biztos. A pofázmányuk olyan, hogy az ember legszívesebben ráköpne.
0: Ő megkörnézem, micsoda villádban laknak. Szóba se jöhet ezeknek például aranyozott porceláncsészéket ajándékozni. Erre azt felelik, hogy megölne ennek egy lódoktor. Vagy már jó látó lovacska, egy nyitott kis mikó, vagy egy 300 rubeles nutriabuta, az már igen.
1: Azzal már lehet nálunk valamit kezdeni. És hagyj néznek rád, micsoda ártatlan kép. És milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel megfegyezzem a tollát.
0: És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem
1: marad. Az ingén kívül semmi sem.
0: Ezzel szemben nálunk a minisztériumban a szolgálat roppant előkerül. Mindenütt olyan tisztaság van, amilyenhez fogható máshol nem igen találni. Az asztalok mind mahagóni túl, az ember mindenkinek.
1: Hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot,
0: hogyha a szolgálat nem volna olyan előre.
1: Folytassuk csak!
0: Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet, esernyőt is vettem, szakadt az eső. Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját borítja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje felé. No, még kocsisok. Most éppen ott baklatott előttem egyik hivatalnok kollégás. Nemes ember, mint ő. Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Barátocska, te nem a minisztériumban ülekszik. Te annak a hölgyeminnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lőrizséget. Annak a lábikrájára mereztette a szemed. Micsoda fickók vagyunk, mi állami hivatalnokok.
1: Szavamra mondom, leckét adhatnánk a tiszturaknak. Ez most lehet. Titkos írás. Jobbról balra. Senkinek sem mutatom meg. Senkinek sem. Még magamnak sem. csak az orra hegyét mutatja nekünk a kalapja alul, mi már is rohamra indulunk. És ahogy így elmélkedtem, hirtelen egy hintó állt meg a kirakat előtt, amelyről álmodtam. Rögtön rá is voltam. De hiszen ez a mi kegyelmes úrunk kocsia. De mi keresni valója van a kegyelmes úrnak ebben? Valója van a kegyelmes úrnak ebben az üzletben? Egészen biztos.

0: szemét. És a szemöldökét. És a szemöldökét. Úristen.
1: Micsoda gondolat, ilyen időben eljárni az Úrról. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az Istenük.
0: Nem a ruha az Istenük.
1: Nem ismert rám. De bevallom, én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szeme elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyéme meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztú is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a port lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor több fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megkinek hívják. Még óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye Megginek hívnak? Meggik.
2: Te harapsz? Nem szabad.
1: Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggi! Szervusz, Meggi!
2: Puff, Meggi! Ki szólt?
1: Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idős. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőle. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska.
3: Na hát, Meggi! Ezt igazán nem vártam volna tőle.
1: Látom, hogy Meggi egy másik kis kutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
2: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva!
1: Ugyan, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni.
3: Ugyan, Jolikám, te félre ismersz, igen.
1: A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta.
3: Én csak wow! Én csak nagyon beteg voltam!
1: Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. Ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért fél font teát. De bevallom, az sokkal jobban meglepett, amikor Meggi azt mondta.
2: Hidd el, Jolika, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudja.
1: Még hogyha hallottam volna is ilyesmit. Ez lehetetlen. Írni nem elég.
2: Helyesen kell írni.
1: Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Nem mondom, vannak kereskedő segédek is, sőt, a jobbágy népség között is akar olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak a féle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus.
3: Hát szóval elámultam.
1: Bevallom, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall.
3: Na jó, mondom magamnak,

0: kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mieszenszkaja utcába, a Kukuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
1: Hogyan?
0: De hisz ezt a házat én ismerem! Hát persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház!
2: Birka szárnya, amiben mindenféle lépségek. Szakácsok, ügynökök, néhány magamfajta fickó is. Úgy laknak ott az emberek egymás hegyén hátán. Akárcsak a kutyák.
0: Van egy barátom, aki gyönyörűen játszik trombitát. Az is ott lakik a harmadik emeleten. Nos, ebbe a házba léptek be a hölgyek, és fölmentek a negyedik emeletre. Mára elég, itt abba hagyunk.
2: De azért a helyet jól megjegyzem. Zverkov ház.
0: És nem fogom elmulasztani, hogy nem fog az alkalmazni. Na, nézzük csak előre. Pontosan is a teremtet. Szakadt az ez. Megáll.

0: októberi. Mintha egy fiatal lánynak az ő társadalmi helyzetében megengednék, hogy ilyen késői időben kiálljon. Én vagyok a hiba. Én vagyok a hibás. Igazán mehettem volna hamarabb is. Annyi baj legyen. Lássuk csak ezt a naplócskát. Dugjál csak elő a matrac alul. Mit is tudsz te a mai napokról? Ma szerda. Mint minden szerdán, reggel 7:30-kor elindultam a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. Szánt szándékkal jókorán indultam, szépen elhelyezkedtem, és megfaragtam valamennyit. Hát igen, a mi kegyelmes úrunk kétségkívül roppant intelligensen. A legtöbb szekrénye tele van könyvvel, és micsoda tudományos könyvek. Nem a magam fajta tuskónak van. Csupa német, csupa francia. Én soha nem hallottam tőle egyetlen egy fölösleges szót sem. Még akkor is, amikor az ember átad neki egy aktát. Akkor is csak azt kérdezi.
1: Adaként?
0: Nyirkos, kegyelmes uram, nyirkos. Hideg van és nyirkos. Őt nem abból a fából faragták, ő államférfi. Bizony, ő államférfi. De azt azért észrevettem, hogy engem különösen szeret. Hiszen, hogy a lánya is. Csak egyetlen egyszer. Micsoda arcátlanság ez? Mi? Ezért pofon jár! Puj, puj, puj!
2: Tudom. Hallgatok. Miféle könyv ez itt?
0: Polignac, szemelvények a francia politikai irodalomból.
2: Micsoda ostoba népség ezek a franciák. Tehát mit akarnak ezek tulajdonképpen? Szabadságot a sajtónak? Valamennyit börtönbe csuknám is megbotoztatnám. Badarság. Még szerencse, hogy képes újságba van kötve.
0: Báli beszámoló egy kurszki földbirtokos tollából. Milyen jól írnak ezek a kurszki földbirtokosok.
1: Jó, a napló.
0: Igen, de akkor észrevettem, hogy már fél egy, és a mi kegyelmes úrunk még mindig nem jött ki a lakosztályából. De fél kettő felé rendkívüli esemény történt. Váratlanul benyitott a szobám. Ezt így nem lehet. De fél kettő felé olyan rendkívüli esemény történt, amilyet semmilyen toll nem képes leírni. Hirtelen kinyílt az ajtó. Én rögtön fölpattantam, magamhoz vettem az aktákat, mert azt hittem, hogy a kegyelmes úr jön. De nem volt. Ő maga, a lánya. Istenem, de gyönyörűen volt öltözve, a ruhája fehér. Hattyúbehely, tündökletes, és ez a pillantás, amit rám vetett, napsugár. Valóságos napsugár.
1: Röviden üdvözöltem, és azt mondta, papa, nincs itt. Ez a hang, csalogány, valóságos kis csalogány.
3: Valóságos kis csalogány.
1: Ne, ne büntessen engem, kegyelmes kisasszony. Vagy igen, ha ez önnek jól esik, csak fenyítsen meg engem, tulajdon felséges kis kezés.
2: Igen. Ezt kellett volna mondani. Ezt mondhattam, hogy ez. Tudj Isten, a nyelvem egyszerűen összezsugorodott, és csak...
1: Nem tudom, kérem.
2: Csak ennyit tudtam ki. Csak ennyit tudtam ki. Jön. Rám nézett. Egy pillantást vetettél a könyvekre, és aztán elejtette a zsebkendőt. Én rögtön odaugrottam, de elcsúsztam azon a nyavajás padlón, majdnem feltöröltem az orrommal. Aztán nagy nehezen összeszedtem magam, odaugrottam, és fölemeltem a zsebkest. Mennyei szertek!
1: Micsoda zsebkem!
2: Batiszt! A legfinomabb batiszt! És milyen illata volt! Ámbra! Nincs más kifejezés rá! Belépett egy inas, és azt mondta,
4: Popristin úr,
5: menjen haza. Ő excellenciája már nem jön.
2: Nem szenvedhetem az inasok társaságát! Csak lebzsenek az erőszobában! Egy fejbólítást sem hajlandók odavetni az embernek, csak a plafont bámulják! De mikor csak ezt tették. A múltkor egy ilyen barom arra vetemedett, hogy fel sem kellene a helyéről, dohánnyal mert kínálni engem.
5: Tudod te,
2: nyavajás rabszolga, hogy én nemesi származású állami hivatalnok vagyok!
3: Mindegy.
2: Vettem a kalapomat. Bebújtam a köpenyembe magam, mert ezek a lakájúrak úgyse segítenik fel az emberre is hazamentem.
3: Itthon eldőlve az ágyamon pihentem szinte egész nap. Meg nagyon szép verseket is másoltam. Egy órája nem láttam, egy év telt el az én. Az éltem megutáltam, halálom ez az óra.
2: Csak Puskin írhatta. Senki más. Senki más. Késő este beburkolódtam a köpenyelbe, és elindultam a kegyelmes urai házához. Lesbeálltam a lépcső feljárónál, és hosszú, hosszú ideig vártam kisasszonykát. Hát, ha kijön, kocsiba ül, és én még egyszer láthatom.

0: November hat.
1: Osztály vezető. Osztály vezető.
2: Mi az az osztályvezető? Egy szappan buborék. Ráfújok. És eltűnik. És eltűnik.
1: Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz? Miket
0: művelsz? Ezt meri nekem mondani. Miket művelek, miket művelek? Semmit sem művelek. Na,
1: gondolkodjál csak egy kicsit, te popriscsin. Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya.
0: Azt hiszed, hogy én nem veszem észre a csibészségeidet?
1: Hogy most pont a kegyelmes úr lánya körül ólálkodol? De csak szedd össze az eszed egy percre.
0: Ki vagy te? Mi vagy te? Egy senki, egy semmi.
1: Nincs egy fityinget se. Öntelt, az vagy. Miért nem nézel a tükörbe?
0: Ő beszél.
1: Azért is belenézek. A pofázmányod olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marhahólyag. A fejed búbján ezt az egyszál megmaradt hajcsomó tincsbe bodorítod, valami rózsaillatú pomádéval kened, hogy égnek álljon, és azt hiszed, hogy neked minden jól áll. Hiába nevetsz rám a tükörből.
0: Nyelvet nyújtasz.
1: Tudjuk, miért haragszol rám. Féltékeny vagy. Féltékeny. Nyilván megleptek a jó indulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csak hogy én köpök rád, érted?
0: Osztályvezető.
1: Méltóságos úr. 30 rubelért csinált a cipőt, aranyláncot akaszt az órájára. Na és aztán mehetsz vele a fenébe.
0: Hát én?
1: Az én apám tán nem volt nemes ember. Tán szabó volt, vagy örmester volt. Nemes ember vagyok én is. Én is előléphetek.
0: Miért ne?
1: 42 éves vagyok. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épp hogy elindul az ember a karrierje. Fé, barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr. Sőt, még több is, ha az Isten is úr akarja. Fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többi a világon, csináltassak csak én is egy frakkot rucsnál. Kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tiéd. Mindjárt olyan kicsi leszel mellettem, hogy...
0: Hogy a bokámig sem érsz.
1: A bokámig se.
0: Csak az a baj, hogy nincsen pénz.

0: No vender yours. No vender. Give him a sign, give him. Give him. Yeah, Shakespeare. Bravo, bravo, bravo, hoy boy, hoy boy, hoy boy, hoy boy. Deszere textil házba járni. Egy gyönyörű a műsor füzet is, ezzel az égszínkék szallaggal átkötve. Filotka és Miroska, a két vetétársak, avagy egy ara és négy élegény. Bohózat. De jól adták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színmű, és azt valami hülye orosz írta. Meg egy gúnyvers az ügyvédekről. És egy másik. Egy börtönírnokról. Ki, az nagyon merész volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemetéig dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos szemlé is az újságírókról. Szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket. És a szerző a közönség védelmét kérte. Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató lábukat. Nem írnak. Mert nem tudnak. És én tudnék. Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék? A címe... Nem, ez nem jó. Alfonz. A csábító. Szomorú játék. Írta Axel és címzetes fogalmazó. Alfonz. Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó, hol egy másik pont. Szereplők. Alfonz. Csupa napra. A kedvese Szofi. Hallgatok. Egy elfátyolozott hölgy. Nevezzük csak így. Első felvonás. Budoár. Egy elfátyolozott hölgy a tükör előtt ül. Ruhája szép szórva a pazzéz. Súbaj.
1: Alfonz. Hol vagy?
0: Ó, Alfonz. Hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság. Ó, Alfonz. Hol vagy? Hol vagy? Alfonz. Elegáns. Bókolva köszön. Nem. Szótlanul. Egy elfátyolozott hölgy, kettős.
1: Alfonz.
0: Isten hozta. Adaként.
1: Alfonz,
0: adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog, szinte riadót ver. Ó, Alfonz, maga hűtelen csábító. Magának az asszonyok, csak egy szőnyeg, amelyen tapos. szőnyeg, amelyen tapos kicsit ülő. Ezt leírom a naplóba is, csupa nagybetűvel. Szőnyeg, amelyen tapos. Na, tovább, tovább. Ön diadallal távozik, ó Alfonso, de egy összetört leány szívet hagy itt. A fájdalom a legnagyobb csábító. Ön arra kényszerít engem, ó Alfonso, hogy a gyűlölt bárót válasszam. Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Függöny! Második felvonás. Második felvonás. Alfonso lakosszája. Inas be. Inas. Uram, egy elfátyolozott hölgy kér bebocsájtatást. Vége. Most az agyamban levetkőzöm is lefekszem. Én nagyon szeretek színházba járni, amint három kopékát érzek a zsebemben. Én nem tudok ellentállni, már is futok oda. Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között. Valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincsért sem mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig méltóztatnak odafáradni, hogyha ingyen jegyet kapnak.

som gyöngyön. Mind néked adtam, mind a tíz szerelem. Nincs egyebe, csak a szíve. Hát mondd, mit akarsz a szíve.

0: beszéltél, mindig csak arra a másikra gondolt. Hiszen ha csak egyetlen
1: November 9. November. 8-kor bementem a miniszt.
2: 8-kor bementem.
1: Az osztályvezetőnk úgy tett, mintha észre sem vele. Nekem aztán mindegy. Én meg a magam részéről úgy tettem, mintha nem is volna
2: köszönöm.
1: Mit is csináltam a hivatalban? Ja, igen. Átnéztem és szignáltam az aktákat. Csoport. Igen. Mikor eljöttem, 3 órakor, elmentem a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. 23 tollat kaptam meg neki. Neki pedig a kisasszonykának. A kegyelmes kisasszonykának. A kegyelmes úr nagyon szereti, hogyha sok tollal megfaragva a kezemben. Micsoda bágy, csodálatos elme, az biztos. A száját soha ki nem nyitja.
2: A száját soha ki nem nyitja.
1: Én sejtem, miféle súlyos gondolatok foglalkoztatják az elmét.
0: De azért jó volna tudni, mire gondol általában. Mit forgat az agyában?

0: November 11. Miért is nem tudom soha megmondani a kegyelmes úrnak, amit szeretnék? Például ma is többször is megpróbáltam, de tudj Isten, a nyelvem egyszerűen nem engedelmeskedik. Hideg van, meg meleg van. Ez minden, amit ki tudok nyögni. Pedig, hogy szeretném ezeknek az embereknek az életét közelről látni. A két értelmű beszédeiket, a grimasszaikat, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak, amit otthon csinálnak. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt szeretném én látni. Istenem, ha csak egyetlen egyszer bemehetnék a kegyelmes úr szalonjába, és belesni oda is. Micsoda gazdag pered a vezés, azok a pompás tükrök, azok a finom porcelánok. Csak egy másodpercre bevennék egyszer abba a zugocskába, ahol a lány alapít, ahol a lány alapít. Igen, igen, igen, igen. Oda szeretnék én bejutni a budoár. Azok a mindenféle vázák, azok az üvegcsék, azok a virágok, amelyeket az ember fél a lehetetében is elhoztam, és a padlón, és a szétszúrt rosszparatja, mint meg annyi pillanatok. Istenem, ha csak egyetlen egyszer bemehetnék a hálószobájába, az égben sincs. Nézni, nézni a zsámolt, amelyre az ágyból kikelve a mesztelen kis lábocskáját helyezi. Nézni, nézni, amit a lábocskájára fölhúzza a harisnyát, amely könnyű és fehér, mint a frissen esett hó. Tudom, tudom, tudom, tudom, tudom. Hallgatok, hallgatok. Az a beszélgetés, a két kutyuska között, amit egyszer kihallgattam a Nyevszkij prospekten. Úristen, hogy is mehetett ki a fejemből ez a két rohadt dög, Maggie és Jali? Aztán mindent meg kell tudnom. Most azonnal elmegyek. Úristen, hogyan felejtkezhettem meg erről? Maggie és Jali. Most azonnal elmegyek, és megkeresem ezt a kis Maggie. Maggie. Te vagy az. Maggie. Hát eljöttél. Maggie, mivel kínáljalak meg? Egyél egy kis kenyérborsát. Nesze, ugye? Ugye milyen édes, milyen helyes kis kutyuska vagyok. Nesze, egyél csak. Kapd el. Majd megsodom neked. Kapod be mindjárt ezt a finom kis galacsát. Jó volt? Ízlik? Persze, hogy ízlik. Na, még. Egyél. Most nem kell félned. Megikém. Most egymagunkban vagyunk. Akarod, hogy becsukjam az ajtót? Ne, megint. Várj. Mondjál el nekem mindent, amit a kis úrnődről tudsz. Kicsoda ő? És milyen? Gyöngéd. S vajon engem... Várj! Megi! Ne hagyj! Megi! Te! Micsoda rohadt kis bestia. Tessék! Behúzza a farkát, kapja magát, és anélkül, hogy egy árva szót is szólna, egyszerűen kiszalad a szobából. Én már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafúrtabb, mint az ember. arról is meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni, de valamilyen istentelen vakadság folytán nem teszi. Ez egy nagyon érdekes politika a részéről. Megfigyel mindent. Nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedete sem. És nem beszél. És nem beszél. Csak ír. Csak ír. Levelez. Levelez.
1: De hát honnan szerez be egy ilyen kis kutyuska
0: levélpapírt? Hogy honnan? Bemegy a boltba, köszön, és 10 kopékáért vásárol 10 közönséges ifjapírost.
1: Aztán nyilván összehajtogatja,
0: így, szépen, sarkosan, tár még át is köti a csomagot egy szalaggal, egy ilyen égszínkék szalaggal, mint amilyen ez itt a műsorfüzet, amilyen ez például. Aztán zsebre vágja, és távozik. Lefszami lesz. Elmegyek abba a Mirsanszkaja utcai Zverkovházba.
1: Holnap.
0: Én holnap elmegyek abba a Zverkovházba, és megkeresem azt a másik is. Azt a Joli nevűt. Sőt, ha szerencsém van, akkor még meg is kaparinthatom a leveleket, amelyeket Meggi írt neki. Azonból majd kiderül egy és más.

Nem. Nem bírom azt a káposzta szagot, ami a Miesanszkaja utca butikjaiból dől. És ráadásul minden kapuajból is olyan büdösség árad, hogy hanyathomlok voltam kénytelen menekülni. Majd a nyakam szem... Ki van az ember? Senki. Majd a nyakam szektem. És ezek a gazember iparosok is annyi füstet, annyi izzadság szagot eregetnek a műhelyeikből, hogy teljesen lehetetlen azon a környéken sétálni. Nyaj, estek! Csontig belém hallgatok! Az a fontos, hogy ő is megkapta tőlem a magáit. Egyhamar nem gyógyul be az a harapás, amit ő kapott tőle. Leveleket pedig mégis megkaparintottam. Jó nagy csomag. Lehet vagy 10 levél. De erősen összecsomózta ezzel az ékszínkék szallaggal. Nagy Kópi, elsőnek nézzük ezt. Nem tudom kisillabizálni, de kutyaírást különben sem lehet gyertyafénynél olvasni. De majd holnap napvilágnál elolvasom őket. Gyorsan visszakötni a szallagot. Most pedig leírjuk szépen, hogyan történt az egész eset. Ma, 2-kor, azzal a szilárd elhatározással indultam el hazúról, hogy mindenképpen megkeresem és kivallatom Jolit. Mi van ezekkel a tollakkal? Egy se ír rendesen. Hogy a szél ütnél a farát ezeknek a finnasszonyoknak? Ez a mávra! Már megint kihegyezte a tollaimat. Az én tollaimat. Elérve az Verkófház 4. emeletére, becsöngette. Egy fiatal lány nyitott ajtót, nem csúnya, kis szeplőcskékkel. Rögtön ráismertem. Ez volt az a fiatal lány, akit az idősebb hölgy társaságában láttam, hogy ez kiállítottam. Elpirult, és én rögtön megértettem, miről van szó. Ó, te kis huncut, neked már régen vőlegényre van a szükség. Mit óhajt? Ezt kérdezte. Sürgősen beszélem kell a kegyedik kis kutyuskájával. Milyen ostoba volt ez a lány. Rögtön láttam rajta, hogy milyen ostoba teremtés. Ebben a pillanatban ugatva beszaladt a kutya. Én meg akartam fogni, de az a gyalázatos dög majdnem belekapott az orromba. Észrevettem a packát a sarkban egy kosárban. Odaugrottam, kifordítottam a szalvát, és a legnagyobb örömömre csak ugyan meg is találtam az iratcsomót. Ebben a pillanatban a kutya beleharapott a bokába. És amikor látta, hogy mégiscsak magamhoz veszem a leveleket, vadul csaholva megvesett. Na, nézz innen, ne, barátocskám, ne! Ezt már nem adom vissza! Nesze, nesze! Túl megharaptam, és elmúltam. Most végre fényben ül a két értelmű beszédeikre, a grimasszaikra, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak. Most végre megismerem a gondolataikat, a cselekedeteiket, az indítékaikat, és végre én is elérek mindent. Azt hiszem, ez a lány. Ez bolondnak nézett engem, mert nagyon megijedt. Mindegy. Most lefekszem, a leveleket pedig ide rejtem a combom közé, hogy senki el ne lopja. Holnap minden kiderül. Ezekben a levelekben benne lesz minden. A kutyák nagyon is intelligens lények. Mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük. Ezekben a levelekben benne lesz minden. Benne lesz a kegyelmes úrnak. Ennek a ritka férfiúnak a teljes arcképe. Minden legapróbb kis cselekedete. És talán lesz benne egy és más. Őrólai Tudom. Hallgatok. Hallgatok.

0: Beteg vagyok, ne zavarjanak. Ezt a cédulát kiteszem az ajtóra. Kezdjük. Igen. Napfénynél ennek a levélnek a betűi eléggé olvashatóaknak tűnnek. Édes Jolika. Sehogy se tudom megszokni ezt a közrendű nevet. Mintha nem adhattak volna neked elegánsabb nevet. Joli, mintha engem Rózsinak hívnának. Brrr, micsoda közönségesség. No de hagyjuk ezt. Örülök, hogy levelezhetünk. Ez a levél egészen szabatosan van hívva. Nem tudnám megmondani, miért. Mégiscsak van benne valami kutyás. Jó lehet a pontok, a veszők, az írásjelek is. Mind a helyükön vannak. Bezzeg ön, milyen tisztelt osztályvezető úr. Korán sem ír ilyen szépen. Hiába is bámul rám olyan gúnyosan a tükörből. Tudjuk, milyen előkelő egyetemeken végezte a tanulmányt. Olvassuk csak tovább a levelet. Nekem úgy tűnik, hogy megosztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a benyomásainkat. Egyike a legnagyobb boldogságoknak ezen a földön. Igen. Ez valami német könyvből van kimásolva. A címére már nem emlékszem. Ezt tapasztalatból mondom, édes Jorikám. Jól lehet, én nem sokat forogtam a nagyvilágban a mi házunk kapuján túl. Az én életem jó képben. Úrnőm, akit a papája Szofinak hív, őrülésig szeret engem.
1: Szofi! Tudom. Hallgatok. Szofi, őrülésig szeret. A papa is nagyon gyakran megsimogat. Teát iszom, és kávét tejszínhabbal. Én bevallom neked, édes Jolikám, én semmiféle élvezetet nem találok azokban a hatalmas csontokban, amelyeket a mi Hektorunk rákcsál odakinn a konyhában. Csak a szárnyas vadak csontja ízes, de csak akkor, hogyha még nem szopogatták ki belőlük a velőt. Nagyon szeretem a mártásukat is összeöntve, de csak akkor, hogyha nincs bennük kapor vagy másféle zöldségnövény. A hideg erőleves is jó, de a sárgarépát, artisúkát és az ellert sohasem szeretem. Én nem tudok elképzelni rosszabbat, mint azt a borzalmas szokást, hogy kenyérgalacsinokat dobálnak a kutyával. Egy nem tudom miféle úr, aki az ujjaival mindenféle piszkos olmit összefogdosott, ugyanazokkal az ujjaival megsodorja a kenyérmorzsát, odaszólítja az embert és a galacsinjait,
0: és a szegény kutya szájába gyömöszöli. És miután visszautasít az illetlenség, az ember megeszi. Utálattal megeszi.
1: Mit akar ezzel mondani?
0: Mint hogyha nem volna fontosabb megbeszélnivaló. Vegyünk egy másik levelet. Talán abban valami fontosabb van. Vagy legalább valami okosabb.
1: Badarság.
0: Édes Jolikám, örömmel számolok be neked minden olyan eseményről, amely a mi házunkban lejátszódik. Már meséltem neked egyet-mást arról a nevezetes személyiségről, akit Szofi papának nevezett. Na végre! Ugye, hogy a kutyáknak mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük? Nézzük csak a papát. Ez egy nagyon különös ember. A legtöbbször hallgat. Hát ezt én is megállapítottam. Aha, én soha nem hallottam tőle egyetlen egy felesleges szót sem. A legtöbbször hallgat. De vagy 8 nappal ezelőtt Mihelyst magára maradt, állandóan ezt hajtogatta magához. Megkapom, vagy nem kapom. A bal kezében egy papírlapot tartott. A jobbjában összegyűlt egy másikat, és állandóan ezt hajtogatta. Megkapom, vagy nem kapom meg. Még hozzám is odafordult, és megkérdezett. Mit gondolsz, mennyi? Megkapom, vagy nem kapom meg? Én persze az egészből egy árva szót sem értettem. Megszakoltam a cipőjét, aztán szépen odébb álltam. Igen. De vagy egy hét múlva a papa ragyogó arccal tért haza a minisztériumból. Egész nap egyenruhás urak adták egymás kezébe a kilincset. Gratulálni jöttek. Ó, kegyelmes uram, engedje megkérem, hogy gratuláljak önnek. Excellenciás uram, micsoda kegy! Köszönöm. Köszönöm, barátom. Ebédnél vidámabb volt, mint bármikor. Ki nem fogyott az anekdótákból. Ebéd után pedig odaszólított engem magához, fölemelt, magasra, egészen a mellék, és így szólt hozzám. Mit gondolsz, Maggie? Mi ez? Egy kék szallagot láttam keresztbe a mellén. Megszagoltam, semmiféle illata nem volt, titokban meg is nyaltam, egy kicsit sós volt. Miket nem merülsz el ellen, kis kutyuskám? Egy kicsit sós volt. Aztán meg ne üsse a bokáját! Egy kicsit becsvágyom. Ezt nem árt feljegyezni. Jöjjük csak le, ide szépen a napóba. A papa egy kicsit becsvágyó. Na jó, nézzük csak tovább ezt a levelet. Édes Jolikám, most már nem folytatom. Késő van, vagy holnap este is. És a többi. Aha, itt folytatódik a másik oldalon. Jó estét, édes Jolikám. Újra itt vagyok veled. Ma az úrnőm Szafi kisasszony. Hallgatok! Eltukom! Ide a naplomba! 34 is 35. Vegyünk egy másik levelet. Eszmi. Milyen hosszú. És még csak keltem. Ó, édes Jolikás! Hogy érezni már a tavasz közeledét? A szívem minden utalom földobog, a fülem zúg. Néha perceket töltök két lábon állva az ajtó mögött, mint hogyha várnék. Én nem titkolom előtte, édes Jolikám, rengeteg udvarlóm van. Hisz ha sejtenéd, hogy milyen ocsmányok is vannak közöttük. Van például egy szörnyű dög, az fajton ott kaslat az ablakom alatt, hogy a hátsó két lábára tudna állni, amivel persze képtelen a fatuskó, akkor egy fejjel volna magasabb, mint a papa. És ráadásul ez az otromba, ez olyan szemtelen. Én már egyszer-kétszer rá is mordultam, de hát ennek a fatuskónak a legkisebb gondja is nagyon bennél. Állandóan csak ott kaslat az ablakom alatt, a füle lelóg, a nyelve kicsing. Fúj, valódi bukris? de azért elképzelheted, édes Jónkám, hogy azért az én szívem sincsen fából.
2: Ó, nem, korán sem.
0: Ó, hisz ha ismernéd azt a gyönyörű gavallért, mindig ott szokott megállni a szomszéd kerítésnél, Trezornak hívják. Ó, édes Jónkám, hiszen ha sejtenéd, hogy milyen csinos kis pofikája.
1: Fúj! Hogy lehet ilyen ocsmányságokkal telefirkálni egy levelet? Embert! Adjatok nekem! Embert! Akivel a lelkem gyönyörködik! Embert! Akivel a szívem meg... Embert! Ne pedig ilyen ocsmányságok és undogságok! Hol vagyok?
0: Mi történt? A levelek. Nézzük a napot. 34. Ki csúsztatta ide ezt a kicsúszt? Szofi kisasszony. Kézi munkázom.
1: Én ez alatt kibámultam az alatt. Én bevallom neked, édes Jolikám, én nagyon szeretem megbámulni a járat. Ekkor belépett egy inas és jelentette. Cseplov!
0: Cseplov! Vezess be, mondta Szofi örömmel. Oda szaladt hozzá, hogy átkozzál. Nem, kikém, hiszen ha sejtezed, hogy milyen gyönyörű, barna fiatalember, udvari nemes, gárda tíz, és a szeme olyan fekete, nem egy csillámlik, akár a barna.
1: Ezzel beszaladt a szobába. Kisvártatva belépett egy fekete oldalszakállás fiatalnős. A tükörhöz lépett, megigazította a frizuráját, aztán körbejárta a szobát. Én alig hallhatóan mordultam egyet, és lekuporogtam a sarokba. Szofi belépett, és örömmel üdvözölte. Én továbbra is kinéztem az ablakon, mintha mi sem történt. Titokban kinyújtottam a nyakam, hogy minden jól kihallgathass. Ó, édes Jolika, hiszen ha tudnád, milyen ostobaságokat fecsegtek össze. Megtárgyalták, hogy tánc közben egy bizonyos hölgy ilyen lépést tett olyan helyet, hogy ugyanakkor egy bizonyos Bobov, aki a melkodrával feltűnően hasonlít egy gólyához, majdnem felbukfencezett. Hogy egy bizonyos Lindocska azt képzeli magáról, hogy a szeme képzelik csak zöld és csupa ilyen ostobaságot. Hogy is lehet ezt a fiatal nemes urat összehasonlítani az én trezorommal? Állapítottam meg magamban, egek! Mekkora különbség! Először is ennek az úrnak a képe széles és lapos, és körös körül az oldalszakál olyan, mint hogyha fekete kendővel volna felkötve a foga. Ezzel szemben az én trezorom vonásai finomak, és egy gyönyörű szép hófehér folt van a homloka közepén, és a szeme, a szája, a tartása mind olyan más. Én nem is értem ezt a Szofit, mit talál ezen a Cseplovon? Hogyan bűvölhette el ennyire? Ez azért sárít. Ez a Cseplov. Ez nem szédíthette meg ennyire.
0: Lássuk csak tovább ezt a levelet.
1: Én nem is értem ezt a Szofit. Mit talál ezen a Cseplov? Miért nem választja akkor már mindjárt akár azt a hivatalnokot, aki mindig ott ül a papa előszobájában? Ó, édes Jolikám, hiszen sejtenéd, hogy az milyen idétlen egy alak. Ez ki lehet vajon? Olyan furcsa családi neve van. Mindig ott ül a papa előszobájában. tollakat. A haja, akár a színabobja. A papa mindig küldöz meg a szemét. Ez rád célhoz. Mert miért mondja, hogy az én hajam olyan, mint a színabobja?
0: Szafi, nem állja meg nevetés nélkül, hogyha rád.
3: Nem, ez nem igaz. Ez aljas hazugság, undok, pletyka, kitalálás. Mintha én nem tudnám, hogy honnan fúj a szél. Mindez az osztályvezető műve. Ez az ember vad gyűlöletet esküdött ellenem, acsarkodik rám, ott árt, ahol csak tud.
0: Ott leselkedsz rám a tükör sarkából. Tudod-e, hogy ezért pofon jár? Nesze!
3: Most megkaptad. Vegyünk egy másik levelet. Abból talán kiderül az igazság.
1: Ó, édes Jolikám, remélem megbocsájtasz a hosszú hallgatásért. Én valóságos mámorban éltem. Joggal mondja egy szerző, hogy a szerelem egy második élet. Azon kívül nálunk nagy változások is vannak. A fiatal nemes gárdatiszt naponta vizitel nálunk. Szofi halálosan szerelmes bele. A papa nagyon boldog. És Grigoritól, aki padlósak és közben majdnem mozog magában.

0: Szégyen! Szégyen!
1: Nem bírom tovább olvasni. Az udvari nemese és a kegyelmes ura, ami a világon valamicskét is jó, az mindig az udvari nemeseknek és a kegyelmes uraknak jó. Az ember nagy nehezen szerez magának valamit, amitől az élet egy kicsikét szebb lesz. És akkor megjelenik egy udvari nemes, egy gárdatiszt, és elkaparintja az arra elől, a kutya úristenit! Én kegyelmes úr szeretnék lenni. Azt nem azért szeretném, hogy elnyerjem a kezét, vagy ilyesmi, hanem csak azért, hogy lássam őket magam körül sürögni, forogni, hogy lássam őket belegabajodni udvaronc mesterkedéseikbe és intrikáikba, hogy egyszer odállhassak elébük, és azt mondhassam, hé, ti ketten,

0: December hava. Nem! Ez képtelenség. Ez a házasság nem jöhet létre. Udvari nemes. Hát aztán. Ez csak egy rang. Ez nem valami látható dolog, amit kézbe lehet venni. Udvari nemes. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincs egy harmadik szeme a homloka közepén. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincsen aranyból az orra. Az orra éppen olyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is csak tubákolásra használja, nem evésre, tüsszentésre, nem köhögésre. Udvari nemes. Én már régen szerettem volna kikutatni, honnan származnak ezek a teljesen önkényes megkülönböztetések. Címzetes fogalvízó. Miért vagyok én címzetes fogalvízó? Milyen címem? Hát, ha éppen én is udvari nemes vagyok. Vagy kegyelmes úr, vagy hadsereg főparancsnok. És csak látszatra vagyok címzetes fogalmazó, csak éppen én nem tudom, hogy ki vagyok. Elvégre számos történelmi példa van az ilyesmire, hogy egy egyszerű ember, nem is beszélve egy nemes emberről, de egy polgár, vagy egy paraszt. Még egy paraszt is egyik pillanatról a másikra felfedezi, hogy valami fényes nap, hadsereg fő parancsnok, vagy bár.
1: Egy szerencsétlen kis paraszt.

0: без комментариев.
1: Quack, quack, with a big goat.

Kéros Rádió FM 90.3, benne pedig ez már a telibe viszonyzott vágyakozás, Skifi napi külön száma, várjuk ide a stúdióba DJ Bodót, és hogyha minden jó megy, Igor Lazint is, és Skifi képregényekről, meg mindenféle ilyesmiről lesz szó, de addig zene DJ Lingammal, 215 37 73, ez a telefonszámunk, Tilos Rádió.

One more kiss, dear. One more sigh.

0: Jó estét kívánunk!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Telibeli Szanzat Vágyakozás. Attila Sávjó csütörtök esti műsor. A lemez játsszuk meg a DJ Lingam.
2: Szervuszt!
0: Velünk van Péro.
1: Én csak egy UFO vagyok itt.
0: Edith, műsorkészítő társa. És az előzetes programmal ellentétben nincs velünk Igor.
3: De nem tudjuk, hogy miért. Tehát lehet, hogy elvitték.
0: A rajzolt UFO képregény figurák. Most ez csak azért probléma, mert hogy ő volt az, aki a ma esti adásban értett volna a science fiction képregényekhez. Úgyhogy azt hiszem, kénytelenek vagyunk az előttünk álló másfél órában valami más témát találni, mert hát egyikünk sem egy science fiction képregény rajongó. Te igen?
1: Kicsit, de nem tudnék róla beszélni. Szeretem a science fiction képregényeket, és szerintem itt el is veszne a fonát.
2: Innen jött nyilván az apropó, hogy ez a műsor a science fiction képregényekről szóljon.
0: Igen.
2: Eszünkbe jutott, hogy mi ezt szeretjük.
0: Szeretjük.
1: Csak nem tudunk róla beszélni.
0: Igen. Ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de tudunk róla beszélni. Úgyhogy a ma esti adásunk témájául inkább azt választottuk, hogy némileg elrugaszkodva a science fiction témájától, megnézzük azt, hogy az, amiben itt és most élünk, vajon mennyire tekinthető science fictionnek.
1: Úr Jézus, erre nem volt szó.
0: De, hiszen...
1: Jó, akkor mondok egy példát. Tegnap volt az internet napja.
0: Igen.
1: Szerintem ez science fiction.
0: Hát egyáltalán, amikor ugye azt az internettel foglalkozók nyilván tudják, hogy a Vannevar Bushnak az As We May Think című 49-es tanulmány, amelyikben ugye lefektette az internet...
1: Feltalálta
0: az internetet, igen. Anélkül, hogy ennek bármiféle technológiai realitása lett volna akkor és ott. Gyakorlatilag hát nehezen meghatározható műfajú írásmű. Akkor sokan science fiction kategóriába sorolták azt, amit végül is így effektíve ma átélünk a hétköznapokban, és ez ugye 49 és 89 vagy 99, mondjuk egy ilyen 40-50 év az, ami vé összecsúszott a science fiction és a valóság közötti távolság, és szerintem az elmúlt 40-50 évben ez a 40-50 év, ez még tovább rövidült. És hogy ma a science fiction sokkal kevésbé elrugaszkodott a valóságtól, mint amennyire volt Verne Gyula valósága egy valóságtól elrugaszkodott valami. És mondok egy példát is. A William Gibson, vagy Gibson.
1: Szerintem Gibson.
0: Szerintem Gibson. Nek a legutolsó műve, a Pattern Recognition, amit talán még itthon nem is fordítottak be a magyarra, de az egész egyszerűen arról szól már, hogy még annyi science fiction elem sincsen benne, mint a korábbi műveiben, hanem egy teljesen jelen való marketingesnek az életét írja le, aki semmi másban nem jó, mint ilyen emergens kulturális mintázatok felismerésében. Divat, vagy mém, vagy nevezd bárhogy pletyka képes képes kulturális jelenségeket beazonosítani, még mielőtt azok ugye szélesen elterjedtek lennének, hogy alkalmas-e válnak-e, vagy válhatnak-e egyáltalán széles körű terjedésre. És e köré bonyolít egy egyébként nagyon szép technológiával fűszerezett történetet.
1: De hát a korábbi Gibsonok se, tehát a Mona Lisa Overdrive, vagy a bármelyik többi sem volt. Hát én azokat sose úgy hívtam, hogy, mert ugye a többi szifit, ez mindig úgy, apámnak nagy szifi gyűjteménye volt, és akkor azt én szépen lassan elolvasgattam. Tessék csak.
0: Köszönöm.
1: És akkor azokat mindig úgy éreztem, hogy tényleg, hogy így előrefelé kivetünk egy horgot, és aztán úgy magunkat hozzáhúzzuk annak fényében, hogy a szerző elég okos, és lát szociológiai, meg technikai, meg társadalmi, mindenféle tendenciákat. És ehhez képest a izével kapcsolatban, amit ugye nem is sci-fi-nek nevez az irodalmár, talán cyberpunknak mer nevezni az irodalmár, vagy van olyan irodalmár, aki kimondja ezt a szót, na mindig. Tehát, hogy abban mindig csak azt éreztem, hogy így mellé van csak csúsztatva. Tehát, hogy így van a mi világunk, és egy kicsit párhuzamosan, egy kicsit előbbre van csúsztatva. Tehát, hogy ez már, és azok azért a 80-as évek vége, azok a regények, tehát azok sem voltak annyira elrugaszkodottak szerintem.
0: Igen, de mondjuk lehet, hogy annak köszönhető, hogy úgy írunk science fiction-t, hogy gyakorlatilag hátat fordítunk a jövőnek, tekintetünket a múltra vetjük, és így, mint egy rák, így hátrafelé lépdelve óvatosan keressük a jövőbe vezető lépéseket. Tehát nagyon kevés olyan szerzőt tudnék mondani, amit fogok mondani, aki képes lenne ezt az általad említett forgalmat olyan messzire eldobni, hogy az már így ne legyen levezethető a jelen tengyeiből az a világ, amit ő
1: Ez egy politikai ízének is jó lett volna, a politikára vetített párhuzamnak ez a rákos menés a múltra vetett szemekkel, de én így közbe.
0: Lehet, hogy onnan emelte vált igazgat.
1: Fúj.
0: Szóval, hogy az a szerző viszont, aki szintén science fiction szerzőként kanonizálódott az irodalomban, aki ezt csinálja, az egy Philip Dick nevű ember, mindjárt felveszük a telefont. Jöjjetett a telefon?
1: Nem, sajnos az enyém.
0: Szóval az, aki science fiction szerzőként kanonizálódott, az egy Philip Dick nevű ember, aki úgy írt science fiction-t, hogy gyakorlatilag a trippen maradt rajta, tehát ő egy ilyen flower power hippie kaliforniai emberke, aki rajta maradt az LSD-n elég csúnyán, és hát ettől aztán egy folyamatos olyan világban volt, aminek nagyon sok ponton ugyan van még kapcsolata a jelen valóval, de hát ezek a kapcsolatok, ezek nagyon szürreálisak, és hát sokkal lazábbak, és sokkal kevésbé következik az az alternatív párhuzamos világ, az, amit ő fölvázol, vagy leír a műveiben, mint mondjuk egy normál science fictionben, mert hogy a science fiction megpróbálja legitimálni magát talán azzal, hogy hihetővé teszi magát, egy tripes látomás meg nem kell legitimálni.
1: Van, aki Sith ír inkább, mint Fit, az biztos, tehát a C. Clarke az mindig science-t ír valami iroda, vagyis ilyen lírával, tehát ilyen poézis az egész, és hát a Lemnek az utolsó pár regénye most jelent meg, vagyis nem regénye, hanem két írás jelent meg, ami volt ugye régen az a technológia, hát igen, ha erre készültünk volna, de mindesetre most megjelent két Lem, ami már csak szív, vagy szinte szív az egész. Tehát, hogy csak előrevetített tudomány is, kevés irodalom van benne. Vannak azért más szerzők is. Ezért meg mindig megbolondul kicsit. De hát mondjuk a történelembe visszatekintésre ugye a szép példa, ez az ember a fellegvárban. Ahogy felvetetted még, mielőtt bekapcsolódtunk volna az éterbe ezt a topikot, hogy mi volt? Akarat és... hogy volt?
0: A science fiction, mint akarat és képzet.
1: Című rövid eszé, így van. Szóval, hogy ott azért az akarat és képzet szerintem nagyon szépen összekapcsolódik, bár tudomány ilyen kevés van benne. Tehát, hogy ott egyszerűen csak ugye az a felvetés abban a regényben, hogy mi lett volna, ha a nácik megnyerik a második világháborút. Majd egy szép fordulattal van benne egy szerző, aki ugye, de vagy el akarják olvasni, elmondjam nekik, hogy mi a csavar benne, mi a szépség, elmondjam.
2: Hát légy szíves már.
1: Mert az a csavar, hogy van benne egy író, aki azt a regényt írja, hogy mi lenne, hogyha nem a nácik nyerték volna meg a második világháborút, és őt keressük egyébként, ő az ember a fellegvárban, tehát a quest az a szereplőink, mindenki hozzáigyekszik, oda visznek a fonalak.
0: De Goebbels, mint a New York város kormányzója szerepel benne, tehát így ilyen Amerikát is elfoglalták a németek és a japánok közösen, és akkor a keleti parton meg a nyugati parton osztozkodnak a németek és a japánok. Egy szép történet. Mondjuk egyébként innentől viszont már egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy science fiction, tehát ebben még nem igazán gondoltam bele. Azt hittem, hogy amiben lézer van meg robotok, akkor a science fiction. De most ugye a science, mint life sciences, vagy társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy technológia, tehát mit a science fiction, ne egy fiction. És hogyha egy társadalomtudományi utópia fikciós megfogalmazása.
1: Akkor jó, hogyha a társadalom tudom, vagyis én mindig azt szerettem lévén, hogy a normális, amit a BM-en tanítanak, ahhoz mindig keveset értettem, illetve az rögtön elmúlt az általános iskola után, mert akkor még valami ment, de utána így az elmúlt. Én mindig azt tekintettem jónak, ami egy társadalomtudományi halucináció a jövőbe vetítve.
0: De hát ezt meg irodalomnak hívják, nem? Vagy ez a jövőorientáltság az, ami science fiction, ez egy science fiction.
1: Hát nem feltétlenül jövő, de szinte a jövőnek annak, persze az pont nincs benne a nevében.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, hogy kell a jövő hozzá, de mondjuk példát, hogy ami nem jövőorientáz, és akkor meg is lennénk, de nem tudok.
0: Hát Verne Gyula utazása föld belsejébe.
1: Ja, igen, az igaz. De hát Gyula. Gyula.
0: Tehát, hogy igazából nagy bajban vagyok, hogy ha most a könyves polcomot el kellene kezdeni osztályozni, és nem nagyság és szín szerint, és létrehoznék egy ilyen science fiction polcot, mint ahogy van, akkor oda valójában mi mindent raknék bele.
1: Na?
0: Hát például benne van a sertéstenyésztő kézikönyve, mert az is tehát számomra pontosan ugyanabban
1: a makramékönyv.
0: De ez nekem egy ilyen régi projektem, hogy a könyvespolcba tematikus blokkokba elrejtek egy hibát. És végül is kiderül, hogy hát az, amit én hibának gondoltam, az egy másik rendszerben, viszont egy teljesen egységes rendszer, tehát a sertéstenyésztő kézikönyve. Illetve szerintem kis polckit otthon együtt.
1: Az autó úgy fekvésegi fogástelen.
0: Igen, azok mind beértek, összeértek Philip Dickkel és Asimovval és Lemmel, és nem tudom. Nem tudom, hát azt azért így már ugye volt szó az Orion űrhajós kalandokról. Ha bemegy bárki a Jaffa című szórakozó erre nem kocsmába, étterembe, akkor ott lehet kapni régi ilyen élet és filmszínház muzsika újságok hevernek ott szerteszét, és akkor az egyikben szerepel Kucka Péternek egy olyan cikke, aki konstatálja azt, hogy a Magyar Televízió a műsorára tűzte az Orion űrhajót, bocsánat a dadogásért, és hát leírja, hogy hát még egy ilyen ernyes sorozatot, hogy hát bazd meg, pont tényleg ezt kellett kiválasztani, hát ez a legszürreálisabb hülyeség, amit itt ki lehetett választani az egész kínálatból, és hát tényleg hát szedjük már össze magunkat, hogy ezzel etetjük a magyar népet. Tehát az ember tényleg arra tette fel az életét, hogy ezt a tudományos fantasztikus irodalmat, a minőségét azt így behozza az országba, és akkor ehhez képest itt tényleg ez
1: a vasaló és a porszívó csövvel összehegesztett díszletek. Mondjuk szerintem is rémálom. Tehát, hogy így megnéztem, sajnos ezt kell mondjam, megnéztem ezt a magát a játékfilmet, amit összehegesztettek a sorozatból, és hogy mondjuk vicces volt egy 10 percig, de tényleg, tehát hogy így tényleg jókat lehetett nevetni abból, hogy miből csinálták a díszletet, tehát hogyha, mint hogyha adtak volna 5000 forintot, hogy most akkor sci-fi díszletet kell csinálnom, és akkor így még megnéztem, mi van még anyámnak a súfniában. De utána ez, tehát azért egy erős rémálom ez a film, de teljesen jogos szerintem, én egyetértek ezzel a úriemberrel, aki föltette erre életét.
0: Hát igen, mert ugye az, ami a, tehát hogyha a science fiction az a díszletekben fejeződik ki, és egyébként meg tényleg egy ilyen német 60-as évek bűró szex vonalat visznek egyébként mondani valóban, akkor onnantól ez érdektelenné válik. És ilyen szempontból most pont a Kubricknak a 2001 űrodüsszeia az, ami nagyon szép párhuzam, hogy annak a belső terei, meg bútor dizájnja, meg tér dizájnja, meg öltözködés, ez egy mennyire szépen összerakott valami, de hát ugyanaz a 60-as évek retro dizájn. Tehát, hogy nem...
1: De mondjuk ott azért elképest a költségvetéssel dolgozhatott az ember. Jó, mondjuk az nem csak azon múlik, mert a Tarkovskit nézel, ott nincsen semmi, aztán, de pont azért, mert hogyha mondjuk nem volt büdzsé, akkor nem kell próbálkozni valami nagyon rossz idézőjelbe tett dolgot csinálni. De mondjuk én annak láttam a díszlet, a Kubricknak, a 2001-nek a díszletterveit. Ott az fel volt építve egy kis makett, egy ilyen konzervdoboz, képzeljünk el, ami inkább ilyen löncshús konzerv, tehát inkább ilyen lapos és széles, csak ez a konzervdoboz föl van állítva, és ez a konzervdoboz maga a díszlete, a belseje az űrhajónak, az mondjuk egy olyan 20 méter magas konzervdoboz volt, ami mint a Vidám Park.

0: meg úgy hagyták dolgozni az embert. Jaj, hát tudok egy science fiction képregényt, nagyon jó. Láttam a Kubrick Múzeumban, volt egy képregény, ugye a film akkor született. Berlinben van egy egész Kubrick, az összes filmjének, az összes minden, ami megmaradt. Igen, igen.
1: És miért van Berlinben?
0: Szerintem lehet, hogy kicsit a izé miatt, ami, hogy a Potsdameren megépített, nem tudom konkrétan, csak tippelgetni tudok, hogy egyrészt ugye megépült ez a nagy mozicentrum a Potsdameren, plusz a Sir Kenedem, aki a Dr. Strangelove-nak is a díszlet tervezője volt, meg még szerintem a 2001-nek nem tudom, hogy ő volt, de ő nagyon sokáig a Kubricknak volt a házastársa ilyen értelemben. Ő a Sir Kenedem egy rendes német polgár volt, mielőtt Sir lett, csak 17 éves korában ő már jött visszabombázni a németeket, és ezért lett Sir később. Tehát, hogy apukáik elmentek időben, és csak jött visszabombázni, és akkor mondták Sir. Tehát, hogy szerintem ez ilyen összefüggése is van, hogy így ez a visszahívás, vagy ilyen értelemben így kerültet vissza. Ha. Mert domináns nagyon a díszlet a múzeumban.
1: Ha. És ez ott van a Potsdamer placon?
0: Hát a Potsdamer mellett. Bauhaus.
2: Ez a filmmúzeum része, nem?
0: Tehát, a filmmúzeum az egy külön dolog. Aha, a filmmúzeum a Potsdameren van.
2: Igen.
0: Ott benne az a Sony üveg.
2: Igen, a Sony tudva.
0: Csodában. Nem, ez egy ilyen klasszikus, kicsit lejjebb visszafelé van egy ilyen valami... Nem tudom, majd így megkeresed az internetes világáron. Uh-huh. És mit akartam mesélni még erről a 2001-ről?
3: Képregény.
0: Ja igen, képregény, hogy ugye maga a 2001 russza az a szép, hogy az abban az évben születik, amikor ember a holdra teszi lábát, tehát hogy egy kicsit így kapcsolódunk is a valósághoz, tehát már mint hogy Kubrick aktuális nagyon. És miután ugye megszületik ez a film, aminek több megnézés után is szokták kérdezni, hogy mégiscsak mi ez a fekete monolit, és hogy egyáltalán mi a vége. Tehát így többen kiszoktak ezen akadni, és erről van egy képregény, kortárs képregény. Szépen az utolsó kockáim fel vannak plánozva benne a képregény kockákba, lerajzolva, majd a legvégén ott a monolit, meg minden, és a legvégén pedig van egy kis borító, egy magának a forgatókönyvnek a borítója, hogyan keressünk nagyon sok pénzt egy teljesen érthetetlen szifivel. Ez a kortárs képregényben így kritizálja az alkotó. Meg abban a múzeumban még kint vannak egyébként az AI-nak a díszlet tervei is, mert azt valahogy még együtt, mert még a Kubrick kezdte el, vagy a Minority Reportot kezdte el,
1: nem,
0: a Kubrick.
1: Az AI-t.
0: Az AI-t, és akkor ott az, annak vannak ilyen még a sketchei. Uh-huh. De hát ugye az ott máshogy fejeződött be.
1: Hát el kell menni akkor sajnos Berlinbe, és akkor meg kell ezt nézni. Én nem tudtam, hogy az...
0: Nem Belgium, Berlin.
1: Berlin.
0: Berlinben, abszolút. Abszolút végig.
1: Iszki.
0: Van minden. Majmos rész is mutatják, hogy vették fel a majmos részt. Majmos részhez van építve egy viszonylag kis díszlet, ugye az elején a születés és történet, és ott egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult technikát használnak, mert ugye 69-ben még nem cégézünk, meg nem tudunk lukasztani, meg tehát a Blue Box is így, és ott egy nagyon bonyolult háttérvetítési technikával, ezt mondjuk a VJ-nek szívesen ajánlanám, mert egy elég bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg több vetítőn keresztül. Egy épített díszlet, és a maga ez a naplementés história, ami mögöttem van, ezt egy ilyen borzasztó bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg.
1: Azt hittem, hogy ezt helyszínen vették fel.
0: Nem, az épített volt az egész. És lehet nézegetni magadat a múzeumba, a díszletbe. Én például engem kirögtek, mert a hajamat csináltam meg benne.
1: Science fiction. Van magyar jó science fiction? Ez, ami nem...
0: Film?
1: Aha. De ami mondjuk nem a Mézga Gézáéknak a kalandjai.
0: Feature? Tehát nagy film?
1: Feature, aha.
2: És nem a Pérusz kapitány kalandjai.
1: De az sem magyar.
0: Nem magyar a Pérusz, szerintem.
2: De a Pirx az magyar, de hogy nem, Lukács Sándor játsza.
0: Mindusszul
2: le. Abban van ott konkrétan a kávédaráló.
1: Meteó, ide sorolható?
0: Hát a meteó drogos hallucinációhoz sorolható, az kétségtelen, de hogy science fiction lenne, azt nem jutott eszembe róla sose.
1: Sose.
0: Esetleg a fürdőkádat, mint időgép, vagy mire gondolsz?
1: Nem, sose,
0: ez nekem sose jutott eszembe.
1: Ez a mindenből kiemelt térés idő. Tehát, hogy...
0: A magyar filmekre jellemző ez a végtelen abstrakció, tehát ez egy gyakori magyar művészszínbetegség, hogy végtelen abstrakcióban menekülünk, ahelyett, hogy foglalkoznánk a körülöttünk lévő valósággal.

0: Művészfilmes betegség, de nem
1: a science fiction elején, nem is a dolog, hogy egy
0: nem, a science fiction nem menekül. Nem, az nem menekülés.
1: Hát miért, de hogy nem, hát az egész hagyomány az Swiss-sel elkezdődött, aki elkezdte a társadalom kritikáját.
0: Igen, egyrészt társadalom kritika, az nem menekülés például. A kritika az semmiképpen nem jelent menekülést.
1: Hát, de kérdés az, hogy honnan kiabálsz. Tehát, hogy érted, lehet, hogy el kell menni a Lilliputba, hogy onnan fogalmazhass meg egy érvényes társadalom kritikát. Vagy el kell menned egy épülőbős nagymarosi erőmű beton falai közé, hogy aztán onnan tudjál kibeszélni, nem?
0: És?
1: Így értem a menekülést, hogy...
0: Ja, értem, de hát és szerintem inkább érzékletessé tevő eszköz az, hogy kiemeled a kontextusból, nem menekülés. Én azt gondolom erről. Tehát Bős Nagymarosról akár, vagy a lovakról, vagy a nem tudom, a törpékről.
1: Kijelenthetjük, hogy science fiction már pedig nincs. Nem, és mi szeretnénk haladni a műsorban, és most a 9 óra 5 perc van, és így járjuk körbe ezt a témát, és hát már itt már reggel is hallgattam az adást, és ott is tényleg Orion Alpha Hold bázis volt, minden tényleg űrkutatás, és az egész tényleg pattogtunk faltól falig, hogy mi az a science fiction, és hát így most estére igazából így ez érett meg bennem, hogy...
0: Nincs science fiction, pedig lenn nincsen.
1: Igen, az már pedig az irodalmároknak egy ilyen konspiratív...
2: Igen, és leáldozott az időszaka valamikor. Tehát, hogy már nincs.
1: Igen, van most CG van, számítógépes grafika van. Az se science fiction.
0: Nem, a CG az egy alkalmazott eszköz, amit szerintem sokkal szebb ráadásul úgy alkalmazni, hogy így csak összecsúszik nagyon finoman a valósággal. Tehát, hogy csak így éppen, hogy csak átalakítasz dolgokat. Egy kicsi csalásokat eszközölsz, nem ilyen nagy robbanásokat, meg ilyen, nem tudom.
1: Mert hát az onnantól képregény. Tehát a CG az innentől tényleg rajzolt dolog. Tehát én igazából nem látok különbséget Enki Bilal munkássága és Star Wars utolsó 3 része között, ugyanúgy egy számítógéppel vagy kézzel rajzolt furcsa világ.
0: Milyen értelemben nem látsz különbséget a Star Wars és az Enki Bilal között? Kérdezném fel hangon. Hogy értem tényleg? Először mondd el, hogy milyen értelemben aztán?
1: Hát olyan értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban a hagyományban, a képregény hagyományban gyökerezik, és nem a science fictionnek van nem létező, most kimondottan nem létező hagyományában. Tehát, hogy van egy történetünk, amelyikben lehet, hogy ezzel kardoznak,
0: hát az a
1: lehet,
0: különbség...
1: hogy furcsa autók mennek benne New Yorkban a 27. emelet magasságában, és akkor ezt szépen megrajzoltatjuk távol-keleti cégi artistákkal.
0: Hát ha a lényegről beszélünk, a Star Wars az nem egy sci-fi, az egy fantasy, ami sci-fi köntösbe van öltöztetve.
1: Na tessék, még egy ezért ismeretlen fogalmat.
0: Úristen, és telik az idő. Szóval, hogy igen, és az más szerintem a fantasy sci-fi köntösben, mint...
1: Miért, és akkor mi a fantasy? Most már én megrögzött pozitivista leszek, és mindenre definíciót fogok
0: Jézus
1: kérni.
0: Jézus szíve. De könnyebb lett volna felkészülök, de...
1: Fantasy az ilyen szerepjátékos ruhákban kardozó furcsa emberek, akik sárgányokkal küzdenek.
0: Igen, végül is akarjuk, igen.
2: Mint a csillagok háborújában.
0: Igen, csak ott itt van egy ilyen cifoid köntös rajtuk még. Tehát, hogy ez a, mondjuk a Darth Vader sapja, az mondjuk nem egy klasszikus. Tehát a klasszikus fantasy, az tényleg inkább ez a, ugye ez a Tolkieni világ. Mármint az a köntös, vagy az a körítés, vagy az a szett. De hogy ez inkább, tehát ez egy szaga, ez egy családregény, ugye, ez egy, mert a fantasyben szerintem az is fontos, hogy az alapvetően szaga és nem társadalomkritika. Ahogy a sci-fi jelentésében inkább egy ilyen társadalomkritika, meg nagyobb mozgások, históriák. Itt meg mindig valami apu, anyu, egy család, így elfeküdt, és akkor inkább a szagából jön.
1: Mert ugye azt azért sok helyen is nagyon sokszor leírták, hogy például a Star Trek, amelyik egy ilyen nagy alapszifi műnek számít, ugye az semmi más nem csinál, mint fogja a régi klasszikusok, klasszikus filozófiai, etikai, erkölcsi, morális problémákat, amiket már megírt Platón, és akkor azt belehelyezi egy idegen bolygó környezetébe, és közben vannak emberek, akik néha mellükre csapva távoli emberekkel kommunikálnak.
0: Ki van hegyezve a fülük.
1: Meg ki van hegyezve a fülük, de igazából ennyi a science fiction része. És hogy ugyanazokat a dilemmákat járják körbe, mint egyébként amiket körbe jár most kicsit sarkítva, de a Vészhelyzet című sorozat, csak ők egy másik fikciós vagy non-fiction környezetben teszik ugyanezt. És hát igazából tematikájában tényleg csak a díszlet változik.
0: Na jó, és a Ghost in the Shell-ről mit gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy a Star Wars meg a Bilal azok ilyen kis japánok szorgos kezeinek munkája, eredménye? Bár szerintem lehangol, hogy ezt gondolod azért főleg a Bilalról csak, de mindegy, tehát hogy mit gondolsz a Ghost in the Shell? Ilyen értelemben, mint sci-fi lét, az-e? Vagy az cyberpunk? Ott a lényeg a...
1: Na hát az is, tehát hogy nekem ott is az a Ghost in the Shell-el is az volt az élményem, hogy az a lépés, amit megtesz a jelenhez képest, az a lépés, tehát hogy ő már lerakta a lábát, miközben nekünk még a levegőben van a lábunk, tehát pont ennyi a kettő között a különbség, amikor ő elkezd azon molyolni, hogy mi van, ha összeér a gépesedő ember, meg az emberesedő gép, és akkor ezek ketten tudnak párosodni és boldogan élni a cibertérben, amíg meg nem halnak. Ezeket a lépéseket már Magyarországon informatikus mérnök hallgatók megteszik, akkor, amikor kifejlesztik azt a chatbotot, Igloo kapitányt, aki chatbotként csetelő iskolás lányok telefonszámait képes kiszedni a lányokban. Tehát ez a lépés már megvan, még a párosodás sig nem jutottak el, de hát ez már nem
2: de dolgoznak.
0: Van azt hiszem, a Vuk Csosziknak volt még a 90-es években egy ilyen genitális hardware-e, azt hiszem, talán még mindig fenn van a hálón, Fuck You, Fuck Me, az volt a címe. És ott lehetett ugye a különböző részeibe behatolni az eszköznek, de hát az mondjuk egy rendes komputerdoboz volt, tehát semmi izgalmas igazándiból.
1: Tehát, hogy ezeket nem, hogy mondjam, tehát, hogy nem látom őket nagyobb távolságra, a Ghost in the Shell-t, mint mondjuk látom nagyobb távolságra az iskola határont. Tehát most itt körbenézek, és akkor az iskola határon ez pontosan ugyanilyen távolságra van tőlem, mint a Ghost in the Shell.
0: Hát az iskola határon az visszafelé van.
1: Igen.
0: Na és?
1: Hát egy epsilon sugarú körben.
0: Jó, ezt oké. Epsilon rendben van, de hogy így az miért probléma, hogy valakik annyival előtted járnak, hogy ők már letették a lábukat egy valamiféle ingományos tanulra, és azon egy elég szilárd egységes történetet, mint lélek a kaszniban megcsináltak, és ezt nevezhetjük science fictionnek.
1: Hát itt én csupán csak az elnevezés önkényességét vitatom, de
0: ezzel
1: nem
0: jobbat
1: veszünk össze. Rajzfilm.
0: Aj, de buta vagy! Úristen! A műfaj és a műnem és a mód, azok nem ugyanazok a
1: dolgok. Közgazdász, hogy nekem nem mondja ilyeneket, de vagy magyarázd el legalábbis, hogy mi az.
0: Balázs, van valami sci-fi zene?
1: De most komolyan, magyarázd el szépen.
0: A rajzfilm, érted? Igen. A rajzfilm az abban különbözik, hogy vannak olyan filmek, amikben élő emberek vannak, a rajzfilmek pedig rajzol van, tehát ez egy ilyen...
1: Igen. Ez de ez nem már egy, a Star Wars esetében sem ilyen nagyon egyszerűen meghatározható
0: valami. Jó, ott van egy, igen, ugye? Egy
1: mix-up. Tehát vége van.
0: Igen, de attól még az nem a műfaj kategóriája, hogy dráma, thriller, nem tudom.
1: Én egyre inkább úgy látom, hogy a filmgyártás, most lehet, hogy megint nagyon leegyszerűsített szerve megyek rá, hogy van a dokumentumfilm, azt még értem, hogy micsoda, mert ezt ilyen low budget VHS kamerával furcsa emberek felveszik, és van a rajzfilm.
0: Ez a kettő van. Van az, amikor Jani kimegy a izével a VHS-re az utcára, meg van a rajzfilm. Ez a kettő létezik?
2: Meg a minden máskor.
0: A borderline esetben a film.
2: De az Istennek se férnek bele ebbe a kategóriába, az a többi, nem?
1: De látom, hogy egyszerűen némileg leegyszerűsítő tipológia, de hát mondjuk tehát azt azért fönntartom azt az állítást, és megkövetem a magyar filmgyártókat azért, mert hogy egyikbe se férnek bele, mert a rajzfilmre nincs elég pénzük, és a dokumentumfilmet fog valamire annyira nem szeretik, de hogy azért...
0: Nem ismer a dokumentumfilmeket, ez inkább arról teszel tanúbizonyságot megint. Na, gyerünk, go on. De mondjuk tényleg a Tarkovszkijnál nincs szifoid köntöst, és nem rajzfilm. De
1: most a mostani filmgyártásra
2: beszélek a Tarkovszkijról. De mondjuk a Solaris az egy sci-fi, nem?
0: Igen. De én a izéről beszélek a másikról.
1: De az miért sci-fi? Most azt mondd már el nekem, hogy ez miért science fiction, mert egy idegen bolygón rájátszódik.
2: Igen, tehát nyilván a maga módján, de szerintem teljesen komolyan sci-fi, és ráadásul nyilván a mostról szól, mint ahogy a sci-fi. Ami nem a fantasy, mint...
0: Igen.
2: Jó, de tehát ilyen szempontból az, és ráadásul tudományosan megalapozott egy csomó minden benne.
1: Azt én értem, csak az iránt berzenkedem, de nem fogok többet
0: elragaszkodni.
1: Kicsit berzenkedek, csak azért, mert egy régen egy távoli galaxisban ez az invokáció.
2: De nem, de onnan indulunk ki, hogy ez kifi az irodalom, nem? Tehát, hogy azért az irodalom része, tehát, hogy nem a ponyvához tartozik, nem a kalandregényekhez, és ilyen értelemben a Solaris.
0: Van olyan része a sci-finek, ami az irodalomhoz tartozik, a szép irodalomhoz.
2: Ami elfogadott a szép irodalom számára is.
1: De ezek sincsenek már, ezek a kategóriák sincsenek, ki kell, hogy benneteket
0: nem ellen. Lehet hát ennyire posztmodern, mindennel összefügg hullámos útján.
2: Figyelj, az biztos, hogy a sci-fi retro, tehát, hogy most
1: nem, most megnézitek, ezért szedtem elő a nagykönyv top 100-as listájában mik vannak, akkor az 1984 az mi a lófasz?
0: Az egy utópia.
1: Az egy utópia. És mi a különbség az utópia és a science fiction között? Tehát van értelme, hogy a könyvtárosoknak muszáj belerakni egy etújelzés alá ezeket a dolgokat, és
0: le a sci-fi-nappal!
1: És hogy nem ugyanott van a fantasy, a science fiction, meg a szép irodalom, mint ahol a költészet, meg a nem tudom micsoda, de mi nem könyvtárosok vagyunk, hogy a másik polcra kell felraknunk csak azért, mert hogy ott van egy külön doboz.
2: De te oda rakod, ahova akarod, tehát oda rakod a sertés tenyésztés mellé, tehát érted? De valahogy muszáj szerencsétlen könyvtárosnak mondjuk például
3: ebben. Szerintem szifi az, amiben idegen bolyók vannak, és lehet fénysebességgel utazni. És Edith lefordult az
0: rossz.
1: Miért? Ez a fénysebességgel utazás, ez jó, ezt én megveszem. Tehát az a fizikai képtelenség. Tehát a nyilvánvaló
0: képtelenség.
1: A nyilvánvaló fizikai képtelenség.
0: Pedig szerintem azok a legjobb szifik, amiben olyanok vannak, amik lehetnek, vagy lehetnének. Vagy csak egy kicsit, tehát nem evidens, hogy nem lehetnek. Tehát a Dick az azért nagyszerű. Nem? A C. Clarke azért nagyszerű. Mert meg a Lem is, mert olyanok vannak benne, amik így már csak kicsike, tehát hogy lehet, hogy még nem hordta alájuk a technológia azt, ami hogy megvalósuljon, de már mindjárt biztos fel fogják találni típusú dolgok, hogy mindjárt össze fog jönni a technológia. Én jobban szeretem azt, ami tehát mit is.
1: Jó, csak szóval ezzel kezdtem el mondani ezt a nagykönyves dolgot, mert az ember beleveri a gépbe, hogy anagykönyv.hu, és nem azt veri be a gépbe, hogy www.nagykönyv.hu, mert ez egy nagyon rejtélyes szájtra vezet el. Tehát, hogyha anagykönyv.hu megnézi a top 100-at, akkor ott egymás mellett van az 1984, a Da Vinci kód, ami ugye megint mi a lófasz, a Galaxis úti kalus toposoknak, amelyik az egyetlen echte science fiction ebben a kategóriában.
0: De az meg egy science fiction paródia ráadásul.
1: Meg a Gyűrűk ura,
0: ami fantasy,
1: meg a Két Lotti.
3: Ez egy kategória?
0: Nem, ez egy nagy zsák.
1: Ez egy nagy zsák.
0: Ez az összeség.
1: És a Rózsa neve. Vagy de ezt nem is nagyon is néztem, hogy a Foucault inga benne van, ha nincs, akkor mondjuk.
0: Vagy a Pendragon legenda.
2: Igen, tessék.
0: Azt nem olvastam a Két Lottit.
1: Szóval, hogy nehéz lenne ezt így szétszortírozni, úgyhogy egyet tudjunk benne érteni, hogy melyik mű miért került pont abba a dobozba, ahol belekerült. És akkor innentől én tényleg
0: eldobnád a dobozokat. Hogy eldobnád a dobozokat.
1: Igen, mert egyébként abban a valóságban, ahol én már letettem a lábamat, ugye, és amelyik mondjuk a könyvtárosok még nem tenném hozzá, az már arról szól, hogy nincs ez az osztályozási rendszer, ahol disznyunk csoportokat tudunk lerakni egymás mellé, és azt tudjuk mondani, na az a polc az a science fiction, és ez a polc meg a költészet.
0: Ez tehát
1: pont az interneten, ahol a hiperlinkek ott vannak egymás mellett, ez a fajta hülyeség, ez nincsen.
0: Jó, nincs ilyen hierarchikus kategorizálás, de fel lehet úgy őket teggelni, ahogy én azt mondtam, hogy szifoid költösbe öltözött fantasy, tehát vannak azért teggek, amiket így hoz ráragasztasz egy tárgyhoz, hogy megbírja találni valaki az interneten.
1: Robot van benne.
0: Robotos.
1: Üres.
0: Üres.
1: Üres. Hát akkor a háború és békét.
3: Szerintem Balázs rakd ABC sorrendben a könyveidet. És
1: hát egyébként van egy ilyen történet, nem a sajátom, tehát nem az én könyvtáramban történt meg, de hogy a takarítónél egyszer csak rendet rakott a könyvtárban, és méret szerint rendett el.
0: Úr Jézus!
1: És egyébként, hogyha tényleg nagyon posztmodern akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neki is igaza van, tehát a bölcs rabbi, hogy neked is igazad van. Neki
3: szerint is.
1: Igen, tehát, hogy nem rosszabb az a rendezési áv sem.
0: Book. A science fiction akkor, nem? Ha a rajzfilm.
1: A beszélő rókák. Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió teriben viszonzott vágyakozás című science fiction különkiadás, amivel hát hallhatóan bajban vagyunk, hogy hogyan is tudnánk végül is a sajátos szkepticizmusunkat science fiction mezbe öltöztetni. 9 óra 16 perc van, kicsit zenélünk, a telefonszámunk 215-37-73, majd legyetek velünk, vagy menjetek moziba, mi itt leszünk, az biztos. Este 10-től űrzenék lesznek, ugye, ha jól tudom, a Marázdán és Csomódban.
2: Igen, és már hamarabb lesz
1: Pantelejtlajos,
2: igen, Hősöm tere.
1: Hoppá.
2: Beom.
1: Akkor már nem sok időnk van.
2: Nem sok, negyed óránk van, úgyhogy ha nagyon akarsz valamit most mondani, mondd el.
1: Hát még egy végső atakra összeszedem az erőmet.
2: Jó. Egy rövid szám.
1: Oké. Okay.

0: mit mondasz Sifira?
1: Nem is néztem meg, hogy mit mond a Sifira. Ha addig bekapcsolódsz, akkor kiderül, hogy a Wikipedia mit mond a Sifira. Én azt tudom mondani, hogy végül is az, amit itt a zene alatt össze legúztam a fejemben a science fictionről, az az, hogy hát az a szomorú helyzet, hogy a science fictiont azt, hogy úgy mondjam, föléltük. Tehát bekajáltuk, komercializáltuk, megfestettük.
2: Igen, és így mindennapjainkán állt.
1: De ez ugye a mesékre is általában igaz, azt gondolom. Tehát, hogy a mesékkel is így jártunk. Egész egyszerűen. Tehát, hogy az a fajta távolság, ami, hogy van az egyik világ, ami itt van, de van egy másik, amelyik viszont ez, ott van valahol az operencián túl, az a dolog az így.
0: Azt nem érzem igaznak. Nem? Nem, az szerintem nem elég szép ez, hogy mi élünk.
1: Nem gondolod azt, hogy mondjuk nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen utolsó menedék lehetett volna mondjuk a Tolkien. Nek a gyűrűk ura, de az, hogy tényleg Orlando Bloom szembe jön velem, és megkapom arany 10 doborozos csomagolásban, Zsákos Frodo megnyitja a nem tudom, Xbox bemutatóját, ez innentől meg lett éve. És akkor ez lehet, hogy milyen a médiaváltással is valamilyen rejtett összefüggésben van, hogy amíg olvasol, addig az a tied. Amikor már együtt nézitek másik 20 millió emberrel a bemutatón, akkor az onnantól valaki másé. Na, és akkor, hogy a mesékkel mennyire jól együtt lehet élni, itt ugye 9:30-tól a Parti Nagy Lajos és a Hősöm tere egy részlete lesz, amelyik szintén egy, ha akarom science fiction, ha akarom társadalomkritika, ha akarom egy gyanúsan reálisnak tűnő dokumentumjáték.
0: VHS-re,
1: így van. Aminek a teljes verziója?
2: Nem, hát az egész könyv sokkal hosszabb. A teljes verziója majd talán később lesz valamikor a Tilos Rádióban, különböző részletekben. De 25-én egy 2 órás kis eszenciát ad belőle elő.
1: Ja, 6 órakor a közgáz központi könyvtárban, a közraktár úton.
2: Igen, de azt hiszem, hogy a Zsíl utca felől van a bejárat. Ravasz dolog ez.
1: Igen?
2: Igen. Nagy ravasság. De szerintem mind a 2 oldalról be lehet menni a könyvtárba. Tehát ez benne lesz a könyvtár területén.
1: Amíg arra jártam, addig a közraktár útra voltam. Aha. Na, majd megtaláljátok, szóval, hogy jövő szerdán 6 órától Parti Nagy Lajos, és a Balázs és Iris Lemonade vetít. Azt mindenképpen jól szokott sikerülni. Sanyi és Atesz csinálja a hangot alá, és hát Parti Nagy Lajos élőben
0: MC-zik,
1: így van.
2: MC-zik, slammel.
1: És hát aki viszont a science fiction másik megvalósulását szeretné látni, az ballogjon el szépen a BBC honlapjára, ahol a brit állami vagy közszolgálati csatorna hoztolja a Hitchhiker's Guide to the Galaxy kollaboratív tudástárat, amelyik hát ezerrel dübörög, és az, ami ott mint science fiction paródia le volt írva, az bizony egy létező valóság. Lásd, internet kellett hozzá, hogy azért ez megvalósulhasson. És azt hiszem, hogy amikor ez így először megszületett, mármint hogy a mű, akkor még az internet ez sehol nem volt ilyen szempontból, tehát van Ebert Bush és Douglas Adams az internet két kitalálója, ha úgy tetszik.
0: Nem, ott van még a Nam June Paik, aki megmondta, hogy meg kell csinálni a Superhighway-t, és ugyanezt a mondatot kimondja hogy hívták a szökembert, aki az Amerikai Egyesült Államokat vezette nemrégiben?
2: Clinton,
0: így van. És akkor a Clinton Stole My Idea című projektet később megcsinálta, tehát hogy ő is részt vett abban, hogy ő kitalálta, de hát vannak még egy páran, akik ezt szerintem szignálják maguknak az internetet. Én is. És ha nem hiszitek, akkor letöltöm az egészet, és nem maradt fönn semmi.
1: Hát igen. Úgyhogy a legközelebb valamilyen nihilista napot tartsunk, én azt javaslom.
0: Szerintem lesznek támogatói a rádióban.
1: Ugye?
0: Megszervezett?
1: Meg, abszolút. Ahol egy ilyen borzalmas posztmodern.
2: Nem? Hogy tehát az annyira posztmodern lesz, hogy...
1: Dekonstruáljuk.
2: Igen.
1: Azt fogjuk mondani, hogy kedves hallgatóink, az aj is jel. Az adott most lekapcsoljuk halmesen.
2: De ha jól emlékszem, volt már nekünk ilyen. Szóval
0: tényleg nem ezt a nihilista adást. Legutóbb.
1: Jól van. 2 hét múlva szerintem el fogunk tudni kezdeni egy jelentősebb projektet. amelyik egy visszatérve már a nem science fiction, ez egy nagy remix verseny lesz, de egyelőre csak ennyit árulnék el.
0: Már itt járunk.
1: Valahogy így megpróbáljuk a nemzeti identitást újra kreálni a jövőben. Ez is egy science fiction, nem a magyar nemzeti identitás az internet korában.
0: A jövőben.
1: Így van, egy lehetséges értelmezés most jön 9:30-tól a Hősöm tere formájában. Maradjatok velünk, éjfélig tart a science fiction nap. 10-től a Barázdán is csomót űrzenek, külön kiadással lesz a Kultiplexben. 6-tól a Doni Darko ment, este 8-tól az Oriona visszatérés, úgyhogy mind a kettőről már lemaradtatok. Szerintem vegyetek elő egy olyan könyvet, amit még nem filmesítettek meg, és szórakozzatok jól.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának a felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54 2-43. Jótékonysági felhívást hallottatok, kedves testvéreim.
1: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem!
2: A Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem!
3: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
4: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
5: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
6: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
1: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Adómesél!
6: Nem baj, kivágjuk.
7: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók! Folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendégül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem. Sziasztok!
8: Sziasztok!
9: Hello, sziasztok.
7: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
9: Igen.
7: Jól tudom?
9: Igen,
7: jól
9: igen.
7: Tudom, illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
9: Ez már múlt idő.
7: Igen, akkor javíts ki, kérlek.
9: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam... idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom én, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
7: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később meséljünk, mi is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a Tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítő társunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na, ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítő körnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek, várható volt, megbotránkoztató volt? Éva.
9: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a Pannon lapok, amik ugye a vidéki de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségessé tették ezt a sztorit, hogy
7: ez azért... Mert a tragikomédia szintjére...
9: Tehát igen, tehát, hogy azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
7: Aha. Péter?
8: Szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdoğan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfeltáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de itt egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ez picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát természetesen heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolódó, hogy magat valamilyen mondtál, ahhoz számító körök részről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, így kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így. De például azt hiszem egy klubrádiói beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport, tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekinte, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
7: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül le lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az az évtized a rendszerváltás előtt, amihez úgy a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ez hasonlítani bármire a még úgynevezett nem szabad újságírás korából?
9: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
7: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreérthető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
9: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem, tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik, tehát hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarcha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszük, hogy az oligarcha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarcha sajnos van Magyarországon, hát mert hogy rengetegen
7: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
9: Tehát az, hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosztják egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye az első, vagy nem az első, hanem a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a Hír TV, a másikban az ATV, akkor volt a TV2 meg az RTL, először az RTL-t akarták megvenni, aztán a TV2-t akarták megvenni, de szépen lassan eltúlódott, és hát ez igazából ezt látjuk, hogy az Orbán rezsimnek az egyik feltett szándéka volt, hogy a médiának a megszerzése. Tehát, hogy az Orbán az első Orbán kormány egyik, vagy legalábbis retorikailag úgy hangzott a dolog, hogy többek között azért nyert utána az MSZP, mert a média az olyan szinten volt ellenséges az első Orbán kormánnyal, és azért ez látszik onnantól kezdve, ami a Tilos Rádióval történt, a Klub Rádióval történt, tehát hogy van ennek egy hosszú-hosszú előzménye az elmúlt 6 évből, hogy hogyan próbálnak különböző médiákat megszüntetni, visszavonni frekvenciát, enystandolni, tehát hogy TV2-t megszerezni, folyamatosan nyomatni a kormányzati propagandát, megszerezni a közszolgálatot, egyre több közszolgálati csatornát indítani és uralni a médiapiacot, megszerezni az óriás plakátokat, mindenhol a csapból is a kormányzati propaganda folyjon, tehát hogy azt gondolom, hogy itt valami sokkal nagyobb probléma van, és ez már rég nem csak és kizárólag az a kérdés, hogy sajtószabadság vagy szólásszabadság, ez egy demokrácia működési deficit, ami itt van, ami mindenféle szempontból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad, tehát hogy ez már, tehát így Az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rátekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
7: Tehát, hogy oda jussunk.
9: Tehát, hogy ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon, nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a Tilos Rádió kik számára elérhető, egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most egy befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik, tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, Nemzeti Egy jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esélye annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
8: Igen, csak azt akartam pontosítani, nehogy félhetetve legyen, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarhák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A Klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, hogy de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság történetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újat se, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyében is megvan. Tehát aki, amikor a sajtot, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom én, megnézi inkább a tévében, hanem most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezer olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át mindenféle olyan dolog lehet, aminek tényleg nem tud elmenni. De szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen, ugye onnan indult a dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban itt nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt, és történik, ami a demokrációval általában is, hogy az a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis demokrácia várunkat körbeépíteni, és amikor és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alapjogokat polgárjogainkat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a média törvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételét jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni. És itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitában is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről. És szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon
7: képlékeny skatulják,
8: és nem visz előre. Én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormányira hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelme független? Mert nyilván ezt leg lehet azért, én is meg tudom határozni, hát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván másból is le lehet írni, de hát egyébként még viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek.
7: Vannak valamilyen
8: igen,
7: érdekei, vagy vannak valamilyen véleményei.
8: És ezzel én félreértés nehézség, ezzel nem valamilyen reál politikus, vagy pláne nem valamilyen cinikus, legyünk reálisak típusú dolgot akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy szóval egy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabad időnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesen, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehet elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a minden

0: valóságban.
1: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-22 évet, de még mielőtt ezt a kérdést felteszem, én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadságra történt, az egy rohadt súnyi dolog volt szerintem. És itt nem is feltétlenül a maga az a tény, amit te is Éva említettél, hogy egyszerűen el kell adni adott esetben más keretek között, más tulajdonossal tudna működni, hanem az egész végrehajtás, ahogy ezt az egészet megcsinálták, hogy péntek este még hitegették a dolgozókat azzal, hogy majd rendelik a pizzát vasárnap, és szombat reggel jött a futár. De hogy ez egy csúnya dolog, remélhetőleg nem az lesz, mint ami Magyarországon gyakran van, hogy 3 napig tart a csoda, utána ugye ebbe úgy mindenki belenyugszik, és megy tovább. Viszont amit én egy folyamatosan nagy problémának tekintek és tartok, és sokkal nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag adnak, ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
2: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádión meg a közszolgálati televízión hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáíródik.
1: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye azzal a hivatkozással nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben.
2: Jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de hogy a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded el válogatni a rádió csatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket, tehát hogy
1: minden
2: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek, tehát hogy ami olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, szóval ezek olyan szinten befolyásolják az, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, hogy és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
1: Tehát ha megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
2: Igen, tehát hogy, és azt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon,

0: Hogy a Spéder Zoltán lemondott.
1: Lemondották.
0: Ugye a hírbe az volt, tehát a hivatalos hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Nos, a Spéder Zoltán ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortuszra, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac, de van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúk szemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
1: Ott közvetlen vonal is, igen.
0: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az koráncsa, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
1: Ez a teljes gátlástalanság, nem? Tehát innentől kezdve bármit. Péter?
0: Igen, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba, hogy annyira jó fejek a Népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve, de komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezést nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
1: Hát talán létezik még emberség a világon.
2: Ez tényleg, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít elhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsolódó gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így az Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
1: És egész egyszerűen a vízcsapolói Donald Trump.
2: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80% az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdve ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam régóta Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják, hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és a egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a Népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden kinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgy sem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magam, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud hogy eljön a jövő szombati Népszabadság rendezvény, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a Népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye meg, mit tud ő tenni, de hogy ha az a helyzetértékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé, kevésbé szól ez a pessimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatlan olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a tilos rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a koffer után nyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díjjelölt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk, ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik, ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy amerikai barátomnak mondom, és akkor így befejezem, mert rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen slam poeti-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy amerikai barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guys-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azonban értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy ilyen emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárt a mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
1: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát és még a Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. Szerintem az a legnagyobb gáz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a média törvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az első bizonyos média törvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben. És miért volt jó az előző törvény?
2: Mondjam ezt én?
1: Mondjad!
2: Jó.
1: Mondd ezt te!
2: Hát szerintem az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolom, hogy Téva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatok aztán az önmérséklet elsorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puha puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány idején végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíciónak minden problematikusságban együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség és csinálhatott volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet ugye összefogni, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás iránt. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a Tilos Rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Tímár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádiótévét és Csatögret szól, és hogy akkor bele tudtuk tenni, hogy bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médiánk Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyeresség érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy ami nagyon alávágott a törvénynek, az az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagykormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez, mármint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsont, kacsintós, ilyen rossz hangulatú stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől, és akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestületre, mint az SZDSZ Tímár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak az érdekét
1: tolja. Politikusokat majd.
2: De politikus is lehet elkötelezett. Szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy demokráciában szükség van olyan választó népképviselőkre, más szóval politikusokra, akik a közjót szem előtt tartva próbálják a közügyekben jó megoldásokat találni. De szóval, hogy olyan emberek kerültek be a testületekbe, akik aztán tényleg, hát így nem a közérdek, hanem akár ilyen korrupt ügyletek intézése, és akkor ezzel az egész így alásodott, és ez tulajdonképpen elfelejtette. Ez sokakat arra vezetett, hogy tulajdonképpen szem elől tévesztették azt az ezzel együtt is nagyon fontos garanciát, hogy a törvény egyszerűen egy nagyon erős féket tett a bármikori kormány többség akarata elé. Tehát az benne volt, hogy lehetett kusztustalan korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta cserélni, hogy figyelj, hát de én most itt szeretném a nem tudom mit megcsinálni, de akkor azt kellett mondani, hogy cserébe adok valamit, az se szép, de attól, abból nem alakul ki egy egyeduralom.
0: Uh-huh. Igen, de azért ezt most utólag látjuk ilyen szépnek.
2: Tehát én nem a, szépnek mondtam, ez nagyon nagy nem. baj, ami történt tehát, ezzel ott, az átpolitizálással.
0: Ott nagyon durva dolgok történtek, és ilyen korrupciós helyzetek, és a frekvencia kiosztások körül, tehát emlékezz, hogy amikor a Majtényi László le is mondott végül az ORTT vezetéséről, mert egyszerűen nem tudta megakadályozni azt, hogy a pártok által delegált ORTT tagok egyszerűen...
1: Nyomják át azt, amit akarnak.
0: Igen, tehát hogy egészen elképesztő döntések születtek akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az maga volt a... hát azért a paradicsom nem, mert nagyon sok kritikával
2: illetünk. De én sem mondtam, bocsánat, de csak szeretném nézni, hogy én sem mondtam, hogy paradicsom
0: igen,
2: volt.
0: Tehát, hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen, hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát, hogy azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt az volt a politikai akarat, hogy a média piac átalakítása, formára szabása, a média hatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
1: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV-en.
0: Persze, meg a MTV-en, meg igen.
2: Igen, bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az új, azt a letámadást, aminek a Népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvényt csinálni, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
1: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
0: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek kioszva a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forintot, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk, 80 milliárd,
1: ugye? 80 milliárdról volt szó.
0: Az hogyan és ki költi el. Közben a média tanács és a média hatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek ehelyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt szerint, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a média tanácsi pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebetonozás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sok fajta dologba belemennek. Ha nem újra választhatók, vagy ezek sokkal függetlenebb.
1: Hát, akkor szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb
0: mindenek. Aztán a törvény az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Láncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
0: És ugye, tehát, hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő szabályozás volt.
1: Hát ezt ismerik mi is a tilos rádióban, amióta a híreket szolgáltatunk.
0: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmányos felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek. Tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény. Tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépésre jelentettek meg a 96-os törvényhez képest is.
2: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát, hogy így ugye a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára is, tehát, hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy kétharmad kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocs, ezt nekünk most ez a kétharmad megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a kétharmados szabály ott megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan kétharmad esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni. Bár ugye az is beletéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be. Szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. Ezt már sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára és a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még itt sem? Ez még rosszabb volt? Van még hova rosszabb?
0: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
2: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok. mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt, súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd az alakuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmat szólásszabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Sivan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólásszabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebb ügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgok, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egy más, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
0: Köszönöm,
2: köszönjük szépen, köszönjük!
0: Hello!
2: Hello.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akike viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják, az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mert Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozott. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozó. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Traoré rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bopoljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick! Cave felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska őgyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalózok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

県放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間方角や管弦楽の演奏を平時に。

és kormány biztos a következő közleményt. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon legyen. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltakról alkalmat. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegyváltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, északkeleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15.
Dunaföldvár 128 17, Paks 166 17, Baja 263 21, Mohács 295 25, Bezdán 134 25, Apatin 218 31, Gombos 168 27, Vukovár 140 25, Újvidék 167 27, Zimon 272 44, Moldova Veke 624 83, duzzasztott, Brenkova 884 100, duzzasztott, Orsova 2418 99, duzzasztott, Turnu-Severin 148 25, Gyurgyu 170 29, Csernavoda 108 31, Brajla 197 34. Gázlóviszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajó útszűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipolynó

0: Kossuthnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77 18, Huszt 109 15, Tiszabecs mínusz 56 11, Vásárosnamény mínusz 64 14, Záhony mínusz 100 19, Dombrád 96 27, Tokaj 463 57, duzzasztott. Tiszalökalsó mínusz 34 29, Tiszafüred 388 53, duzzasztott. Kiskörealsó 93 29, Szolnok 198 39, Csongrád 121 37, Szeged 201 35, Zenta 252 41, Titel 230 36, A Szamos Désnél 184 1, Csengernél mínusz 30 6, A Kraszna Alsószopornál 82 9, Ágerdőmajornál 34 9, A Latorca Munkácsnál mínusz 195, 6. Az Ungvárnál mínusz 139, 3. A Bodrog Felsőbereckinél 240, 33. Sárospataknál 256, 36. A Sajó Csoltónál 40, 3. Sajópüspökinél 58, 8. Felsőzsolcánál 47, 9. A Hernád Aboskőszegnél 122, 9, Hidasnémetinél mínusz 37, 3, Gesztejnél 30, 7. A Zagyva Apcnál 50, 5, Jászteleknél 16, 9. A Berettyó Szalárnál 44, 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126, 9, Szeghalomnál 97, 23. A Sebeskörös csúcsánál 20, 14, Nagyváradnál 34, 14, Körösszakálnál mínusz 88, 5. A Fekete-Körös Belényesnél 25, 3, Tenkénél 58, 6, Sarkadnál 9, 11. A Fehérkörös Honctőnél 19, 3, Kisjenőnél 62, 6. A Kettőskörös Békésnél 100 cm 21%, a Hármaskörös Gyománál 337, 43, duzzasztott. Kunszentmártonnál 130, 31. A Maros Soborsinnál 71, 9, Aradnál 15, 5, Makónál 10, 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra.

0: Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
1: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
2: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombé les deux églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
3: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
4: A változékony az idő, sok felé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig ingruha járatban, elnézést, még mindig inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
6: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
0: Még fölteszünk valamit a magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
8: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
9: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
10: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
11: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesteremberek csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: Üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
3: Üzenem Karci szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
3: Üzenem Budapokra, Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlem, Budapokra, Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
4: Ardentfalvára üzeni Mimi, édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlem, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
5: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
6: Laci a fotballgyíró üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Vildi Zoltánt választotta meg köztársasági elnökét. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam. És most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, ha nem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítás. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget.

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza, jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tajmin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvés vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására tora délután több felé 25-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény, 28 akadt a héten. Nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomb 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomb még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcombon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1, 3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havazások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Halló, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagy rész borult, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foglal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastól jelentettük.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én ezt menát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra. Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Certina,
0: Smena,
1: Ljubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a budapesti közlekedési vállalat dolgozója lesz.
1: A budapesti közlekedési vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A budapesti közlekedési vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának szuperfiltet.
3: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A szuperfilt szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, szuperfilt nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Szuperfilt!
2: Csak is szuperfilt!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek árengedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény. Magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja Benit Pégaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.

0: ha opotért szemüveget visel.
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Opotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
3: Opotért szemüveggel.
4: Kollégának figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
5: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
5: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
5: Vegye fel az opotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének?
5: Opotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
3: Vágyás.
1: Labbérpodlék miatt elcserélném régi kinyújt unokahúgomat bárhol szétszedhető vikendházra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
6: 101.
1: Fogalmas. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen vikendházat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
5: És szídja időnként a kapitalizmus is.

0: Telefontad be! Nem telefonod? A baj, már ne add be. Igen, hívj újra, aki hívtál, majd akkor beadunk.
1: Na igen, tehát az történt, hogy...
0: Nagyon visszhangosnak érzem magam, reális ez, Lacika?
1: Visszhangosak vagyunk, ja.
0: Jó.
1: Nem tettünk róla belül.
0: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat, az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja a Laci, hát emlékszik, ez van valami dokumentum, amely alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
1: Tehát te se voltál ott ezek szerint?
0: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
2: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról. És az egy ilyen 11-néhány percben pont így, talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrülésére.
0: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk, és hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar felmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
1: Hát, vagy szakasz a mindenki, igen.
0: Igen. Az nagyon érdekes volt, arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye, még a sztárkorszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
1: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
0: nem,
1: rádió?
0: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal egy ilyen teljesen szabad, mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt meg a legjobb, az borzasztó helyes volt, ugye ezzel a félreismerhetetlen orgánumával, ahogy gyerekek, csináljátok, hajrá, valami ilyesmit mondott, majdhogy nem ikonikus kijelentés volt akkor, és nagyon váratlan, hát nem ezt vártad volna a nemzet színészétől, és mondom, sok ilyen érdekes meglepetés ért minket, de hogy mérásunk, ugye, tehát ez egyik, rögtön az elejétől elkezdtünk fölvállalni bizonyos ideológiákat. Ugyanakkor meg akartunk egy olyan helyet az éterben, amilyen a Tilos az életben, ahol a mi zenénk szól és a mi hangunk hallatszik. Nem akartunk mi senkit bántani, és a jó technikust azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben, mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülőforgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök. Elvi képtelenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
2: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye, hát ez holland kalóz mintára készült, igen, és igen. Elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
0: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
3: később volt, jó.
2: Tehát kapcsolatot... csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni,
3: igen.
2: Hogy
3: igen. Igen. Elteltek esztendők.
1: Tehát meg volt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez egy berendezés, kell egy tenni, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magnó, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették.
0: Hiszen
1: a
0: még CD-k
1: dolgokat,
0: se
1: és egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
0: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is, tehát ugye a aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, tehát az automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
1: És csodálkoztak, hogy még egy izzat foci felszerelés most kellett
0: hozni. Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
2: Neked milyen kocsid volt akkor?
0: Nekem akkor is bogárhátunk volt.
2: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
0: Nem, a busz az egy teljes legenda, buszt egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok című filmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
3: Autót álcázásnak használtunk.
0: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az esti egyenleget, akkor azért tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok szállni.
1: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való
2: belebeszélgetések? Hogy tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
0: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
2: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
0: Ez, igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, eléneklem azt a dalomat.
2: Sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt azért, hogy rejteni lehessen
0: az elején dolgot. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani, egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspiráció részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik, én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval. tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögötte jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
1: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
2: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Tehát mindenkiben volt valami közölni való, nem?
0: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hidegházban.
2: Milyen munkádat laptunk. Ismerhetjük esetleg?
0: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
2: Tarzán,
0: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt. Biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordításomat, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
1: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok, amikor megszerelni?
0: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
2: De volt egy célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
0: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
2: interjút csinálni. De most milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérőkocsit, tehát lehetett látni a mérőkocsit. Az első adáskor.
0: Ugyanis a Frekvencia Gazdálkodási Intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kis birka mennyinek lennie kell. Hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy nem tudom, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallott. Hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok, elkezdtek beszélni.
2: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
0: Aha.
2: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy 3 ember egymásra rádiózik.
0: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
1: Szóval nem erre hajtottál.
0: Nem, egy időszak rettetes
2: fogalmi, így egybejön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebben van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
3: Hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben
1: hát ugye ez volt. Hát akkor visszajelzés legyen, még személyes visszajelzés.
2: Szerintem vágytunk rá. Tehát, ki hallott ezt? Hogy terjesztik?
0: De a visszajelzés az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. Ennek, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
3: Tele volt az újság.
0: A televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
3: Emlékezzünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy úristen, Fidesz rádió. Tehát ez az ellenzék
0: akna munkája. Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
1: ezért... Ilyen szép gondolat.
2: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjú Pálfi Balázs mikrofonjából.
0: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se, azért ez aztán kiderült, és akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Peris ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni.
1: Világos.
0: Viszont 97% nem elég.
1: Igen,
0: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bíróság tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
2: Ez mikor van időben, hogy...
0: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bíróság tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig? 92-93, igen. 92. Már volt TV2.
2: Amúgy az első pár adást itt így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
3: Nem adtunk minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
2: Mert így az elejét ezt
3: 6-tól 8-ig. Tehát ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
0: Én ilyen 2-től 6-igre emlékszem, de ennek nincs különösebben jelentősége.
2: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
3: Szájhagyomány
2: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
3: Hát az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
0: Sok idő.
2: Tehát, hogy addig volt,
0: volt közte hideg is, meleg is, tehát hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
3: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, bizony. Oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
2: Tehát az első stúdió konkrétan?
3: A seprűnyére tekert, a seprűnyéből felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a frekvenciagazdálkodási intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
2: Milyen rádiótól?
3: Patapu.
0: Na most ugye ez azért kellett ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia az annyira sík, hogy ott egy nagyon kis erejű adóval gyakorlatilag az egész országot be tudott sugározni, viszont nekünk még a Budapest is annyira hegyes-völgyes, hogy az a fajta módszer nem működött, tehát ezért kellett gyakorlatilag.
2: Tehát a holland minta volt kb. Az, ami alapján azt mondtátok, hogy rádiót fogtok csinálni. Mi ez a holland minta?
3: Szerintem a holland minta ez a legenda kategóriája, mert előbb lett kalózrádiózás, utána jött az, hogy ja, hát van egy Patapu rádió.
1: A kalózrádiózást azért hívják eredetileg kalózrádiózásnak, mert voltak olyan rádióadók, amelyek a nyílt tengerről sugároztak, pont azért, mert hogyha nyílt tengerről sugároznak, nyilván, akkor ez nem tartozik valamelyik országba, amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom én azt, tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadítja, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: szabad frekvenciát. Gyakorlatilag ugyanazt csinálták, amit itt nálunk, ugye itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádió közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádióból olyanok is, amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
3: Ilyen a hollandiai Rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk, ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé, tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Arner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni
0: a frekvencia gazdálkodás belső rádiós. Mit akarok ebből elmondani, Laci, még mindig? Én még mindig konspirálok fejbe.
3: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráírni, nincs nagy különböző lehetőségekre.
3: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciagazdálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békén hát hagyás, ez a 92 másik
0: azzal,
3: fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikálisok voltak, aki annyira radikális, hogy szó sem lehet rólam, nem tárgyalunk senkivel.
2: A társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember,

0: a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kulturált és hát ugye kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye, tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő szerda péntek költöztesse az adót meg az antennát, ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
1: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát ja, tipikus, talpa, meg, tehát egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
0: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából itt a vételi körülmények figyelembe vételve, hol hát a
1: nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáz teteje volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a vovával, hogy megkeressük a
0: helyet. De egy idő után
1: mindenki... Általában kéményhez rögzítettük, volt egy ilyen rögzítő berendezésünk, seprűnyéllel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük a dolgot. Az volt a legizgalmasabb, egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátásom, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
2: Na most azt mondjátok meg, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy az teljesen egyértelmű volt?
3: Bocsánat, egy palotai interjú van itt előkészítve, és szerintem a palotai, mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosozában is, és a Tilos Rádióban is
0: meghatározó volt.
1: Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosozában, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt el, akkor időnként megkérhetett, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted.
0: De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a Palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsral, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma a vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetébe kutató. Milyen nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk szinte
2: mindenki meg van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Mesélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTT-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében

0: 2010-ig ott is dolgoztam. És azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel. És a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a médiaszabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
1: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
0: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Médiapedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
1: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
0: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, ez 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
1: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Hogy is volt ez?
0: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
2: De ha dolgoztál volna is, letagadnád, mert az illegális. Ki mész tanulni, az dolgozom.
0: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
1: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
0: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozott.
1: És erre a kérdésre még ki fogunk térni a mai nap folyamán, de akkor Zsolt...
2: Arra gondoltam, hogy két dologról beszélgetnénk, ugye az egyik ez a médiatudatosság, de azt majd csak később, mert ami engem jobban érdekel, és amit most az adás felvezetőjébe is úgy kiposztoltunk a Polkultnak a Facebook oldalán, ezek az álhírek. Hogy elszaporodtak az álhírek, és te meg kutatóként részben ezzel is foglalkozol, és az első kérdés az, hogy csak én érzékelem úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk. Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
0: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
1: Bocsánat, a kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
0: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
1: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb
0: hát
1: körben gondolkodunk?
0: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérrel. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
1: Most itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelentenék, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
0: Persze, persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvassa el, hogy mit oszt meg, tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
2: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon
1: te vannak. Nem vagy az.
2: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet, tehát bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek. Igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy...
0: Most az álhíre
2: jobban bevők.
0: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt a korábban
2: ami megjelent, amit bemondott a tévé, az egy több, biztos, pontosan, hogy egy többször sem szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
1: Ezt akartam mondani. Egy kontrollált ellenőrzött álhír volt.
3: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
0: Pontosan, igen.
3: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országban, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
2: Hát összefüggő a szövegértéssel, azt gondolod?
3: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
0: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom, hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor ugye azt tapasztaljuk, hogy...
1: Most tamáskodom el.
3: A kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
0: de azért ez fejleszthető.
1: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, ahogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
0: Igen, ez azért...
1: Meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor...
2: Tehát, simán elhiszed.
1: Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
3: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
1: De hogy tényleg, tehát hogy melyik a legfontosabb
2: tudod,
1: ilyen...
2: Ezt tudod, hogy a Deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy Deltából, nem?
1: Visszarántanánk a műsor menetét kérdésre, hogy melyik a legfontosabb készségek, amikhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy álhír vagy nem.
0: Uh-huh. Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak. Most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzációhajház.
1: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
0: Tehát, hogy mennyire szenzációhajház az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
2: Hát meg hol jelent meg?
0: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, akkor milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
2: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy valamit a 5-600 ismerős az embernek?
1: Nem tudom, én nem Facebookozom annyit, hogy...
2: Aki ezt...
1: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
2: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás... És ez mit jelent, hogy... Rám milyen hatással van, ezt megragadott nekem.
1: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz? Tehát...
0: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja?
1: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú hát szövegértés amit, és egyéb képességekkel sem rendelkezünk.
0: Ez az, amit lehet fejleszteni.
3: Egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
0: Pontosan, tehát, igen. Mi, tehát a tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
1: összeomlik az életünk abban a pillanatban.
0: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztást lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
1: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-ös év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni. Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag. Ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
2: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem
1: mert annyira valószínűtlen, hogy igen, Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak
2: akik képesek voltak eltorzítani, elhajlani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket. Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
1: Tehát szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon.
0: Hát én azt gondolom, hogy nem zárható ki, hogy ez befolyásolja, sőt. Ugyanakkor az, hogy hogyan lehet ellene tenni, az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen itt valóban egy olyan fajta fejlesztésre lenne szükség, egy olyan kritikai gondolkodás fejlesztésre, és nem csak a gyerekeknél, hanem a teljes társadalomban, amit a jelenlegi oktatási és képzési rendszerre rátestálni nem nagyon lehet. Nem tudom, olvastátok-e, a múlt héten a Mark Zuckerbergnek megjelent egy kiadványa, illetve kinyomta a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giga nagy nem posztot. És abban például egyértelműen úgy fogalmazott, megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik az, hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnybe részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
2: Hát ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd
1: meg lesznek, amiket nem
2: szeret.
0: Ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
2: Tehát lesz egy nagy piros felkiáltója.
0: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert hogy azt mondja...
1: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg az én publicisztika járáspontom.
2: Azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány.
3: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
2: Megyünk, öcsém. Na, hogy tehát hogy ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd előtte például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő nekik az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért én azt konkrétan tudom, nem tudom, megerősítesz vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, hogy gyűlöletbeszédszerű valami mik miatt kitiltották.
0: Szerintem az a
2: Kurucinfo
0: volt.
2: A Kurucinfo tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
3: Azt a Puzsért reggel olvastam.
1: Hát szóval Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
2: Érted, hogy ez egy...
1: Ezért ez nekem egyszeres, tehát, hogy így tehát, nagy testvérén is majd megmondja.
2: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most ez tehát hol áll meg a... Azt mondja, mert van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy és nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én...
3: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, amit a vélemény.
2: Igen, ez egy másik,
3: hogy olyan tartalmakat ad föl, amit szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint az a clickbait.
2: Igen. Ide
0: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
2: Meg a visszhangszabály,
0: meg a, mi? Meg a szűrő buborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el.
2: Igen.
0: Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik.
1: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
0: Igen.
2: Igen, ez egy amerikai nagyvállalat. Tehát
0: vagy hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon nehéz.
2: Azt tegyük hozzá, te is tudod, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
0: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát, hogy ez egy óriási valószínű.
2: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, hogy ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív,
0: persze,
2: ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a, nem igen, tudom, kicsit, de a Németországban lehetett erről olvasni.
3: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, mert, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember. Tehát várjál, tehát azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
0: Persze, az is egy szűrt tartalom.
3: Szűrt tartalom. Egyénre szabott.
2: De max a Google keresésnél az van, amikor
1: milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
2: Amikor kiraksz egy tartalmat.
1: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, beszélgessetek.
2: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje a kattintását.
1: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
2: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
3: Menjünk át egy másik kocsmába.
2: Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
1: Na, mert a Kriszta, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen dolgokról mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
2: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
3: Ez így van.
1: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
2: Ez most egy ocsmány.
3: Mi nyomjuk el,
2: úgyhogy most hátra dőlök is.
1: Na szóval, igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
0: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
1: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyományokkal összhangban.
2: Ez a citromlévi, hogy gyógyítja a rákot meg.
0: Igen, elsősorban igen. De a fejlesztés iránya az, hogy valahogy az álhírek témaköre is belekerüljön ebbe a fajta szerkesztés, kvázi szerkesztési gyakorlatba, mert ugye ez azért valljuk be, ez egy szerkesztési tevékenység.
1: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy itt meg egy másik dolog, hogy akkor akik szerkesztik, ugye nekik is van világnézetük, elképzelésük, stb. Tehát, hogy erre vannak ilyen belső kódexek, hogy szűrt ki, mik azok a szempontok, erről tudnál mesélni?
0: A Facebooknál?
1: Hát mondjuk például ezeknél a német szerkesztőknél, tehát ők mi alapján mondják valamire, hogy gyűlöletbeszéd, mert azért ugye jogászok vagyunk mind a ketten, ez egy elég széles kategória.
0: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy
1: de arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
0: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
2: Tényleg?
0: Igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
1: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát, hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
0: Abszolút
1: ez a megközelítés.
0: És ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem a, tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
1: Ajajaj.
0: Tehát, ha bejelentesz, hogy bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról,
2: olyan,
0: hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú, vagy több nézőpontot bemutató.
1: Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát, hogy ilyenkor jön elő az én nagyon-nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
0: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
1: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ezzel a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
0: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon
1: nagy. Tegyük föl, hogy egy ilyen ideális világban élünk, te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, nagyon a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségi erő van mögött, egy kritikus tömeg.
2: Már hogyha egy kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtt a kérdést, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
0: Van, elvileg van, ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a médiaismeret.
2: Média ismeret, ez
0: média. Mozgókép, kultúra és média ismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
1: Húha, ilyet se hallottunk azért.
0: Ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon... hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. Az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik, meg a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere, és persze kérdezhetnétek, hogy alapvetően miért a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismeret iránti alapvető.
1: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé...
2: A magyar oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmi se csodálkozom, úgyhogy...
3: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat, nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy.
0: Pontosan ezt mondta,
3: ahogy
0: igen.
3: Korábban megjelent.
0: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11-12. Osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
1: Na és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
1: Igen, Setényi János innen is üdvözöljük, és majd igen, várjuk igen, még egyszer. Finnországról mesél nekünk. Igen.
0: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
2: Az óvodában igazán, nem is az óvodásokat kell.
1: Én egy óvodás kisfiú, büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
0: Húha, hát...
1: Röviden természetesen, ami a műsoridőben belefér, tehát, hogy...
2: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos a gyerekkel.
0: Néhány olyan elemet mondanék, együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni.
1: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
0: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
1: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele
0: ülni. Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
1: Tehát, mert hogy... nálunk nincs tévénézés hétközben például, aha, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
0: Na, hát
1: hogy...
0: az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül.
1: Akkor ez az első, hogy legyen valami szabályosság annak.
0: Igen, tehát hogy az egy rendben történjen. Az óvodáskorban az jó, hogyha mi a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
1: megengedjük.
0: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent, illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
1: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
0: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta, akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt. Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni belőle.
1: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. és ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy
0: igen, és nem biztos,
1: segítenünk kell őket abban, hogy dolgozzák föl.
0: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaiban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz, és abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
1: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
0: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a médianevelési kis mindennapi trükköket készségszintté tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
1: És látok erre fogadó készséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintő, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
0: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
1: megváltani,
0: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
1: Pontosan.
0: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz, aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
1: Ne nézzen be valami kapitális baromságot.
0: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodásmódját kell megtanítani neki.
3: De azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha ilyes vagy. Szóval...
0: Igen, de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy megpróbálja a gyermekével megbeszélni a világot. Azon a szinten, ahol a gyerek tart, és amiket kérdez, és a kérdései alapján segíteni az ő világ megértését.
3: Ez így van.
0: Ez általános szülői.
3: Igen, de minden, tehát minden ilyent indukál a gyerekbe, amiben találkozik. Tehát nem csak a média, tehát ebből a szempontból. Én csak azt akartam mondani, hogy nem érzem a médiát ebből a szempontból specifikusnak. Tehát ugyanúgy egy valamilyen...
1: Én viszont most vitatkoznék
2: az, hogy azért, hogy törődni kell a gyerekkel, meg vele kell lenni, meg sokat kell vele foglalkozni. Ez ugye ebben bocsánat, de azért van néhány ilyen nagyon egyszerű dolog.
1: Egy szempontból vitatkoznék a Max-szal, belterjő rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés, és illetve mondjuk egyfajta ilyen szülői tudatosság felépítése.
3: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
0: Igen.
3: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, vagy meg is mutatja.
1: Megint letekerjük a saját okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy oké, Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. Az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
2: Meg már alsóban már bejön, akkor megkapják már szerintem az első, alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
0: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
1: Na de mesélj akkor erről, hogy mi
2: az alsó, az egy kritikus, meg akkor már a közösségi médiában is felfeltűnögetnek, már a alsós korban. Tényleg ott az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
1: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
2: Mindegy, jó, mindegy.
1: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
2: erről. Szerintem az alsó a kritikus időszak.
1: Hogy látod az alsót, mint médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
0: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobil eszközök, tehát a tablet és a mobiltel, vagy az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
1: Mi van 3 és 4 év között?
0: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
1: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
0: egy
1: gondolsz?
0: Egy másik adat, ami számomra is megdöbbentő
2: hogy
0: volt.
2: Kizét a kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
1: Oké, de
2: durva. Na igen, bocsánat.
0: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval
1: döbbenten ülök a székben.
0: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
3: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fenn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
0: Persze, ez óhatatlan.
1: Moha és Pálfrány például.
3: A tévé és a DVD pótléka.
0: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg a Moha és Páfrányt nézi mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobit.
3: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
0: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölúrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülőbe nyomja.
1: Na, és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
0: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincs építést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett és esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
1: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
0: Uh-huh. Igen. Tehát hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor, hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
1: Mivel a Polkult a műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
0: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. A két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
1: Igen, mert nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
0: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
1: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
0: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem jelenti.
1: Szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán ismeretlen.
1: Hoppári, bocsánat.
2: Valaki, reméljük, nem a technikust kell keresni. Haló, itt vagy?
1: Halihó.
2: Elvesztettünk egy hallgatót, úristen.
1: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 éve rátették erre a hangsúlyt.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy
2: ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett.
0: Igen, de hogy azért azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés, hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta willkommens kultúr, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerintem.
1: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
0: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát hogy ez egy komplex kérdés.
2: Igen. Ez, hát nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek ki Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt most szépen lehetett látni ennél a willkommens kultúr. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok, különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
0: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus, tehát hogy nem pusztán ismereteket akar átadni a médiáról, hanem a személyiséget is akarja fejleszteni. Tehát hogy úgy gondolja, hogy a média befogadás az nem pusztán egy kognitív művelet, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható, és az érzelmekre...
1: És akkor hol a határ a manipulációval?
0: Na, ez nagyon jó kérdés, ugyanis...
1: Köszönöm a bókot!
0: Mert hogy erre könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan lehet ezt elhatárolni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy...
1: Igen, mert azért benne mindig van egy pici fenntartás, minden ilyen elszemben. Na, a német
0: sokat,
1: példa,
0: igen.
2: Amikor meghatódsz, akkor biztos manipuláltak. Igen.
0: Tehát, hogy hogyan lehet úgy ezt a fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
2: Meg ne nevelj ilyen cinikus barnokat.
1: Kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a willkommens kultúra az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
0: Annyira tudtam, hogy ez elő.
2: Oké, köszönjük, kedves hallgatók.
1: De vállalom, ide lőjetek, köszönjük, igen.
2: Megint a Balázst hallották, köszönjük.
1: A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
2: Na jó van, Balázs.
1: Bocsánat, térünk vissza a kérdésre.
2: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit izé, meg állandóan mindent kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagy arag cinizmus.
1: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meg húzni a választóval?
0: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
1: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet valósítani.
0: Jó, ezek az elvek, és aztán persze...
1: Oké, persze, értem, igen.
0: Lefordítva ez azt jelenti, hogyha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyereket olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismerje egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan el...
1: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
0: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
1: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebben most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
3: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket. Igen. De csak ezt tudom mondani.
0: Ez Magyarországon is van, Magyarországon. Nem sok, de...
3: Hat évig járt ilyenbe a lányom.
2: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most egy kicsit megdermedt a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap, az iskola az csak...
1: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
2: Na, tehát... akkor jó, akkor mondjátok.
1: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
0: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Uh-huh. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk, de nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
1: Én itt veled vagyok, abszolút, tehát.
2: Próbálkozni kell, mi?
0: Uh-huh. Hát nem feladni.
1: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatásban, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
0: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
1: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg mindent.
0: Nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki a,

0: korábban, de körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlatilag.
1: Sok generációs tanács család legifjabb sarjaként, én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására használunk.
2: Persze, tehát... hogy ne,
1: és akkor közben valamit beírunk a naplóba.
2: Igen,
1: de ha jól látom, akkor
2: így... Trigonometria van helyette inkább. Na,
1: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos... A mi időnk lejárt, Mészöly Kálmán klasszikusát.
2: És soha nem tartjuk be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
1: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
2: Média tudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
1: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
2: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773, Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, Ződi Zsolttal és velem, és így hármasban vagyunk.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Meghitt hármasban vagyunk jelen, aminek egyrészt az az oka, hogy lusták voltunk vendéget szervezni, de van egy ilyen marketing oka is emellett, hogy igazából ma nagypéntek van. És kicsit nekem az a véleményem, hogy a nagy hét meg a nagy péntek ez az ilyen kesergés, nem is önmagunkba fordulás ideje. És arra gondoltunk, hogy Kertész Imrét idéznénk fel írásaink keresztül most egy beszélgetés során. Tehát valójában a következő fog történni, hogy hoztam bizonyos idézeteket, és akkor erről fogunk beszélgetni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki a dologból. De mielőtt ebbe belefognánk, az első kérdésem így a többiekhez, most Max is aktívan részt fog venni a műsorban.
2: Amiről most értesült.
1: Hogy van-e bármilyen emléketek vagy gondolatotok így által?

0: Kában Kertész Imréről.
1: Akkor én kezdem, jó? Én pont a frankfurti könyvásáron voltam, amikor ő megkapta a Nobel-díjat, és hát egy könyves közegbe, és emlékszem rá, hogy még ebben a könyves közegben sem volt mindenki 100%-ig biztos benne, hogy ki is ez az író. Ő egy nagyon nem ismert író volt. Annyira nem, hogy még aztán utána én emlékszem, hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor Kertész Ákos műveit kezdték el vásárolni hevesen az emberek. Tehát ugye az a Kertész Ákos, aki most ugye Amerikában él, és egyébként a Makrának a leghíresebb műve a Makra, ami egyébként szintén egy jó könyv. De hogy... És akkor apám hívott fel, ilyen lelkendezve engem, és érdekes, hogy és ő ismerte, sőt, ő olvasta is több könyvét, és ő volt az első, aki nekem beszélt róla, és aztán utána hát a sorstalanságot azt rögtön elolvastam. Engem nagyon megrázott az a könyv. Nagyon nehezen olvastam el, és nagyon mélyen megmaradt bennem. Szóval nekem ez a hirtelen ennyi, nem akarok így, nem akarok. Max, neked nem olvastál, vagy nem?
2: De, olvastam. Hát nekem viszonylag ilyen korai van még a, nem is tudom, talán még ilyen, nagyon régen, 70-es, 80-as.
1: Tehát igen, Nobel-díjas korszaka előtt is olvastam. Max egy törpe kisebbséghez tartozik, hát, aki olvasták.
2: A gimnáziumban nagyon sok mindent elolvastunk, ezzel töltöttük az időnket, meg pont egy ilyen jópofa közegben voltam, ahol az menő dolognak számított, hogy az emberek mit olvastak el.
0: És Kertész Imre menő volt ebben a közegben?
1: Hát abban a közegben.
2: Minden menő volt. Ami betű volt, és kultúrált volt, és nem pártirodalom volt, nem politikailag elkötelezett, rendszerhű vagy rendszerapologéta, az minden menő volt. Aha. Úgyhogy nekem ebből a korszakból van meg Kertész Imre, de hát egy nehéz, nekem ez nehéz volt és megrázó mindig.
0: Nekem is van egy történetem, ez teljesen személyes. Ugye én egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon komolyan vették az irodalomtanítást, és egy nagyon híres és jó irodalomtanárunk volt. És igazából ott Kertész Imre nem volt téma. Nobel-díj után nekem annyi jött le, hogy itt van egy magyar író, aki kapott Nobel-díjat, és köztünk szólva nem nagyon hozott tűzbe. Viszont ez nagyon érdekes volt, hogy mennyire kiakasztotta a magyar közeget. Tehát engem az ragadott meg, hogy ugye ez ilyen lehet, hogy ilyen jellegzetesen közép-európai dolog, vagy még akár azt is mondhatom, hogy jellegzetesen hazai, hogy egy író ilyen hihetetlen indulatokat tudott kiváltani ott, akkor a Nobel-díj után. Ugye akkor rögtön elindult az Imre kertészezés, másik oldalról pajzsra emelték, stb. De aztán ez is így eltűnt, és egyszer álltam már, mit tudom, 2010 körül könyvesboltba, és nézegettem, ott volt az Angol lobogó című műve, és olyan jól kézre állt, kicsi volt, vékony, és gondoltam, hogy akkor ezt így megpróbálom elolvasni, ugye a sorstalanságot én nem olvastam, nem, akkor úgy nem volt számomra érdekes. És elolvastam az Angol lobogót, ami összvisz szerintem nagyon rövid, és hát őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt. Tehát így néztem így nagy szemekkel, miután végigolvastam, hogy uramisten, ki lehet ez az ember, aki ilyet tud írni az 50-es évekről. Ugye az Angol lobogó története nagyon egyszerű, ad egy korrajzot az 50-es évekről, majd elmeséli, hogy október 23-án talán, vagy valamikor a forradalom első napjaiban az olasz intézetből jött ki olasz óráról, éppen fel volt bojdulva a város, és jött egy katonai jeep, amin volt egy angol zászló, és elkezdték megijenezni az emberek. És ugye ebben sok minden benne van, ez egy ilyen nagyon erős szimbólum, és van benne egy zseniális mondat, nem tudom te pontosan visszaadni, mert nem hoztam el, de kb. Valahogy így szól, hogy és ott egy bátortalan kéz, abban a biztos tudatban, hogy egy-két óra múlva eltűnik ebből a felzaklatott országból, bátortalanul visszaintegetett a tömegnek, aki nagy lelkesedéssel fogadta. És akkor ezután elkezdett érdekelni, hogy ki lehetett ez az ember. Szépen megvevegettem a könyveit, elolvastam. Elolvastam a sorstalanságot is. Arról is beszélhetünk akár egy ilyen bevezető kört, hogy az nektek miért tetszik, vagy éppen nem tetszik. De ami sokkal érdekesebb, hogy teljesen véletlenül megismerkedtem avval a hölgyel az elmúlt években, aki az ő irodalmi hagyatékát gondozta. És ennek köszönhetően valami miatt kedvelt engem ez a hölgy, meghívott az ő 85. születésnapjára. És ez önmagában egy nagyon érdekes történet volt, mert ez már abban az időszakra esett, amikor Kertész Imre olyan nyilatkozatokat adott, hogy nem ítéli el Magyarországot, Magyarországon szerintem nincs diktatúra, illetve ugye elfogadta a Korvin láncot, vagy nem tudom, valamilyen nagyon magas
1: kitüntetést. Igen, egy kitüntetést.
0: És életem bizonyos szempontból legmegrázóbb és legtanulságosabb élménye volt ez a születésnap. Ugyanis azt gondoltam, hogy elmegyünk egy ilyen ünnepelt írót őszintén köszönteni. És úgy vártam a magyar irodalmi életből, hogy kb. Kiknek kellene ott lennie, különösen annak fényében, hogy ugye, ahogy láttam a Nobel-díj után, hogy kikkel mutatkozott együtt, meg kik emelték őt pajzsra, meg kik gratuláltak neki, meg minden. És ehhez képest teljesen ugyanolyan egyszerű emberek ültek ott, mint én, akik így kb. Egy éren megtöltötték a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik termét. És a nagy hírességek közül, az irodalmi celebek közül gyakorlatilag senki sem volt ott. Ő akkor már nem volt túl jól, egy tolószékben ült, nem is nagyon tudott beszélni, az látszott, hogy így jól van, olyan értelemben, hogy tudja, hogy mi történik, felolvastak a műveiből, Kulka János volt az, aki zseniálisan adott elő belőle egy pár részt, és akkor igazából kérték, hogy így mondjon valamit, és ezzel zárja ezt a kört. A következő volt, ami ott elhangzott, és ez nekem bizonyos szempontból nagyon megrázó volt, különösen úgy, hogy ismertem az élettörténetet, és tudtam, hogy már akkor milyen állapotban van, hogy valahogy így hangzott, hogy csak a szeretetnek van egyedül értelme. Vagy hogy éljetek boldogan körülbelül. Tehát, hogy ez volt pontosan felidézve, sajnos nem tudom. És akkor igazából így vége lett, volt még egy kis fogadás, és akkor így volt az ünnepelt magyar író, a Nobel-díjas, 85 éves. Menjünk egy kört a sorstalansággal? Vagy például Zsolt, te miért mondtad azt, hogy ez neked megrázó, nehéz és...
1: Hát először is a nyelvezete tulajdonképpen ennek a könyvnek rendkívül dagályos szerintem. Tehát, tehát ki vagyok én, hogy rosszat mondjak a kertészim, és szerintem ez nem is negatív. Tehát, hogy van, ami ezt a kispolgári milliót akarná szerintem visszaadni, amiből ugye a fiú kiszakad. És ez egy ilyen kicsit ilyen dagályos nyelv, és végig megtartja ezt a nyelvezetet. Tehát nekem a nyelvezete volt nagyon nehezen feldolgozható. Tehát, hogy, de hát ez nyilván tudatos, tehát, hogy van ez a kispolgári, kicsit dagályos, kicsit ilyen hivataliaskodó nyelvezet, amelyik végig megy a könyvön, és közben egyébként lejátszódik egy leírhatatlan katasztrófa, ami ez ettől a nyelvtől ilyen banális, kicsit ilyen banálissá válik, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nincsen, hogy az ember azt várja, hogy egy tragikus eseménysorhoz tragikus nyelvezet járul, és a nyelv, amin a könyv szól, és az eseménysor, az teljesen aszinkron, és ugye ettől zseniális a könyv, de ettől nehezen olvasható is. Szerintem. Szóval nekem ez maradt meg a sorstalanságon.
0: Max, te hogy vagy vele? Olvastad?
2: Hát ez bennem azért, a sorstalanság megjelent a 70-es évek közepén.
0: Igen, akkor volt egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen kiadás, azt hiszem 75 talán, ha jól gondolom.
2: Valami ilyesmi. Tehát azelőtt, hogy gimnáziumba mentem, és gimnáziumba akkor, tehát gimnazista voltam, amikor találkoztam a könyvvel, és egy olyan milliőbe, amikor, hát az egy tudattörténelmi tény volt a generációmba, vagy a háború után felnőttek között, hogy hát voltak koncentrációs táborok, megöltek embereket, elhurcoltak, de senki nem beszélt róla. Tehát azok az emberek, akik valamilyen formába ebbe érintve voltak, akármilyen formába, akár áldozatok voltak, akár elkövetők, tehát mindenki hallgatott. Az volt a standard az én észrevételem szerint, hogy nagyon sok családba, akik érintettek voltak, tagadták, tehát a gyerekek előtt nem beszéltek arról, hogy ők zsidó származású magyarok. És egy sok volt. Sok volt elolvasni a könyvet számomra tinédzserként, és teljesen érthetetlen volt az, hogy tudták emberek hagyni. Miért hagyták magukat az áldozatok, miért vettek ebbe részt az elkövetők. Tehát nem voltak erről nekem történelmi ismereteim. Csak egy óriási nagy érthetetlenség, a tínédzser énembe, aki eleve lázadó volt, és ma akkor is egy ilyen mániákusan, ilyen szabadsághívő ember voltam, és nem tudom, hogy ez honnan jött, néha úgy érzem, hogy velem született, mert sok minden indokolja ezt a családomba, sok minden nem indokolja, és tehát egy elképzelhetetlen horror volt ez a könyv. amit nagyon-nagyon nem is tudom, hogy föltudtam.
1: Még egy gyorsan, annyit hagyd menjek már vissza, hogy ugye a végén van egy jelenet, amikor ez a nadrágtartós úr kétségbe vonja, hogy és akkor ott voltál, és láttad is, és nem tudom, tehát, hogy ez ugye az a holokauszt tagadásnak a standard ez is annyira megdöbbentő. Nekem ennek, ugye ez bármennyire is megrázó a könyv, ez a legmegrázóbb jelenet. Tehát bármilyen szörnyűség történik benne, mégis ez a legmegrázóbb, hogy átéli ezt, hazajön, és egy ilyen pökhendi manusz az egészet kétségbe vonja. De itt is, hogy mondjam, ez a nyugodt elbeszélésmód itt is megmaradt. Tehát ugye ez a nem jön ki a sodrából a főszereplő, végig nem jön ki a sodrából.
2: Nem volt dühös a könyv.
1: Igen, nem dühös. Dühös. Abszolút nem, tehát nagyon, igen. Hát ennyit tudunk mondani. És neked?
0: Hozzá teszek én is két dolgot. Az egyik az a nyelviség, amit te is említettél. Neki ez egy ilyen klasszikus gondolata, amit úgy hív sokszor, hogy a gonosz banalitása. És igazából szerintem azért
1: ez
0: nagyon...
1: Ez Hannah Arendt, nem?
0: Hát ő is, de hogy, tehát, hogy ez így a holokauszt feldolgozásnak, erről én nagyon óvatosan merek beszélni sokokból. Szerintem az egyik ilyen központi kérdése, hogy vajon valami elképesztően ilyen különleges tragédia, amennyire én ezt tudom rekonstruálni, vagy pedig egyszerűen a gonosz banalitása az, ami itt feltört, és hogy mik az ennek Európa kulturális örökséghez. És hogy itt beszélve a személyes szállat a történetben, ugye én egy olyan családból származom, aminek nincs kapcsolata különösképpen a magyar zsidósággal semmilyen módon. Tehát nekem se két ember kivételével. Tehát, hogy valahogy én kívül voltam mindig ezen a körön. Kicsit hasonlít ez ahhoz szerintem, amit Max mondott. De ezt megspékelve annyival, hogy igazából az én családomban ez nem volt téma, talán, ha így lehet mondani. És ugye nincs semmilyen családi történet, vagy bármi, amin keresztül ehhez lehetne nekem viszonyulni. És nekem a sorstalanság messze nem Kertész Imre kedvenc műve, de ami számomra nagyon fontossá teszi, az pontosan az amilyen nyelven és ahogy ezt a történetet előadja, mert nem egy ilyen percepcióból indul ki, amiből nagyon sok ilyen holokausztal foglalkozó munka az én meglátásom szerint, hogy már rögtön tudjuk, hogy itt valami nagyon durva dolog fog történni.
1: Igen.
0: A lelkünket így készítjük a tragédiára, és akkor a tragédia meg is jön. Hanem, hogy ugye egy végül is 16-15 éves fiú gyakorlatilag ártatlan gondolkodásán keresztül ismerjük meg ezt az egész történetet. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezen keresztül az olyanok számára is, mint én, aki ugye nem voltam érintett a történetben, vagy legalábbis nem tudok róla, de szerintem valószínűleg családilag ebben nem vagyunk érintettek, tehát még egy olyan ember számára is, mint én, átélhetővé teszi ezt a történetet. És ez azért nagyon fontos, mert kialakíthat bennem, vagy lehetővé teszi, hogy megértsem azokat, akik erről beszélnek. Tehát, hogy ne csak a racionális megértés legyen benne, hogy ugye sokan meghaltak, milyen durva a halálgyár, stb., hanem képes valahogy érzelmileg, empatikusan is közelebb hozni hozzám. És szerintem, hogyha ennek a műnek van igazi erénye sok minden mellett, akkor az, hogy tudja involválni azokat is, akik nem kapcsolódnak ehhez a tragédiához. És ilyen módon szerintem talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy valahogy ebből majd egyszer kivergődjünk, és talán a helyet kapjon a magyar, vagy a hazai kollektív emlékezetben olyan módon, ahogy ennek helyet kell kapnia. Még nem tartunk itt, de szerintem az egy fontos dolog, hogy be tudja vonni az olvasót pont a semlegességén és a banalitásán keresztül ugye az évszázad legnagyobb tragédiájába.
1: Na, miket hoztál nekünk? Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Van és itt
1: kicsit szorongok is, hogy úristen, úgy leszek, mint a két napja a védjegyjogi előadása mondtad, hogy...
0: Jaj, most miért kell elrontani ilyenekkel, hogy védjegyjog meg minden?
1: Feljön a slide, és csak nézek. Úristen, mi van ráírva.
0: Olyan jó hangulatban csak, beszélgetünk, és akkor ez a mesterséges...
1: Próbáltam oldani egy picit csak,
0: hogy... Ilyen értelmiségi jófejkedés. Nagypénteken nem biztos, hogy oldani kell a dolgokat. Szerintem a nagypéntek a napja annak, hogy nehéz dolgokról is beszéljünk. A vicceskedésről van a maradék.
1: Jó van.
0: Sok. Na szóval, két könyv van előttem. Az egyik a Száműzött nyelv, ami egy eszégyűjtemény. Én ezt személy szerint nagyon szeretem. És mondanék egy érdekes dolgot, hogy sok szempontból nekem érdekesebb Kertész Imre az eszéista, mint az író, bár nyilván ezt nem lehet így elválasztani. Ilyen erősen. És amivel kezdünk, ez Kertész Imre Gályanapló című kötete, ami lényegében a 70-es évektől kezdve a napló mondjuk ilyen feljegyzéseit tartalmaz, bár ez nem igazi napló a szó valódi értelmében, hanem inkább csak ilyen benyomások, impressziók rögzítése. És fölépítettem egy ilyen ívet, hogy hogyan kellene ezekkel haladni. Indulunk az ember felől, és akkor majd el fogunk jutni azért egy picit az államtársadalom, meg ilyen irányokba is. És ugye azért nagyon jó a Gálya napló szerintem, mert elképesztő őszintesség és ilyen önmarcangoló hajlam van benne. Ki mer mondani, lemer írni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy mi sem merünk magunk kimondani. Nézzük.
1: Meg lehet, nem is kiadásra szánta. Kiadásra szánta ő ezt?
0: Hát ő rendezte sajtó alá, tehát hogy igen, meg neki egyébként is nagy műfaja, tehát most megjelent a 90 és 2010 közötti jegyzeteinek egy része a Néző címmel, és vannak még mások is. Tehát, hogy neki ez az ilyen nem is tudom, hogy pszichológiai naplóírás, talán így mondanám, belső fejlődés történet elmesélése, ez az egyik nagyon érdekes, mondjuk ilyen rétege a munkásságának. Na nézzük, és akkor a 70-es években vagyunk, teljesen mindegy, valahol. Szigliget. Korán az ágyba, odakint szélvihar, reggel 4-kor felébredtem, kinyitom az ablakot, nappali világosságban hajladoznak a fák, mintha titkos imájukat végeznék, a fakó ég nyugati alján a teli hold pompázik, és ontja fehér világát, miközben kelet felől megtörik az ég sötét kékje. Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozom az életem, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabolt széttaposták, eláztatta az eső, stb. Én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
1: Mit csinálunk, ez másodrendű. Ezzel akkor találkoztam először, amikor volt ilyen nagyon erős szembesülésem ezzel, nem először találkoztam vele, amikor én ifjú tudós voltam, és újra felfedeztük a magyar jogbölcseletet magunknak Miskolcon. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miért nem válhatott Somlóbódokból, meg Morgyulából európai élvonalbeli jogtudós. Ez volt a kérdés. És akkor
0: azoknak a kedvéért, akik véletlenül nem ismernék olyan jól a magyar jogbölcselet történetét, mint Ződi Zsolt, interpretálom, a nevek, akiket mondott, azok a nagy nevek, így a
1: igen,
0: magyar
1: igen,
0: jogbölcselet
1: kánonjában,
0: a nevek.
1: Igen, a két legnagyobb a magyar jogfilozófus. És hogy miért nem váltak ők európai élvonalbeli jogfilozófusokká, és akkor rengeteget beszélgettünk erről, Miskolcon ez egy állandó téma volt, nyilván nem a személyes érintettség miatt, és ugyanígy, ahogy Kertész leírja, hogy mi belőlünk nem lesz soha élvonalbeli európai jogtudós, csak ugye ugyanezek a kifejezések, ugyanezek a mondatok, csak meg kell helyettesíteni az írót. A nyelvet a jogbölcseletre, az írót meg a jogtudósra. És akkor azt mondta Szabó Miklós, hogy hát valahogy ez egy olyan csapdahelyzet, hogyha te eredeti dolgot csinálsz a periféri, tehát nincs más utad, mint tulajdonképpen nekünk nincs más utunk, mint utánozni a centrumot. Megpróbálni igényesen utánozni a centrumot, akkor is fognak bennünket elismerni, hogyha mi igényesen tudjuk utánozni a centrumot, hogyha ezt az tudunk nívós epigonok lenni. De innét a perifériáról mi nem fogunk tudni forradalmat csinálni, nem fogunk tudni új elméleteket kidolgozni, mert hogyha véletlenül kidolgozunk egy ilyen új elméletet, akkor az akkor se válik fősodorrá, hanem inkább csak kinevetik, vagy különcködésnek, vagy valami egzotikus marhaságnak fog tűnni. Tehát, hogy itt ugyanez a nagyon hamar elért, legalábbis bennünket akkor nagyon hamar elért ennek ez amit a Kertész ír, hogy...
0: Bevallom, én azért választottam ezt az idézetet, mert ezt szerintem elképesztően jól adja vissza talán mindannyiunk gondolkodásmódját, akik valami miatt valami szellemi tevékenységre adják magukat Magyarországon. Tehát, hogy van egy ilyen kínzó kérdés mindenkiben, aki egyszer is tollat fogott a kezében, vagy megtartott valami előadást, hogy... Oké, de hogy akkor ennek mi értelme van? Miért csináljuk mindezt? És van ennek egy nagyon érdekes dimenziója, nem tudom erről mit gondoltok, ez a nyelv maga. Tehát, hogy az az egyszerű tény, erről volt alkalmam elég sokat beszélgetni most az elmúlt héten külföldön, hogy a magyar nyelv ennyire izolált, az már önmagában ugye a kulturális értékeink, termékeinknek mondjuk így a megismertetését nagyon megnehezíti. Ugyanakkor szerintem az igazi csapda az valahol ott rejlik, hogy nem tudom ti, hogy vagytok ebben meg minden, de lehet sajnálkozni, hogy fú, a magyar nyelv meg minden, de én igazából a mai napig úgy érzem, hogy hiába most már az utóbbi években főleg angolul dolgozom, én magyarul tudok igazán jól írni, akármi történik.
1: Hát azért, mert társadalomtudósok vagyunk, Balázs, és a társadalomtudományhoz hozzátartozik az ékes szólás is, mint kellék. Tehát ez nem úgy működik, mint a matekban, meg a fizikában, hogy írsz egy közleményt, és tök mindegy, hogy a képletek közé az a három magyarázó mondat, amit közé írsz, az milyen stílusban van megfogalmazva, mert annyira a tartom számít, hanem itt nagyon számít a forma is. És soha nem fog... Tehát én... Nem tudom, én szeretem magamról azt hinni, hogy eléggé jól írok, és angolul meg rosszul írok, és kész. Mert ez az ékes szólás, annak az a nem tudom, agyi szerkezet nem alakult ki nálam, mert egyszerűen ez az anyanyelvem, tehát, és ez van. Csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, igen. Ez nem tudok, és ez egy nagyon rossz, még egyszer mondom, ez azért nagyon rossz, mert nem egyszerűen arról van szó, le tudok én bármit írni angolul, amit akarok, csak ez, az a többlet nincs meg benne, az a többlet, ami magyarul benne van, az a plusz, az hiányzik belőle. Hát az ékes szólás, ez Gadamer mondja, hogy a szellemtudományoknak a szellemtudományoknak hozzátartozik az ékes szólás, az egyik forrásvidéke pont az ékes szólás.
2: Nekem egyébként majdnem teljesen hasonló dolog jutott eszembe, mint Zsoltnak, csak pont a nyelv és az írás és az alkotás mentén Márai Sándor, és konkrétan a naplójából egy részlet, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, mert azért hatalmas műről van szó. De hát ugye Márairól, mint tudjuk, hát 48-ba emigrált, 48 éves volt, ő egyidős volt az előző századdal, 89-es haláláig Olaszországba, Amerikába élt. És az egyik legnagyobb problémája volt, mint magyar értelmiséginek, az elszigeteltség a saját hazájától és a saját nyelvétől, a beszélőknek a közegétől, és ez folyamatosan visszatért nála, ő erről rendszeresen írt, és pont valami, hát nem mondom azt, hogy ez hasonló, de azt írta, hogy amit magyarul alkottak írók korábban, tehát, hogy arra nem nagyon volt vízhang, nem reflektált, hogy mennyire jó mennyire jó volt az osztrák íróknak, vagy a német íróknak, hogy amit az egyik országba írtak, arra a másik országba válaszoltak, hogy volt reflexió, de a nyelvünk ebbe bezár. Tehát, hogy reflexió nélkül hullik el minden, vagy nagyon sok minden a semmibe.
0: Jó, felolvasnak egy mondatot, mert ez mondjad.
2: És ugye, ha már előkerült a nyelvhez való viszony, tehát most a magyar nyelv az rendben van, finnugor, elszigetelt, nagyon sok beszélője van, tehát hogyha így számolni akarjuk, akkor a magyar nyelv az egyáltalán nem egy kicsi nyelv, csak éppen nincsenek rokonai, tehát így, vagy kevés van, magunkba vagyunk, de ez egy, én nem érzem ezt végtelenül nagy problémának, ez egy rettenetesen jó nyelv számomra, rettenetesen fontos, és azt hiszem, hogy én már soha az életemben nem fogom tudni magam ennyire összetetten vagy komplexen kifejezni, ennyire szarkasztikusan fogalmazni adott esetben, vagy ekkora iróniával fogalmazni másik nyelven. Tehát ugyanúgy, mint egy kicsit, mint ahogy te is, tehát, hogy van egy nyelvet, ami erősebb a többinél, és az véletlenül pont az anyanyelvet.
0: Felolvasnak egy mondatot, és akkor ezt még szerintem érdemes lenne egy picit jobban megbeszélni. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. És szerintem itt van bizonyos értelemben a kutya önmagát elásva.
2: Igen.
0: Hogy ugye kertész gyakran szokták azzal vádolni, hogy ő ugye így Imre Kertész, stb., tehát hogy mennyire mélyen megveti a magyar kultúrát, de szerintem semmi ilyesmiről nincs szó az ő esetében, mert pont ebből is az derül ki, hogy ugye mint a hangya, akkor is elkezdek dolgozni. És a kulcs szerintem valahol az, hogy hogy valahogy belénk ivódott az, hogy nekünk mindig meg kell mérnünk önmagunkat másokhoz képest. Én nem tudom, hogy ennek mi a kulturális vagy a történelmi gyökérzete, hogy ugye kesergünk, hogy hú, de hiába írok, úgy se érti a nagyvilág, stb. Tehát, hogy mindig mérjük magunkat a nagyvilághoz, és ez azért sok szempontból fontos, mert kell, hogy legyen mérce, kell, hogy legyen külső viszonyítási pont, de ez nem jelenti azt, hogy az önértékeinket ne ismerhetnénk el. Ti ebben hogy vagytok?
1: Hát az, hogy mérjük magunkat, szerintem ez nem magyar sajátosság. Ezt azért nem mondanám. Tehát azért azt láttam más országokban is, hogy méricskélik magukat. Sőt, hát most, hogyha az Európai Unióra gondolunk, ami ugye nem egy ország, hanem egy kontinens, vagy éppen most nem tudom, dolgoznak azon, hogy legyen valami közös európai identitás. Az Európai Uniót, ha valami érzelmileg mozgatja, az egyik pont az, hogy állandóan Amerikához méri magát. Tehát az, hogy földrajzi régiók vagy országok mérik mindig magukat más országokon, szerintem ez nem speciális, ez nem magyar, vagy mire gondolsz? Hogy mi lenne ebbe, ami nagyon magyar?
0: Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy a magyar modern irodalom egy jelentős része. Ugye gondoljunk például a Nyugat című folyóiratra, amelynek már a címe is annyira tipikus. Akkor gondoljunk a rendszeresen Párizsban tartózkodó híres íróink, újságíróink, értelmiségünk egy jelentős részére. Tehát, hogy
1: hát az egész 20. század.
0: Igen, az egész 20. század azt szerint...
1: Én most a folyóiratban gondoltam, hogy az is ugyanez. Hát ugye ez a program ugye így indul el, ugye Somlóik alapítják.
0: És hogy ez
1: nagyon, hogy a nyugati nagyon mintákat követni.
0: Nagyon fontos, hogy ugye vegyük észre, hogy milyen külső minták, tendenciák, meg mondjuk ilyen mércék vannak, de hogy mintha ez a dolog egy picit ilyen egyoldalúvá vált volna. Szerintem Kertésznek ez a látja önmagát kifejezés ezt árulja el, hogy azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy magunkra hogy tekintünk. És hogy itt ami nagyon fontos, hogy nem ő mondja, hogy a magyar kultúra az másodrangú vagy valami, hanem hogy ilyennek látjuk magunkat. Uh-huh. És hogy nekem például Kertész életműve ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy ő maga is lamentál egy csomót azon, hogy ő egy magyar nyelvű német író, nagyon gyakran így hívja magát, de azért akkor is magyarul írta a műveit, és akkor is ebből a teljesen periférikus szituációban, amiben ő az egész életét leélte 2002-ig, akkor is egy ilyen óriási hagyaték keletkezett. Tehát, hogy én igazából csak azt mondom, hogy egy pillanatra sem szabad levennünk a szemünket arról, hogy mi történik kívül, de lehet, hogy a saját értékeinket is egy kicsit realisztikusabban szemlélhetjük. És a Márai kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye volt egy másik nagyon híres ilyen emigráns sztár író, hogy így fogalmazok abban az időszakban, ugye Csészabó László volt, aki Londonban élt, és neki van egy nagyon keserű megjegyzése egyszer arról, hogy ő akármit csinál, ő csak magyarul tud írni. Tehát hiába tud ő jól angolul, meg francia, meg minden, meg dolgozik a BBC-nek, meg amúgy. Neki az önkifejezés formája, nyelve csak a magyar maradhat. És hogy szerintem, hogyha belegondolunk, tehát hogy lehet ezen keseregni, hogy jaj, de hogy ez egy másik, mondjuk ilyen kaput is megnyit, hogy vajon mennyire jó az, hogy egy ilyen különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy egy ilyen teljesen eltérő nyelvtani konstrukciókkal bíró, szókészlettel bíró, hangkészlettel bíró nyelvet ilyen jól tudunk, mert hát ez az anyanyelvünk.
1: Igen. Hát a nyelv szerintem az egy... Hát nagyon nehéz a nyelvre reflektálni egyébként, mert annyira benne vagy, hogy kijelentéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a nyelvünk ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos, tehát fura ez, mert úgy vesz körbe, mint a levegő, tehát nem is tudok igazán reflektálni erre, mert egyszerűen magyarul gondolkodom, magyarul álmodok, tehát ez nagyon nehéz erre kívülről bármit mondani, de visszatérnék erre a dologra, hogy ha ez a mondjuk a kulturális elit azt is mondaná, hogy mostantól fogva nem érdekelnek a nyugati minták, vagy járom a saját utamat, megpróbálom levetkőzni ezt a kisebb rendűségi érzést, meg nem tudom micsoda, akkor sem tudsz megszabadulni a közegtől, amiben élsz, amelyik meg állandóan nyugatra pislog. Tehát érted, hogy mit mondok?
0: De én nem mondtam, hogy nem kell nyugatra pislogni, hanem csak azt mondtam, hogy ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb is lehet, és legalább ne lássuk magunkat ilyennek, tehát legalább ismerjük föl.
2: Én egyébként azt gondolom erről a dologról, hogy tehát ez a méricskélés, ugye ez a mit nevezünk méricskélésnek, nem az a fontos, hogy mi kinél vagyunk jobbak, vagy kinél vagyunk rosszabbak, vagy hogy hol helyezkedünk el, ugye, mert a méricskélés az valahol sokak számára ezt is jelenti, hogy megfogalmazza, hogy kik előtt állunk, és kik mögött állunk. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és hát ez meg kulturális és műveltségi dolog, hogy föl tudjuk mérni azt, hogy legyen annyi ismeretünk, hogy hol vannak az abszolútumok egy dologban, és attól mit kell tenni ahhoz, hogy oda esetleg föl tudjunk zárkózni a saját tudományunkba, amit éppen művelünk, vagy föl kell lezárkóznunk.
1: Hát nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy vannak abszolútumok most gondol, de hogyha minden nálunk fejlettebb ország, mondjuk, most visszatérve nem a kulturális kérdésekre, hanem egyszerű dologra, mint az életszínvonal, gondold el azt, hogy mondjuk, hogyha mindenki nálunk fejlettebb ország egyszer csak megszűnne létezni, akkor az emberek elégedettek, attól fogva elégedettek lennének a saját életszínvonalukkal? Ha nem lenne náluk jobb kint ott nyugaton? Na mindegy,
2: na most az életszínvonal,
1: kezd ellaposodni.
0: Szerintem megyünk tovább.
2: Annyit mondok, hogy az életszínvonalnak a gazdaság az pont nem volt, amire gondoltam.
1: Jó, oké.
2: Okay. Tehát én szigorúan ilyen.
1: Jó, ne visz, ne vigyük el. Oké, okay,
0: igen, az elmúlt fél percet zárójelbe tesszük, és visszatérünk Kerti Szimrihez. Folytatom. Egy korábbi töredékkel folytatjuk a Gályanapló erejéről. És ugye ez Kertész nagy témája, és igazából ugye azt szokták mondani, hogy az egész életművének ez a legfontosabb témája. Ha azonban a szabadság nem evidencia, mert hiszen a szabadság az, ami nincs, akkor célkitűzéseinket kizárólag a pszichológia szemszögéből vizsgálhatjuk? És a pszichológia vajon evidencia-e? Végső soron a létérdeket kell megvizsgálni a létszerkezetben. Azt fogjuk észlelni, hogy ez a szerkezet nyomasztó túlsúllyal kívülről meghatározott társadalmi történeti zárójában. Ám a fennmaradó picinyi részben rejtőzik a robbanóanyag. Nem tudni, hol és mikor robban be a gyújtózsinór, de egy pillanat alatt szakadékát ágítja a rést, mely hirtelen magában nyeli az egész totalitást. Valahol itt keresendő a rejtelmes, kiszámíthatatlan tényező, a szabadságnak ebben a láthatatlan és többnyire tudattalan zugában. Itt keresendő az ok, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelheti meg, és nem érhet el mindent. A teljességgel, a totalitással az ember, az önfeladás nem is egészen örömtelen kísérletei után, egyszer csak szembeszegezi a személyiségét. A maximummal szemben még korán sem feltétlenül teszi. Mindegy, tény, hogy a szabadság kérdésével az ember a léte és a személyisége kérdéséig jut el, és amiként a kérdések megválaszolhatatlanok, józan ember szabadságról sem beszélhet komolyan. Mindazonáltal a szabadság mégiscsak az ember legkomolyabb kérdése. És ha az ember valóban komoly akar lenni, akkor meg kell maradnia ebben a paradoxonban.
1: Hát igen,
0: a szabadság
1: kérdése.
0: Poroljuk le ezt a kifejezést, amiről azt gondoltuk, lehet, vagy ti gondolhattátok, mert én még biztos nem gondoltam, mert én 9 éves voltam 89-ben, de valahogy azt gondoltuk, hogy ez 89 után már nem lesz akkora téma. Mert hogy ugye most végre itt van, rendelkezésünkre áll, és így tovább.
1: Hát ugye ez egy ilyen közhelye a politikai filozófiai irodalomnak, hogy a szabadság az ugye nem azt jelenti, hogy a mindennapi életet cselekvéseiben vagy szabad, mert hát akkor a legszabadabb a hippik meg a hobók, akik semmiféle társadalmi kötöttsége nem lehet, kötöttség hálójába vagy.
2: A hajléktalan nincs telenek.
1: Igen. Hanem a szabadság az ugye a számodra jó élet megválasztásának a szabadságát jelenti, ugye? Tehát, amiben benne van persze a szólásszabadság, ez egy liberális, most ezt elnézést kérek, én kérek elnézést, de ez egy ilyen liberális
0: igen, én már kezdek egyre csúgában nézni.
1: Igen, Balázs úgy néz rá, mindegy, ez egy anyagyilkosra. Tehát a jó élet, hogy az emberek megválaszthatják azt, hogy ők milyen életet szeretnének élni, és egyébként lehet, hogy nagyon sokszor meg kell állni a piros lámpánál, meg van egy munkahelyed, ahova be kell járni, és adott esetben nem tudom, de ettől lehet szabad, mert egyébként az, hogy neked hogy milyen életet élsz, azt szabadon választod meg, és végül is ez a fontos. Ezt gondolom erről a dologról. És hogy ugye a Kertész is azt mondja, hogy a diktatúrák nem, lehet szabadnak lenni egy diktatúrában is, de azért azt gondolom, hogy egy nem diktatúrában jobb szabadnak lenni. Tehát jobb, hogyha az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy szabad legyél, mint úgy szabadnak lenni, hogy ezt a belső szabadságot megtalálni, amiről Kertész ír. Mert azt hiszem, ő inkább valami belső szabadság.
0: Igen, erre akarok majd még reflektálni, de kérdően nézek itt a pult felé, hiszen neked is kedvenc témád a szabadság, ha jól gondolom. Úgyhogy.
2: Hát igen, és nem egyszerű nekem ezzel dülőre jutni, hogy mit gondolok róla, mert
1: de melyik részével, hogy most mi van, vagy pedig hogy mennyire fontos
0: próbáljunk nekem. Próbáljunk azért itt maradni a problémánál.
2: Jó, oké, tehát akár még a fogalomnak az összetettségével is. Akár. Ezt a belső szabadságot, ezt egyébként, tehát hogy belül szabad vagyok, és függetlenítem magam a körülményektől, ezt valamennyire érteni vélem. Ugye itt hármunk közül én éltem a legtöbbet a Kádár rendszerbe, és hát én már most így hirtelen számolok, nem, még mindig többet éltem a Kádár rendszerbe, mint a rendszerváltás után. Vagy már olyan éppen, hogy fél idő, vagy ilyesmi. És tehát ugye szabadságról bizonyos értelemben teljesen meddő és felesleges volt gondolkodni, mert egyszerűen nem volt, de ezt a belső szabadságot, tehát az, hogy mi például a gimnazistaként olvastunk, és foglalkoztunk, és éltük az életünket, ez egyfajta belső szabadság volt, egy menekülés a körülmények elől. Tehát, hogy ez a... Hogy nem hiszem, hogy ez egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ezt így nagyon nehéz ám visszanézni, hát azért mégis ilyen gimnazisták voltunk, tehát nagyon másképp gondolkodik az ember akkor, mint később. Úgyhogy de az, hogy foglalkozni a kultúrával, foglalkozni szakmával, tudást szerezni, és úgy kiiktatni magad egy kicsit a körülmények közül, és nem tudomást venni.
1: Hát ez nagy divat volt akkoriban. Tehát a Kádár rendszerben a kivonulás, meg ennek a belső szabadságnak a fetisizálása.
2: De ez nekem csak egy darabig tartott, tehát azért a felnőttként már, amikor már dolgoztam, akkor megváltozott, tehát akkor már nem voltam annyira kivonuló. Aha.
1: Balázs, miért hoztad ezt a részletet? Neked miért fontos? Szándékod van neked ezzel?
0: Nekem minden.
1: Mondani akarsz te valamit most?
0: Nekem minden ez szándékom van, ugye én egy ilyen típus vagyok, még akkor is szándékom van, amikor nem is gondolom, hogy szándékom van vele. Tehát nekem rettentően tetszik ez a félmondat, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelhet meg, és nem érhet el mindent. És ugye ezután Kertész arról ír, hogy lényegében a személyiség az, ami a szabadsággal szorosan összekapcsolódik, és maga az a tény, hogy személyiségünk van, ez egyben kódol minket a szabadságra. És több dolog is felmerült bennem. Egyrészt az, hogy Kertész mindig azzal vádolják, hogy milyen hihetetlenül pesszimista. Hát, és szerintem pont nem. Tehát, hogy ha komolyan vesszük, amit itt Kertész ír, akkor arra jutunk, hogy lehetetlen az emberből a szabadság vágyat, vagy magát a szabadság iránti igényt kiölni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ő máshol ír arról, hogy vannak az életnek nagy kérdései, amiket nem lehet megválaszolni, és akkor ezt megválaszolatlanul kell hagyni. És szerintem a szabadság is ezek közé tartozik, ő legalábbis erre utal, hogy nem fogunk soha semmilyen ilyen definitív megoldásig eljutni, hogy na egyszer hátradőlhetünk, hogy most megoldottuk, tudjuk, szabadok vagyunk, és akkor hely, de jó nekünk. De nekem nagyon elgondolkodtató ez, ugye engem is érdekel a politikai filozófia, hogy tehet a hatalom, amit akar, amíg személyiségünk van, addig igazából nem tud teljes mértékben lenyomni minket, és akkor igazából itt jutok el a másik gondolatomig, hogy nem vagyok bizakodó látva az elmúlt 10 év tömegkultúráját Magyarországon, hogy vajon van-e még személyiségünk. Ugyanis szerintem az a nagyon érdekes, hogy a mai helyzet abban különbözik alapvetően attól, amit Max leír így a gimnáziumi időszakáról, mint ilyen példa, hogy minthogyha már olyan hihetetlen kulturális nyomás lenne rajtunk minden irányból, ami mindig egy irányba mutat, noha nagyon sokrétű és rendkívül ilyen finom játékokkal tűzdelt, hogy ez a személyiség tűnjön el belőlünk. És ilyen értelemben valahol azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor...
1: De mi miatt tűnik el? Most nem értem pontosan.
0: Hát nem akarok ilyeneket mondani, hogy a tömegkultúra homogenizáló hatása, blablabla, hanem csak azt akarom mondani, hogy annyira végtelenül mediatizált szerintem az életünk, és olyan mélyen belemásznak külső tényezők, ugye akár internet, Facebook, akár mondjuk plakátok, meg valami, hogy nagyon nehéz igazából olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy egy kicsit önmagunkkal legyünk. És ha nem tudunk önmagunkkal lenni külső hatásoktól függetlenül, akkor szerintem nincs nagyon remény arra, hogy a személyiségünket is valahogy megtaláljuk. Mert ugye ezt máshol írja Kertész, és ebben milyen egyetértek vele, hogy a személyiség keresése az is az életnek egy hihetetlenül nagy kihívása. Hogy vajon tudunk-e magunkkal összhangba kerülni, meg tudjuk érteni, hogy mi van, miért van, és hogy mi milyenek vagyunk. És nekem tényleg ez az ilyen kellemetlen percepcióm adódik, hogy ha nagyon egyszerű vagyok, akkor azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben a világban magunkban lenni, mert valami mindig betüremkedik. És ugye már ilyen észrevettem, hogy nekem ilyen idióta reflexeim vannak, hogy sétálás közben elő akarom venni a telefonomat, hogy biztos történt valami fontos. Tehát, hogy mintha fölnézek, akkor ugye egyik oldalon valami idióta politikai üzenetet látok, a másik oldalon megtájékoztatnak arról, hogy mit tudok az Obi-ban venni nagyon olcsón. A hangok is ugye folyamatosan beszüremkednek a különböző ilyen zene, meg hirdetések, meg egyéb formában. Tehát, hogy van egy, ha nagyon radikális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan változás indult el a mai tömegkultúrába, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy igazából elveszítjük a szabadságot.
1: Ezt meg tudom erősíteni. Egyébként most ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye sokan azt mondják, hogy a szellemi életünk nek egyre nagyobb hányada kerül át a virtuális világba. Ugye? Tehát, hogy a szellemi életünk az nem beszélgetésekben manifesztálódik, a többi emberrel történő beszélgetésekben, előadásokban, könyvekben, meg hasonló dolgokban, hanem bekerül ebbe a virtuális térbe, ahol viszont algoritmusok, meg nagyon sajátos szabályrendszerek között zajlik a dolog. És ezek a szabályok, ezek meghatározzák, hogy merre menjünk. Tehát annélkül, hogy észrevennénk, anélkül elkezdenek bennünket homogenizálni, tehát csak megpróbálom megerősíteni, vagy egy másik oldalról, vagy egy kicsit más érvekkel, de ugyanazt elmondani, amit te mondasz, ez az egyik része. A másik az az, hogy bármilyen furcsa is, hogyha a nagy számok, azok az adatok, amiket hagyunk magunk után, ezek a digitális lábnyomok, ezek a nyomok, amiket hagyunk magunk után, ezekből a nyomokból úgy lehet, olyan profilokat lehet alkotni, amelyek alapján szinte 100%-os biztonsággal meg tudják azt mondani, hogy például egy bizonyos helyzetben hogyan fogsz tudni viselkedni, vagy hogyan fogsz viselkedni. Tehát ez a profilírozás, ez a big data alapján, meg az általad hagyott digitális nyomok alapján történő profilírozást, ezt már csinálják piaci alapon cégek, és valószínűleg csinálni fogják előbb-utóbb. A titkos szolgálatok azok abszolút csinálják már, de kormányzatok is fogják csinálni.
2: Marketing is.
1: És be fognak bennünket sorolni kategóriákba, tehát azt fogjuk egy idő után észrevenni majd, hogy tényleg nem különbözünk másoktól, ami nagyon-nagyon rossz érzés lesz. Mert bele leszünk sorolva ezek alapján, a múltban hagyott adataink alapján meg fogják tudni jósolni azt, hogy például egy bizonyos helyzetben mit fogunk vásárolni, mit fogunk dönteni. Ugye már ezek az ajánló algoritmusok, mint a Netflixnek, meg nem tudom, ugye ezekről rengeteget írnak, hogy 100%-ig meg 90%-ig meg tudják jósolni, hogy milyen döntést fogsz hozni. Ez számomra végtelenül ijesztő. Nagyon ijesztő. Tehát az, hogy elvesz, meg az illúziója is elvész annak, hogy én egy egyéniség lennék. Én csak a profilom alapján egy kiszámítható manus vagyok, olyan, mint sok ezer, vagy tízezer, vagy milliónyi más a Földön. Borzasztó rossz érzés. Elmondhatatlan rossz érzés ez. Na mindegy, tehát igen. Valószínűleg te is valami hasonlóra gondoltál, nem? Amikor...
0: Igen, igen, igen, csak én nem vagyok annyira szofisztikált, hogy ezt
1: nem tudjam. Nem azt akartam, hanem Balázs, ezt most miért mondod?
0: Egy értelmiségivel ülök szemben.
1: Miért mondod ezt? Nem, most pont ezzel foglalkozok, aztán ez érdekel. Na, mit hoztál még?
0: Ha az időnk elszakadt, akkor ugrunk, több van, de akkor, hát ha már az értelmiségi kifejezést kiejtettem, akkor...
1: Azt akartam mondani, hogy erről beszélgessünk,
0: szeretném megkoronázni a Száműzött nyelv című eszékötetből az én abszolút kedvenc szövegemből, aminek az a címe, hogy a fölösleges értelmiségi. Ebből egy picit hosszabb idézettel.
1: És a kedves hallgatókat pedig megkérdezzük, hogy találják ki, hogy vajon... Miről szól ez a szöveg?
0: De én nem tudom, nem tudom ezt kihagyni, mert...
1: Na, de mondjad csak, szerintem ez egy fontos dolog.
0: Hagy szóljon a fűrész, tehát, hogy így annyit erről, hogy ezt az eszét még régebben egy kurzusom keretében elolvastattam a diákokkal, és mindig nagyon meg voltak döbbenve tőle. Na nézzük. Szememre vethetik, hogy időszerűtlen kérdésekről beszélek, hiszen Európában mindenütt összeomlott a totális hatalom. Zárójel. Előtte arról ír sokat, hogy az értelmiség hogyan szolgálja ki a hatalmat. Tehát ezt a fajta ilyen szolgalelkű értelmiséget veszi a toll a hegyére, zárójelbe zárva. A leigázott értelmiség visszanyerte szabadságát, cselekvő erejét. Valóban. A nagy reményekkel teli 1989-es esztendő eufóriájában így láttuk, így akartuk látni ezt. Azóta eltelt néhány év, azonban elég volt ahhoz, hogy az értelmiség, és itt megint csak a totalitarizmus táptalaján elburjánzott fölösleges értelmiségiről beszélek, fölmérje veszteségét. Lássunk világosan. A zárt társadalom megszüntével egy jelentős értelmiségi réteg nem felszabadult, hanem ellenkezőleg. Elveszítette a világát. A szabadság nagy színjátékát, miután ezt színjátékot először rendezni és dirigálni próbálta, végül is összeomlásként élt át. És két ideológiai szemüvegváltás között talán először történt meg vele, hogy kendőzetlenül megpillantotta a valóságot, azt tudni illik, hogy fölöslegessé vált. Ő, aki tökéletesen eligazodott a zárt társadalom hatalmi útvesztőiben, most egyszerre a szabadsággal állt szemben, amely túl tágas neki ahhoz, hogy elférjen benne. Ő, aki kitanulta, hogyan működjön együtt a titkos rendőrséggel, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédet folytathat hőnszeretett népével. Ő, aki megtanult a sorok között olvasni és virágnyelven profétálni. Most azon kapta magát, hogy a profécia nem éppen kelendő cikk az európai áruk nagy piacán. Mihez kezdjen önmagával? Aki valaha is a hatalommal játszott, vagy akár csak a hatalom önkéntes játékszerűen szegődött, az soha többé nem képes másról gondolkodni, ábrándozni, beszélni és szavalni, csak is a hatalomról. Semmit sem értünk, ha pusztán a politológia műszavaira hagyatkozunk, és nem értjük meg, mintegy az idegszálainkkal is a fölösleges értelmiségi rettenetes, betegségig fokozódó egzisztenciális szorongását. Réges-rég pszichózisok gyötrik, klausztrofóbia, xenofóbia, paranoiás üldözési képzetek. Mindaz, amit a totalitárius társadalom és a vele való kompromisszumok úgy szólván magától értetődően fejlesztettek ki benne. Most mindehez még a tér hirtelen kitágulása is társul, az érzés, hogy magára hagyták, egyedül van. Pont.
1: Nekem az a... Tehát ez a... Ugye mi az értelmiségről már más, kicsit más, néha más kontextusokban beszélünk, eltelt 20, több mint 20, 27-28 év telt el a rendszerváltás óta, és azt hiszem, hogy ez az első sok, amiről ő ír, én nem tudom, hogy ez szöveg mikor keletkezett, gyöntöm, a 90-es évek közepén.
0: Igen.
1: Ez az első sok, ez tulajdonképpen ez a szöveg arról szól, hogy ennek a kommunizmusnak volt egy saját házi értelmisége, mint például ugye az írók.
0: 93.
1: Az írók, ugye ismerjük az írókat. Akik az író szövetségnek a gyűlése, az volt az egyik legfontosabb politikai esemény ugye a kommunizmus idején. És hogy ezek az értelmiségiek, akik törleszkedtek a hatalomhoz, megmondó emberek voltak, válteszek voltak, ugye sorok közt olvastak meg, nem tudom micsoda, hogy ezek hirtelen most teljesen ilyen dezorientáltak lettek a 90-es évek közepén. Ez tényleg így van. Aki nem lett dezorientált, abból meg hülye lett, mint a csurka. Például, hogy mondjak egy példát, tehát az politikus lett. Tehát ő valóban annyira megszagolta, vagy beleszagolt ebbe a világba, hogy nem is tudott élni nélküle, tehát ő kénytelen, ő átnyergelt politikusnak. Aztán megláttuk, hogy milyen sikeresen csinálta ezt. Tehát ez erről szól. Csak azt akarom mondani, hogy, és akkor ennek van egy másik része, amiről mi mindig szoktunk beszélni, hogy ma is megvan az értelmiség, aki ugye a véleményformáló értelmiségnek gondolja magát, és állandóan ott sertepertél a hatalom környékén, és szeretne úgy beleszólogatni, meg úgy megmondogatni, hogy mi van, de amikor arról van szó, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor ugye elmenekül ez elől a dolog.
0: Ez a de politikusok ez
1: két,
0: dolga.
1: Igen, de szerintem két, azt akarom mondani, hogy a két probléma, amiről Kertész ír, és amiről olykor mi szoktunk beszélni, és a jelenkor probléma, ez egy picit már különbözik. Tehát ez a kettő már különbözik. A kertészféle szöveg az szerintem a kommunizmus alatt értelmiségnek a 90-es évek elején történt széteséséről szól, szerintem. Nem? Nem így gondolod?
0: Te jókat nevettél itt, miközben olvastam.
2: Igen, mert Anikóval beszélgettünk erről egy ilyen két hete vagy három, és pont erről mondtam dolgokat, és azért nevetgéltem rajta jókat, mert egyrészt ugye nagyon találó az, hogy az értelmiségnek volt egy rétege írók, újságírók, akárki, akik egy nagyon szoros szimbiózisban
1: színészek,
2: éltek.
1: Színészek, képzőművészek egy része.
2: Tehát igen, tehát szinte mindenki, nem volt olyan réteg, aki ebben el lett volna érintve, hogy szimbiózisban élt. És ugye a rendszerváltás után ezeknek az embereknek egy része az örült adnak, hogy nem tudom, hogy ez ő részükről ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire ilyen karrierkérdés, de voltak olyan emberek, akik úgy látszódtak, hogy felszabadultak ez alól a...
1: Igen.
2: Ez alól a szimbiózis. Mert ez a szimbiózis inkább olyan nagyon költőien akarnám mondani, akkor ez egy ilyen halálos ölelés volt a rendszer részéről. Tehát ugye...
1: Egyeseknek. De nem mindenkinek.
2: Tehát meg is nyomorított embereket, meg tönkre is tett. És hát én azért nevetek nagyon, hogy én azt látom, hogy ez a mentalitás, ez itt 2017-ben velünk él.
1: Igen, bizonyos fokig, igen.
2: És folyamatosan velünk él. Tehát mindenki képzelje mögé neveket, nem akarok mondani, mert teljesen nyilvánvaló, tényleg ez az aktuál rész.
0: Igen, az aktuál rész, mint mindig most is, igen, kihagyjuk.
2: Tehát van benne ennyi a mérséklet. Tehát, hogy emberek nem változtak, hogy ugyanúgy szükségük van szimbiózisra a hatalom részéről. Tehát nincs szimbiózis, nincs élet. Valakit szolgálni kell. Tehát valakit...
1: És az is zseniális egyébként, amit ír, hogy és ha valaki ebbe beleszagol egyszer, akkor nem tud visszamenni, igen, már. Tehát ez egy ilyen, igen, olyan, mint a narkó szerintem.
2: Sok ember van, aki szemlátatóan nem tud, és nem akar felszabadulni.
1: Na Balázs, azért még mondd el, te is a véleményed, már itt nagyon a végén járunk.
0: Nagyon jó a hangulat, de hogy valahogy engem ez a szöveg nagyon kellemetlenül érintéssel is szomorít, mert itt nem tudok nem reflektálni arra, hogy nekem is van egy életem. Szerintem az az egyik nagy kérdés, hogy vajon amit mi csinálunk, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy itt azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert
1: most melyik része a rádióra?
0: Pillanat, nem, így általában. Tehát, hogy engem ki lehet kergetni a világból azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy független értelmiségi. Ugye, tehát, hogy én ettől rögtön rosszul vagyok, mert nem csak a hatalomhoz való angazsáltság miatt, hanem úgy általában szerintem nincs független értelmiségi. Egyszerűen azért, mert hogy ugye élnünk kell valamiből. De kicsit úgy vagyok ezzel, mint ugye az értelmiség útja a szocializmusban, hogy az egyik járhatatlan, a másik meg az alkoholizmus. Hogy viszont a másik út, amit látok a független értelmiségi mellett, az, aki így beáll a hatalom uszájába, és akkor örül a csontnak, amit éppen dobnak neki, és egyébként meg boldogan dicsőíti, amit dicsőíteni kell. Vagy vitatja, de akkor úgy vitatja, hogy az igazából
2: fölér egy dicsérettel.
1: Igen, ezt is.
0: És hogy viszont nekem ezzel az a gondom, hogy lehet, hogy ez így van Magyarországon, de én ezt nem tudom elfogadni. Mert ahhoz már túl sok mindent láttam külföldön, hogy azt gondoljam, hogy van valami ilyen önálló szellemi létforma, hogy lehet úgy a szellem, a betű, a könyv dolgaival foglalkozni, hogy ne kelljen egyrészt elkurvulni valamelyik hatalom
1: nem
0: irányába.
1: Pislogni állandóan.
0: Másrészt meg ne ilyen idióta illúziókat építsünk föl magunknak, hogy mi vagyunk a független értelmiség, egy sálat terelünk a nyakunk köré, kalapot veszünk, és akkor az már nagyon menő. És kicsit így a saját személyes tragédiámat látom ebbe, ha lehetek ennyire őszinte egy a műsor végén, hogy nekem egyik út sem kell, viszont nem tudom, hogy van-e más út itt. Máshol van, de hogy vajon itt Magyarországon? És én nem akarok külföldre menni.
1: Hát máshol az van, hogy azért ott van egy, bocsáss meg, csak mert te is mondani akartál valamit, ugye azért itt sose felejtsük el az egzisztenciális függetlenséget, mint tényezőt. Egyszerűen, mint értelmiségi, tehát ha a szellemi szakmákat űzöl, akkor ezeknek a szellemi állásoknak, a szellemi pozícióknak a döntő része kötődik valahogy az államhoz, egyetemi állásokról.
0: Jó, de még egy egyetemi tanári állás azt szerintem nem olyan necces. Tehát, hogy persze, ezzel támogatod a rendszer, de ez szerintem hülyesség. Tehát...
1: De az, hogy nehezen tudsz ebből kivonulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a függetlenség, mert gondolom azért arra gondolsz, nyugaton így valósul meg, hogy van egy nem tudom én, egy államtól független nagy szféra, ahova
0: felszel lehet vonulni. Mondok sokkal jobbat. Imádom, az én kedvencem Sir Stephen Runciman, angol történész, aki egészen lenyűgöző medievalista és bizantológus volt. Életében összesen 3 évet dolgozott egyetemen, azt is Isztambulban azért, mert hozzáférhetett olyan kéziratokhoz arab nyelven, ami neki kellett, és ő valójában egész életében teljesen független volt, mert egy olyan vagyont örökölt a családjától, igen, hogy ezt megengedhette magának. Igen. Emellett persze járt előadásokat tartani, tehát hogy volt egy ilyen nagy reputáció és ázsiója, de ő teljesen független tudott maradni, és meggyőződésem, hogy ezért olyan az életműve, amilyen. Csak hogy itt ugye...
1: Na ez az, ami nincs nálunk, igen. Tehát, hogy nagyon...
0: Nem... Élet végéje egy kellemes kót kastélyban. Éldegélt.
1: Na most, hogyha viszont nem tudod egzisztenciálisan függetleníteni magadat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi, nincs jó hírem neked, tehát már ha én hozom a hírt. Tehát, hogy ez fenn fog maradni, ez a dilemma. Tehát, hogyha értelmiségi vagy, akkor valamilyen módon kötődnöd kell a politikai hatalomhoz, vagy az államhoz. Tehát valahogy bele fog szólni az él. Itt ebben a régióban képtelenség, hogy állammentesen tudj entelektuál maradni, ha ez egyáltalán jelent bármit is ez a szó, hogy értelmiségi, tehát gondolkodó ember, vagy a szellem embere.
0: Igen, én az értelmiségi kifejezést is utálom. Max, te mit szerettél volna?
2: Volt egy olyan pont a mondandódban, amikor azt szerettem volna hozzátenni a dologhoz, hogy tehát ez az értelmiségi léthez, akkor pont a nyugati értelmiségiekről beszéltem, más országból kikkel találkoztál, hogy ehhez azért az is, arra is óriási szükség van, hogy valaki vállalja a következményét a dolgoknak, amiket tesz vagy nem tesz mindennek, mindig, minden körülmények között, teljes terjedelmébe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen ritka itt ebbe a kelet-európai régióba. Tehát a következmények soha nem baj, hogy másokra vonatkoznak.

eile tegna csodálatos semmi. Hát miért ne lennék boldog és vidám? És abba nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje, illanom.

az élet egy nagy csodálatos semmi. Hát miért ne lennék boldog és vidám? És abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek, s ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje,

csoportos és kellemes szerény kis szobát. Hol a gazda jellemes, mert csendes a háztáj. Annyit mond csak kis pihant,

vaskeren, zien om Uri haast na. Koffer, dat is kijk.

mondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretett. Elbújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

bükä, hasoknő rajtam. Nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van már

fön, a sok nő rajta. Nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tettem, jaj, üldöznek a nők, hát könyörgöm, hogy hagyjanak már végén ők.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a múlt héten megjelent új regényemből fogok felolvasni nektek részleteket. Még mielőtt ezt megteszem, a regényről szeretnék néhány szót szólni előjáróban. A regényem címe Befutunk, és a Scholar kiadó adta ki. Ezen a héten csütörtökön volt a bemutatója. És hát nehéz saját könyvről ilyen összefoglalóan beszélni, úgyhogy én most megteszem azt, hogy a fülszövegből puskázom olyannyira, hogy szó szerint fogok felolvasni belőle részletet, hogy valamelyest ilyen az alaphangulatába bele tudjunk csöppenni a dolognak. Szóval Befutunk a címe, és így szól a fülszöveg, hogy mihez kezdjen a madarász, ha az a ritka madár, amelynek tanulmányozására feltette az egész életét, egyszer csak fogja magát és kipusztul. És mihez kezdjen a madarászné életközépi válságban szenvedő depressziós férjével? Kucsma Pál és felesége külön utakon keresnek vigaszt. Pál a fejébe veszi, hogy megtanul repülni, Ica pedig, hogy szépség királynőt farag kislányukból, Hédiből. Hogy maga Hédi mit gondol az egészről, arról nincs adat, ám a jelek szerint nem is igazán érdekel senkit. Még annyit szeretnék elmondani a regényről, hogy alapvetően én egy filmforgatókönyvet írtam, ami aztán így az úton elakadozott, hogy megvalósuljon-e mint film, vagy nem, és én annyira megszerettem ezt a történetet, hogy mindenféleképpen szerettem volna ezt regényé, vagyis hát prózává alakítani, és hát ez megtörtént. Úgyhogy akkor most felolvasok belőle, és hogy nehéz ilyenkor részletet választani, azt gondoltam, hogy az első részlet az legyen a legeleje. Úgyhogy elkezdem olvasni a saját regényemet. Kucsmáné Ica nem ért rá Elkezdem még egyszer olvasni a saját regényemet. Első fejezet. Kucsmáné Ica nem ért rá kecsesen kibújni a pénztárosi köpenyből, minden másodperc számított. Megmarkolta a köpenyt az Önért vagyok feliratú kitűző alatt, és letépte magáról. A kitűzőt, betartva az áruházi előírást, a szíve magasságában viselte, jó helyen volt ott, a vásárlók tekintete megakadt rajta, ez volt a cél, legyen észrevehető, jól olvasható. Ha a köpeny két szárnya össze lett volna gombolva, Ica mozdulatától a gombok, mint a jobb egyenesbe belemozduló boxoló fogai, egymást gyorsan követő tompa koppanásokkal hullottak volna a talajra. Ám a Spórmarket élelmiszer áruház pénztárosainak ruházatán nem voltak gombok. Csoportvezetői szintről kapták az engedményt a gombtalanításra, hogy lehessen lezserül lógatni a köpenyszárnyakat. Ez egy ilyen cég, könnyed és nyitott. Nem árt, ha a pénztárosok köpenye is tükrözi a nyitottságot. Azok a kollégák, akik nem bírtak mit kezdeni a szabadságnak egy magas fokával, derekukon megköthették a gyárilag odavart övet, a vezetőség nem orrolt meg rájuk emiatt. Ica a levetett munkaruháját labdává gyűrte, és a kassa fülke sarkába dobta. Kibontotta feltűzött haját. Intett nővérének, Magdinak, az áruház biztonsági őrének, hogy mára befejezte, lelép, rohan, rá is kacsintott, a fekete Jack is, a hátán Mihályfi Security feliratot viselő, bakancsos nő meg visszakacsintott rá, mintha az összekacsintással valami közösen kiforralt tervet léptetnének életbe avatatlan kollégáik feje fölött. És hát voltak éppen erről is volt szó, mert a Spórmarket igazgatósága jóvá hagyta ugyan Ica kérelmét, miszerint minden hónap első szerdáján munka idejének lejárta előtt távozhat, zárójel Spór úr sajátkezűleg írta a kérvényt, Times New Roman, dupla sor köz. Arról azonban, hogy e napokon Ica pontosan hova igyekszik, csak a testvérpárnak volt tudomása. Ica hosszú léptekkel futott, mintha egymást szabályosan követő pocsolyák fölött szögdécselne át, karjait a teste mellett lengette, mozgása a lécet megközelítő magasugróéhoz hasonlított,
ezzel a sajátos technikával tudta elérni maximális sebességét, aminél most, hogy késést kellett behoznia, nem adhatta alább. Kezében spórmarketes zacskó lógott, rezgett, a futástól megtelt levegővel, felúszott Ica derekáig, ott lebegett, mint egy dagadó szélzsák. Lassítás nélkül befordult egy egyirányú utcába, a kanyarba bedőlt, mint a versenymotorosok, fuldokolva vette a levegőt, szájon át, alsó ajka kifordult. Maga mögül, balról, mély motorzúgást hallott, meg egy légfék szakaszos pöffenéseit. A hang irányába nézve egy holland és egy angol zászlóval kipingált, magyar rendszámú, zárt platójú teherautót látott befordulni. Pánikba esett. Megpróbált gyorsítani, de nem bírt. Ennyire tellett tőle, combja már így is fájt, hol feszített, hol zsibbadt, sarka pedig már az első megtett méterek óta szúrt. A teherautó lassan, méltóság teljesen haladva megelőzte Icát. A sofőrnek ez nem verseny volt, hanem szórakozás, mintha hecből provokálna a futót. Gyerünk anyám, nyomjad, meglátjuk ki nyer. Ica egyszer csak fék csikorgást hallott, a teherautó hirtelen megállásra kényszerült, előtte 45 fokos szögben kitolatott egy autó, már kin volt a fara, utat kellett engedni neki. Ica elrobogott a veszteglő teherautó mellett, a válla fölött hátra pillantva örömmel vette tudomásul, hogy a kiálló autó az egyirányú utca közepén körülményeskedik, hosszasan feltartva ellenfelét. Eszébe jutott, hogy van egy rövidebb út, ha azt választja, tarthatja, szerencsés esetben növelheti előnyét a teherautóval szemben. Az első sarkon bevágott balra, egy szűk és sötét gyalogos átjáróba, Garibaldi köz, két masszív betonépület között húzódó húgyszagú sikátor. Orrát befogva slisszolt át rajta. A bolt előtti csoportosulás már messziről látszott. Ica abba hagyta a futást, nyugodt sétatempóra lassított. Csatlakozott a várakozó társasághoz. Icával együtt öt nő. 30 és 40 év közöttiek. Tényleges életkoruknál 10 évvel fiatalabbnak öltöztek. Formásabb testrészeiket, ha voltak, ruhaszabászatilag nyomatékosították, akin pedig nem volt mutatnivaló, divatos bőruhába rejtette teljes testét. Név szerint nem ismerték egymást, érdeklődésük és éhségük alapján azonban tudták ki kicsoda. Tisztában voltak egymás szokásaival. Ki a mennyiségi, ki a minőségi vadász, ki mire ugrik, mire harap, mit visz, illetve szerzeményei közül mit, mire hajlandó becserélni. Két nő, mint mindig, kerekes bőröndel érkezett. Jön! Sípolt a tüdőből Ica. Láttam, jön! Az egyik kerekes bőröndös, a lángvörös hajú szószátyár bólintott. A másik kerekes bőröndös, a három tokájú, az órájára nézett, és elhúzta a száját. A teherautó komótosan, mint egy sértődötten tekeredett be az utcába. Bizonytalanul közelített az üzlet felé, mintha sofőrje szándékosan húzna az időt. Ica egyszer már megszégyenítette, gondolta, most visszavág. Megmutatja, hogyan lehetséges úgy jönni, hogy soha nem érkezik meg. Aztán valami ismeretlen okból mégis abba hagyta az incselkedést. Talán nem volt hozzá türelme. Gyorsított. Közvetlenül az üzlet előtt parkolt le. A nők addigra már bemelegítettek, kiroppantott csuklók, fejkörzések. Felkészültek a komoly fizikai igénybevételre, amivel a holland és angol asszonyok által kihaigált ruhák átvizsgálása jár. A bolt bejárata fölé egy holland és egy angol zászlót festettek, hajlékony tartórhúdjaik kuszán fonódtak egymásba, a teherautón is ez a grafika díszelgett, a cég emblémája, konzekvensen használták. A cégér mellett két félig leeresztett lufit pofozgatott a szél, az egyiken angol, a másikon holland zászló. A teherautó sofőr és fiatal kísérője lekászálódott a vezetőfülkéből. Két oldalról megkerülték a kocsit. A kísérő sasszékkal rúgta ki elgémberedett lábát. Kinyitották a raktér ajtaját, közösen leemelték az első bálát. Az öt nő készenlétben várakozott. Nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást, szólt a bolt bejáratán kilépő asszony, az üzlet tulajdonosa. Minden hónap első szerdáján érkezett az új használtáru. Az üzlet e napokra különleges nyitvatartást ígért.
A szállítmány átvétele után 2 órával, délután 4 óra felé nyitott, és aznap kivételesen a késői nyitást kárpótolandó este 9-ig jöhettek a vásárlók. A tulajdonos kérdésére nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást? A nők könyörgő pillantással válaszoltak. Most az egyszer még halad. Kipróbált módszer volt, hatásos. A boltos nem erősködött, csak legyintett és visszatotyogott az üzletbe, hogy áttekintse a papírokat, számlákat. A sofőr kísérője felmászott a raktérbe, sűrűn szimatolt a levegőbe, így gyűjtött erőt, megemelte a 2. színes bálát, innentől önálló munka nem segít a sofőr, lebotorkált a kocsiról, és a bálát magához szorítva a bolt bejárata felé indult. A halmot egybefogó, átlátszó nejlon csomagoláson méretes lyuk tátongott, kipotyogott rajta 1-2 ruhadarab. Ica ért oda elsőnek, felnyalábolta, megvizsgálta őket, majd ami kellett, szüretelő asszony módjára kosárkájába, spormarketes szatyrába ejtette, ami meg nem, azt elhullajtotta. Ugrott is egyből a többi szüretelő, szinte egyszerre, ők is hasonlóan jártak el, ami tetszett, eltették, ami nem, eldobták, ott hagyták. A tulajdonos utasítására a sofőr és társa szétszórta a halmokat az üzletben, hogy az 5 fős brigád ne egy helyen egymást taposva kutassa át őket, nem volt már efféléből probléma, kis hiány tetlegesség. A lángvörös hajú nő csiklandozó kacajjal a 3 tokájú mélyen morogva válogatott. 2 másik nő egymástól távol állva kézjelekkel kommunikált, ma csapatban dolgoztak. Nagy ritkán alkalmi társulások jöttek létre, de csak eltérő érdeklődésűek között. Versenytársak sosem álltak össze. Ica csöndesen, fegyelmezetten, de nagy tempóban dolgozott, ugyanazzal a monotóniával, mint az élelmiszer áruház pénztárában, de most a szallagról leemel, árat szkennerrel leolvas, terméket tovább csúsztat program helyett, a kitúr, magához mér, visszadob, eltesz menetrend szerint végezte a munkát. Ica megállt egy magasabb ruhatorony előtt. Elmerengett az optimális bontási szisztémán, aminek komoly túrási rutinja ellenére még mindig nem volt birtokában. Azt mindig tudta, ha egy torony kincset rejt. Ahhoz megvolt a megfelelő tapasztalata. Megérezni a ruhakupac belső rezgését. Ez például rutin dolga. Beleütött a kincset bújtató halom közepébe, ennél szofisztikáltabb bontási módozatot nem ismert, a karját bent tartotta, majd válból tett egy erőteljes forgató mozdulatot, még ha ez kockázattal járt is, hát ledőlhet az egész. Mint felmetszett hasból a belsőség, úgy fordult ki a kupac tartalma, a halom mélyéről előbújó ruhák nagy része a földre omlott. A boltos ezt nem látta, ő még mindig az üzlet hátsó traktusában tartózkodott, a szükségesnél hosszabb időt töltött adminisztrációval, épp hogy az ehhez hasonló jeleneteket ne lássa. Élettelenül szanaszéjjel hevertek a bontással napvilágra jutó nadrágok, felső részek, pulóverek, sálak. Ica egy élénk lila budgyos nadrágot emelt fel közülük. A híres előadó művészt, Florinát látta effélében a Celebest magazin legfrissebb számában egy egész oldalas koncertfotón. A művésznő a színpad előterében guggolt, egy feléje nyúló, rajongó asszonnyal pacsizott, a szerencsés néző mellett más asszonyok és férfiak vártak sorukra, pacsira nyitott tenyérrel. Ica előszedte a táskájából a magazint, mindig volt nála aktuális példány, kikereste a fotót, és csak ugyan. A kibányászott nadrág színe is, szabása is megegyezett a Florináéval. Icához ennél merészebb fazonú holmik illettek, az énekes nővel ellentétben ő nem szorult rá, hogy bőnadrágokkal fedje combját, jó 10-15 kilóval volt könnyebb Florinánál, de most az öröm, hogy túrhat valamit, ami egy imádott, híres ember visel, átírta beszerzési szempontjait. Magához mérte. Hosszban jónak tűnt, derékban bő, de övvel megoldható. Vajon milyen márka? Nézegette, forgatta, keresgélte benne a márka emblémát, de nem lehet rá. A márka jelzést meg a méretre vonatkozó információt levágta egy holland vagy angol kéz. Megvan hát az első kincs, lehet menni tovább.
Egy 30-as nő kandikált be az üzletbe. Elnézést, nyitva vannak? Zárva! Üvöltött ki a három tokájú. Gurulós bőröngyét megemelte, hogy a kereket dühösen a földhöz csaphassa. Még hogy nyitva, hát hol él ez? A benti mozgásra felfigyelő járókelők időnkénti érdeklődéséről a tulajdonos mit sem tudott, hozzá nem jutottak el a halk, tapintatos kérdések. Az ötfős csapatból valaki mindig elrendezte a dolgot, ügyelve rá, hogy a kérdezőnek a hivatalos nyitvatartási időben se jusson eszébe visszajönni. A nyitás előtt turkálók tímjébe nincs tagfelvétel. Már az is kérdéses, az ötfő nem túl sok-e. Fél óra alatt feltérképezték a teljes új szállítmányt, szatyraikat, bőröngyeiket félig meg is töltötték, ám, mint általában, az igazán nagy felfedezéseket ezúttal sem az első körös külszíni fejtés hozta, hanem a második fél óra, amikor már kiózanodva, visszaesett pulzusszámmal, tudatosabb mérlegeléssel dolgoztak. A Mécát illeti, ő is a második fél időben tett szert a nagy zsákmányra. Egy ruhadarabra, amiről biztosan tudta, hogy kedvező fordulatot hoz az életében. Atya fasza! Sóhajtott szikrázó szemét merezgetve, amint maga elé tartotta. Telt ajka elnyílt, fejét oldalra billentette, erre, aztán arra, majd megint erre. Két mutató ujjával kifeszítette a gumit. Látta, a méret stimmel. Hát nem az a fajta ruha volt, amit magához mér az ember, nem egy blúz vagy szoknya, nadrág, hanem egy tangabugyi. Na de milyen? A felső része fekete csipkéből készült, az alsó szaténból, alul a kritikus részen pedig megfelelő irányú és hosszúságú hasíték futott, melynek két szélét apró, lágy kézmozdulattal bontható, világos kék masnikkal fűzték össze. Alig használt, jól karbantartott bugyi. A színét aránylag jól megtartotta, hiánytalanul megvannak a masnik. A bugyin hozzápasszoló mertartó fityeget, hogy áldja meg a jó Isten azt a holland vagy angol asszonyt, aki tripla csomóval rákötötte. A mertartó sem kevésbé izgalmas ruci. Puha, átlátszó csipkével díszített, szaténból készült kosár, középen szintén hasított, a két vágatot ugyanaz a fajta masnira kötött szalagocska fogja össze, mint a bugyi hasítékát. Nyakba futó pánttal egészítették ki, a hátrészen található kapocs szintén tökéletes állapotú. Nyílik, csukódik, még egy próba, igen, nyílik, csukódik. Az egész úgy vadító, hogy közben visszafogott, mondta magában Ica. Nem egy laktanga, vagy egy nyitott netz cicaruha, amilyeneket szexshopban vásárolnak, vagy online rendelnek az emberek. Nem, ez más kategória. Elegáns, de izgató. Hát ha ettől sem, akkor semmitől. Miután a fehér neműre rátalált, Ica befejezte a válogatást. Néhány felső résszel és a lila budgyos nadrággal a hóna alatt a tulajhoz sietett. A bugyi melltartó szettet kézben vitte, mint valami féltett műtárgyat. A társaság tagjai az első távozót mindig jól megnézik, és félhangos megjegyzéseket eresztenek utána. Hát most sem volt ez másképp. Tangát basszus, másnak a popsiából. Hát egy éves programmal állítsd a mosógépet. Hát ez pornógyanús. Ennyi volt? Kérdezte leheletnyi gúnnyal a hangjában a bolt tulajdonosa. Aztán ahogy a bugyit szemre vételezte, homlok a hátra csúszott. Ilyeneket is árulunk. A tulajdonos beáraszta a holmikat, szemre. Amíg nem sorolta be és pakoltatta át a kilós vagy az egyedileg árazott részlegbe, mely munka a ruha mennyiségtől függően akár több napig is eltarthatott, addig a transferben tárolta a friss árut. Hogy az ideglenesen itt parkoló ruhák mennyibe kerülnek, az az ő pillanatnyi döntésén múlt. Sosem mondott irreálisan magas árat. Ica még egyszer maga elé tartotta a bugyit, a homlok a magasságába emelte, és lassan megforgatta a levegőben többször is. Az ékszerbortok kirakataiban köröztetik így a milliókat érő nyakláncokat, aranyórákat. Ha te lennél a férjem, tegyük fel, hogy 13 éve, és meglátnál ebben, akkor azért nem? Kérdezte Ica, hogy meg tudna jönni a gusztusod. A boltos először elmosolyodott, majd rádöbben, hogy Ica valóban a válaszára vár, elkomorodott. Jó, csak vicceltem, somolygott Ica, és betette a bugyit spórmarketes zacskóba.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

Maros András vagyok, és a Befutunk című most megjelent regényemből olvasok föl részleteket. Magdi a legváratlanabb pillanatokban tartott cigarettaszünetet. Ő maga sem tudta előre, körülbelül sem, mikor fog rátörni a nikotin éhség. Nem tartozott azok közé, akik kávé mellé vagy étkezés után mindig rágyújtanak, vagy a tankolással egybekötött autós pihenőt megtoldják egy cigi szünettel, félrehúzódva. Nyílt láng használata tilos. Ezek az emberek nem okoznak meglepetést, róluk mindig lehet tudni, mikor fognak rágyújtani. Aztán vannak az orvosilag kimutatható nikotinfüggők, akiknek a dohányzási szokásaiban, ha figyeli őket az ember, szintén kirajzolódik valami fajta rendszer, amely alapján néhány perces hiba százalékkal megjósolható, mikor csapnak a sofőr vállára, mint a pisilési ingerrel bajlódó kisgyerek, hogy álljunk meg, nagyon kell. Magdit egyik kategóriába se lehet besorolni. Ő követhetetlen szeszéllyel élte ki szenvedélyét. 200 kilométer alatt már háromszor megálltak. Az utolsó alkalom után Magdi biztosra vette, hogy a szállodáig már kibírja, és tessék, mégse. Dühös volt magára, a szervezetére, legalább olyan dühös, mint az őt siettető húga. Magdi esküdözött ugyan, hogy menettempóban behozza a cigi szünetek miatti lemaradást, ennek realitása felől azonban Icának erős kétségei voltak, egyre nyugtalanabbul fészkelődött az anyósülésem. Erre most már tényleg nincs idő, sürgette nővérét, és egyúttal arra is felhívta a figyelmét, hogy a szervezők nincsenek tekintettel a későkre, a verseny a meghirdetett időpontban elkezdődik, ha addig nem értnek oda, Hédit kizárják. Hédi a hátsó ülésen gubbasztott. Nyitott hátizsákjában a szerencsehozó Tilinkót, apja faragványát simogatta, kapirgálta, miközben elképzelte, hogy megérkeznek, és a szálloda bejáratánál közlik velük, hogy elkéstek. Be sem engedik őket. Kívülről az üvegfalon átnézik majd a benti készülődést, ahogy jönnek-mennek, szaladgálnak az izgatott kislányok, a vetélytársak, sokan közülük már versenyruhában. Ha késés miatt kizárják, elmélkedett Hédi, hát abba az anyja belebetegszik, és egy életre összevész a testvérével, Hédi pedig, hát neki voltak épp semmi kifogása nem lenne ellene. Felőle őt nyugodtan diszkvalifikálhatják. Ha nincs verseny, már is fordulhatnak, indulhatnak haza. Előbb láthatja az apját, aki most e percekben valószínűleg éppen hazaköltözik. Így a logikus, Icáék távollétében zavartalanul kipakolhat. Bárhogy szerette volna Hédi, ez a gondolat valahogy mégsem tudott fészket rakni a fejében, mert jött és félrerögte a következő, melyet a bűntudat hívott elő. Nem engedhetíti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az anyai szándékot. Ica akarja a versenyt, és ha lemaradnának róla, jobb nem belegondolni, milyen hangulatban utaznának haza. Az utolsó cigaretta szünetet Magdi nem sokkal a versenyhelyszín Mátra Gergely elé szúrta be. Gyöngyös után a Mátra aljai borvidéket átszelő úton állt félre. Ica is kiszállt, ráérősen nyújtózkodott. Ha még ötször állnak meg, az is belefér az időbe, nem késnek el. Magdi betartotta ígéretét, őrült tempóban hajtott, úgy bánt a családi Marutival, mintha az valódi teljesítménynek többszörösére volna képes. Alig egy órája még itt is esett az eső. A nedves szőlő felett friss, illatos pára réteg állt a levegőben. A környék sejtelmes mozdulatlanságba dermedt, lágy fuvallatok sem keringtek, egyfajta meteorológiai nullpont volt ez, várakozó állás, a természet időt kért, hogy kitalálja, mi jöjjön a nagy eső után, amíg nincs meg az ötlet, addig meg nem csinál semmit. Ica a Marutinak támaszkodott. Lehunyta a szemét, kitágult orjukkal mélyen beszívta, és a száján lassan kifújta a páradús levegőt. A következő nagy légzést nyitott szemmel végezte. A levegőbe belekeveredett nővére cigi füstje is. Ica bambulva nézte Magdit. Eszébe jutott egy közös gyerekkori emlékük, egy titkos kísérlet, ismerkedés a dohányzás művészetével.
A cigarettázást az előadó művészet egyik fontos ágaként határozták meg. Színház, zene, opera, tánc, cigaretta. Baráti körükből már sokan kipróbálták, ketten közülük 10 év alattiak. Ahol 2 testvér volt, ott az idősebb vette rá a fiatalabbat, ha kellett pici erőszakkal, hogy próbálja ki. Ha túlélte és nem bukott le, a nagy testvér is tett egy próbát. Icáéknál ez máshogy alakult, ők együtt fedezték fel a cigit. Az egész úgy kezdődött, hogy Icáék antidohányos szülei a virágárus tanácsára vásároltak egy csomag kosutot, hogy a kimorzsolt dohányt az otthoni cserepes növények földjébe masszírozzák. Összesen 5 szál cigit szántak a botanikai jótetre, a többi a csomagban maradt. A csomag meg a hűtőszekrény tetején vélt biztonságban. Ebből szolgálta ki magát a 2 kislány. Ica 11 éves volt, Magdi 13. Mindjárt az első sluk leszökött a tüdejükbe, fulladozva köhögtek. Ica a fürdőszobába rohant, 3-szor is fogat mosott, és ezzel lezártnak tekintette dohányzási pályafutását. Kimondta a kíméletlen ítéletet, mégsem művészet, hanem gusztustalan szokás. Magdi nem adta fel. Ő kitartóan próbálkozott, fulladozott tovább, de meglett a szívós gyakorlás eredménye, elviselhetővé vált a dohányzás, és ő úgy is maradt, dohányos lett. Azóta is szív. A közös kísérlet után 4 évvel Ica mégiscsak visszatért a témára. Már nem a növény elől szívta el a dohányt, hanem maga vásárolt egy dobozzal. Akkoriban még szemrebbenés nélkül kiszolgálták a kiskorúakat. Alkoholt is vehettek gyerkőcök, sok lusta szülő örömére, akik a gyereket küldték le, hogy beszerezze az esti filmhez valót. A 2 nővér együtt ment házi buliba. Az volt a terv, hogy mire odaérnek, Magdi megtanítja Icát cigarettázni. Cigi suli gyors talpaló. A buliban ott lesz egy fiú, előtte Ica már rutinos dohányosként akart mutatkozni. A legfontosabb a füst kieresztése, magyarázta Magdi, és hosszan bizonygatta, hogy a jó dohányos előremutató, egyenes pályára küldi a füstöt, egyenletesen, nem adagonként fújva. Sajnos ez le kell tüdőzni. Hát jó, gondolta Ica, letüdőzi, nehogy már felsüljön. Ha csak a pofádban tartogatod és nem tüdőzöd le, akkor egy tömbben ömlik ki a füst. Annál idétlenebb dolgot per pillanat elképzelni se tudok. Talán ha karikákat fújsz, igen, az a legcikibb. Jó, letüdőzöm, kezdjük. Figyelj, orron át se pálya, folytatta az elméleti oktatást Magdi, de az a tétel nem igényelt kifejtést, Ica eleve nem szándékozta az orrát is bekapcsolni a folyamatba. A 9 újú Orsolya néni jutott róla eszébe, aki hétvégenként járt át hozzájuk, hozott lúdlábszeletet, na ő az orránál tengette ki a dohányfüstöt, mint a sárkány. Ica és Magdi undorodott tőle, öregesnek, halál közelinek találták. Az előadás gyakorlati képzés követte. Magdi rágyújtott, és mindazt, amit szavakban átadott, szemléltette, türelmesen átismételve a fontosabb részeket. Füstöt szájba szív, megijed, kiereszt. 3 ütem. Ennyit kell csak megjegyezned. A megijeden Magdi a hirtelen levegő beszívást értette, megrémített emberek rántják be így a levegőt a he szócska kiejtése közben. Kezdők számára ez a letüdőzés egyik legcélra vezetőbb alapgyakorlata. A megijedést sokszor gyakorolták, mert Icának az ijegységgel gyakran az arca is rémülté vált, ez nem szerencsés. A várva várt fiú nem tette tiszteletét a házi buliban, Icából nem lett dohányos. De a készülődés emlékét ezek szerint elraktározta magában, és most, hogy Magdit bámulta a mátraaljai szőlővidék bodros lankáinak előterében, minden eszébe jutott. Újra élet benne a nővére iránti tisztelet, csodálat. Mint akkor is, lenyűgözte, hogy Magdi milyen gyönyörűen cigarettázik. Nővére mozdulatai általában véve darabosak, szögletesek voltak, mint akinek mindenhol túlhúzták a csavarjait, de a cigarettázási szertartás kivételt jelentett. Már az is, ahogy a cigit meggyújtotta, finoman, előkelően. Pedig maga az eszköz, az öngyújtó nem volt valami elegáns, folyékony butángázzal töltött zöld, eldobható vacak, amit nehéz működésbe hozni, akadozik a kis racsnis kerék, legényesen kell megcsavarni hüvelykujjal,
máskülönben a tűzkő nem szór használható szikrát. Magdi mégis egész kecsesen oldotta meg. Az első slukkot még kapkodva szívta be, amint a füst leért, és a nikotin a tüdő erején át bekerült a vérkeringésbe, Magdi arca kisimult, kéztartása ellágyult. A három ütemes szívó technikát, melyet annak idején oly nagy meggyőződéssel oktatott, megtartotta, de a megijedés fázisát radikálisan megváltoztatta. A szájba vett füstfelhőt egy ásításhoz, vagy egy kórista kitartott á hangjához hasonlítható szájtátással engedte le a tüdejébe. Ez lett az új megijedés. A tökéletes szélcsend kedvezett a Magdi-féle iskola szerinti kilégzésnek, a kékes-fehér füst nyílegyenes csíkot vágott a levegőbe, az égszínkék égboltot áthasító repülőgép kondensz csíkjához hasonlót. Adj egy szálat, szólt Ica. Mi? Adj egy szál cigit. Nem, te nem dohányzol. Elszívok egyet, nem adok. Csak egyet, nem szívsz, ingatta a fejét Magdi. E mozdulat már ismét magdisan darabosra sikerült, mintha a fejét zsinórral húzigálnák ide-oda. Na, adj már egyet. Nem adok, miért adnék? Magdi tudta, egy ártalmatlannak tűnő kisiklás is kisiklás. Nincs rá biztosíték, hogy a kikunyerált cigarettát nem követi egy újabb. Így szokott lenni, nem esik jól, de újra megpróbálja az ember. Ő is így volt vele, jobb lesz, gondolta, az elsőnél csak jobb lehet, és jobb lett valóban. Elviselhetőbb, jött a harmadik, negyedik, aztán az első saját pénzen vásárolt csomag. Nem akarta Icát rossz útra téríteni, így is épp elégszer ragasztották rá a címkét, elsősorban a szülei, hogy Ica züllesztője. Már jócskán a felnőtt korban jártak, mire levakarta magáról. Ica volt az akaratosabb, nagyobb szájú gyerek, de a nagy tettek Magdi nevéhez fűződtek. Míg Ica harsányan elégedetlenkedett, Magdi csöndesen piált vagy verekedett egy sötét kapuajban. Légy szíves, kérlelte Ica. Te eddig megálltad, most minek? Az őszinte válaszra, mely úgy hangzott volna, hogy kívánatossá tetted a dohányzást, Ica nem szánta rá magát, nem hitte, hogy nővére értené.

Ica kedvenc gyerekkori együttese a Hungária volt. Az összes dalukat ismerte, imádta. Dollit szemelte ki példaképének, minden hangtól, amit az énekesnő kiénekelt, borsódzott a háta. A számok közül az Isztambult szerette a legjobban. Egy éven át, a szülők emlékei szerint 5 éven át, napjában legalább 10-szer, a szülők szerint 100-szor meghallgatta, kazettás magnóról. De miről is szólt ez a dal? Az előadó, Dolly, isztambuli képekkel ragaszgatta tele kis szobájának falát, hogyha csak rájuk néz, oda képzelhesse magát, amint milliónyi szuvenírt gyűjt, felkeresi a night lokálokat, luxusbárokat, amint randevúzik a Boszporusz partján, táncol a jampecokkal. A képek láttán tarka képzelete kitárul. Ica csodálta az elvágyódásnak-e fennen lobogó tüzét, hiszen izzott ő maga is, az ő kis szobája falán is vágyálmok képei sorakoztak, Dollit ábrázoló fotók, magazinból kitépett poszterek. Ica énekesnő akart lenni. De mivel példaképe Isztambulért rajongott, Ica is vágyni kezdett oda. Isztambult ábrázoló képek kéreckedtek a falra, a sok Dolly kép közé, és minél többet elmélkedett a dolgon, annál inkább úgy gondolta, hogy Isztambulba utazni reálisabb célkitűzés, mint Dollivá válni. Fejébe vette, el kell jutnia Isztambulba. Egyszer az életben. A 4. osztályos általános iskolai jelmezbálon Ica Dollinak öltözött, és az egész iskola előtt elénekelte kedvenc Hungária számát. Illetve elkezdte, de nem ért a végére, az igazgatónő leállította. A produkció kétségkívül megtörte a tornateremben tartott jelmezversenyek szigorú menetét, ami abból állt, hogy a színpadnak kikiáltott, 4 összetolt tornatermi zsámoly felé tekergő, végeláthatatlan hosszú sorból az éppen következő jelmezes fellépett az igazgatónő mellé, aki már eleve a zsámolyokon billegett, és az orra elé dugott mikrofonba megmondta, hogy ő micsoda, hogy minek öltözött. Jött a béka, bemondta béka. Jött a terebélyes fa, bemondta terebélyes fa. Jött a lepedővel leborított gyerek, és miután megtalálták a száját, bemondta, hogy szellem. Aztán megfordult, hogy jelmezét hátulról is láttassa. Majd irányba állt, és lelépett a színpad túloldalán, a magát szüntelenül legyező igazgatónő pedig intett, következő. Az indiánokat neuraszténiásan kalimpálva összevonta. Gyertek már! Nem fértek fel mindannyian, 2 indián lent maradt. A szívósabbik többször megkísérelte a feljutást, de mindannyiszor lesodródott. Az igazgatónőben fel sem merült, hogy átadja a helyét, ő végig a zsámolyokon maradt, neki ott a helye. Indiánok! Zihálta a mikrofonba a gyerekek helyett, sürgetett mindenkit. Senki sem kapott elegendő időt jelmeze méltó bemutatására. Mint egy gyártósor, úgy működött a rendszer. Ebbe a légkörbe érkezett Ica, mint Dolly. Az indiánok, kavbolyok, kalózok, békák, nyulak, rókák, terebélyes fák közé. Mi? Kérdezte újra és újra az igazgatónő, összenézve a tyúknak öltözött úttörő csapat vezetővel. Dolly, ismételte sokat szóra Ica, és büszkén kihúzta magát. Mi? Dolly. A technika tanár elindította az Isztambult. Csak a zene, az instrumentális kíséret szólt, kissé kásásan, magát a dalt a kis Ica énekelte, a bevezető vokált is, és táncolt hozzá, már amennyire a szűkös hely lehetővé tette. Lépegetett egyik zsámolyról a másikra. A nyakában lihegő igazgatónő felkészületlenül érte a helyzet, hirtelen nem is volt ötlete, mit tegyen, kinézett a tyúknak öltözött úttörő csapat vezetőre, hát ha ő közben kitalált valamit, de a tyúk is tanácstalan volt. Az igazgatónő intett a következő gyereknek, egy mindenre elszánt kegyetlen kalóznak, hogy jöjjön, de nem jött, nem mert. A tyúknak öltözött úttörő csapat vezető időközben megvilágosodott, a taréjára csapott, heuréka, tépt ki a kezéből a mikrofont, mutogatta el.
Köszönjük szépen, de ez jelmezverseny, és nem aki mit tud, mondta az igazgató nő a magához ragadott mikrofonba, és jelzett a kalóznak, most már tényleg jöjjön. Ica megszégyenülve elkullogott. Kárörvendő szempárok követték útját a várakozó jelmezesek hosszú sora mentén. Két tevehajcsár hangosan röhögött, az egyik rásuhintott a pálcájával. Te kalóz vagy? Kérdezte a kalóztól az igazgatónő, visszaterelve a jelmezversenyt a normális keretek közé. Kalóz, cincogta a kisfiú egérhangon. A farsangi ünnep és Icáék szüleinek munkaideje szinte egy időben ért véget, és mivel a két intézmény, a szülők közös munkahelye és az általános iskola nem estek messze egymástól, a szülők úgy határoztak, elmennek lányaikért, négyesben sétálnak haza, útközben bevásárolnak az ABC-ben. A lányok a jelmezükre húzták fel téli kabátjukat. Magdi magán hagyta a tányérsapkát is, rendőrnek öltözött, és sokak szerint csak azért nem ő nyerte meg a jelmezversenyt, mert a zsűri fiúnak nézte, már pedig egy fiútól nem túl eredeti választása a rendőr jelmez. Magdi minden szembejövő járókelőnek tisztelgett, aztán, mint elhaladt mellettük, hátrafordult, és szolgálati fegyverével hátba lőtte őket, fittyet hányva az anyai intelemre, emberekre nem lövünk. Ebből családi szálló ige lett. Ica leszegezett fejjel, kisírt szemmel bandukolt Magdi és a szülők mögött. Őre az apjuk szólt rá, gyere már normálisan, légy szíves. Egyfajta felváltva beszélős technikával szidalmazták Icát. Az anya harsányan, az apa halkan beszélt. Tudták, hogy nem szabadna énekelni, mondták, égés lesz belőle, szóltak előre. Az Anna Marinak meg a Juditkának miért jó az indián lány, vagy bármi más normális akármi? Értetlenkedett Ica anyja. Az Anna Mari kitűnő tanuló, ma Juditka is, mondta Ica apja. Ha olyan Csipke Rózsika jelmezt varrok, hogy 10 pontosat, de neked mindig muszáj valami egész más csinálni, mondta Ica anyja. Ha ilyen makacsul mész mindig előre, a magad feje után soha nem lesz belőled semmi, mondta Ica apja. Lehettél volna te is rendőr, mondta Magdi. Otthon Ica a szobájába sietett, az ágyára vetődött, arcát a párnába fúrta. De így is hallotta az előszobából kilőtt vezényszavakat. Cipővel nem megyünk be a lakásba. Vedd le a kabátod! Aztán csönd lett. A szülők nem piszkálták tovább a kisebbik lányt, egyelőre legalábbis. Hagyták, hadd zokogja ki magát. Ica hanyat fordult az ágyon, kezét összefonta a tarkója alatt, sorra vette a falon lévő posztereit, Dolly, még egy Dolly, még egy Dolly, Isztambul, Dolly, Isztambul. A mai nappal az elvágyódás mértéke átlépett egy bizonyos küszöböt. Itt az idő, hogy kikászálódjon a tétlenség mocsarából, tetteknek kell következniük. Összenézett a sok Dolly legkedvesebbikével, azzal, amelyiket a pajtás címlapjáról vágott ki, és a fülébe súgta a tervét. A családi könyve

hülye vagy, mondta Magdi, a suttogásnál valamivel emeltebb hangon. De Icát nem lehetett eltántorítani. Biztosan tudta, hogy el fog jutni Isztambulba. Egyszer el.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 10 percig, és ezúttal én is köszöntöm Maros Andrást, aki a Befutunk című legfrissebb regényéből olvasott föl. Szia, András!
1: Szia!
0: Köszönjük az eddigieket, és még a műsor végére tartogatunk egy olyan, hát na, András már többször volt benne nálunk évek óta, sajnos tavalyt azt kihagytuk, tehát a Kávéházi pillanatok című regényedből még csak darabokat hallottunk talán, amíg készült, az már ugye, az már az előző regényed, és közben a Facebookon olvasható a játszótéri pillanatok. Ezzel majd mi lesz?
1: Hát alapvetően nem szoktam egy éven belül két könyvet írni, illetve nem szoktak tőlem két könyvet kiadni, de most az a ritka év következik, hogy a játszótéri pillanatokból is nagy valószínűséggel még idén könyv lesz.
0: És melyik kiadónál?
1: Ugyanúgy a, hát a Szkolár kiadónál. Meglátjuk, hogy ez időzítésben ez elő tud-e fordulni, de na, egyelőre úgy tűnik, hogy igen.
0: Hát már egy jó párat lehetett olvasni a Facebookon, ugye?
1: Igen, hát ez nagy...
0: Egyfolytában íródik, gondolom.
1: Egyfolytában is most, hogy jó az idő, most talán még gyakrabban fog íródni.
0: És egy másfél éves kis játszótéri...
1: Igen,
0: egy kis... gyerek van, és a másik is jár még játszótérre?
1: Hát ő csak a kisebbet kíséri, igen, de, hát ott elég, hát elég tényleg csak egy negyed mondatot elcsípni, vagy csak egy jelenetből egy tized másodpercet, és akkor onnantól azért a fantázia gyakran kiegészíti, de mondom, hogy ugyanúgy, mint a Kávéházi pillanatok esetében azért itt az igazságtartalom az a 0 és a 100% között bárhol előfordulhat.
0: De talán nem is lényeges.
1: Nem lényeges, csak hogy így...
0: Egyébként volt már, hogy valaki magára ismert valami, vagy csak úgy hát, teljesen véletlenül, amiről hallottál, egy, mondjuk nyilván eddig a Kávéháziból lehetett.
1: Nem tudok ilyetni erről.
0: Jó, akkor vagy nem
1: vagy
0: fedi
1: mindenki
0: egymást az olvasóit köre. És a...
1: Igen.
0: Na jó, hát füleljünk bele akkor.
1: Jó.
0: Kiválasztottál már, vagy...
1: Hát itt előttem van egy nyitott dokumentum, itt vannak rövidebbek, hosszabbak, de most akkor...

hogy a idővel gazdaságosan sáfárkodva szerintem egy néhány rövidebbet. Okay. Hát van egészen rövid is, például egy-egy megszólalás mama és gyereke között. Bernát, tűrd be a felsődet, kin van a derekad. Neked meg kin van a melled. Istike, felszabadult a pókhálós mászóka, mehetsz, kiáltja az apuka a kavicsokat rugdosó kisfiának. Abba maradtunk, hogy németül beszélsz hozzá, méltatlankodik az apuka mellé toppanó anyuka. De én mondtam, hogy ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hát akkor ki beszéljen vele németül, én nem tudok. Senki se beszéljen vele németül. Te is tudod, mekkora előnnyel indulna, ha már most szokná a nyelvet, ezt már párszor átvettük. Jó, de azt a németet, amit én beszélek, jobb, ha nem szokja. Nem, ez nem, ez kis hitűség, ezzel sokra megyünk. Nem kis hitűség, ez tény. Figyelj, pedig akkora pluszt adhatnál neki, hogy nem igaz. Kétnyelvű gyerek lehetne, kikövezett út a német suliba. Édesem, azt kéne, hogy felfogd, hogy én orosz tanárnőtől tanultam a kiejtést. 20 éve. 20 éve egy orosz tanárnőtől. Sokszor mi javítottuk ki a hibáit. Ha te komolyan kinézed belőlem, hogy tudom, hogy van németül a pókhálós mászóka, akkor nagyon rossz úton jársz. Most ne a konkrét szavakon van a hangsúly, hanem a nyelvet kell szoknia, a hangzást. Hogy már most 3 évesen is szokja a füle. De mit mondjak, akkor nem tudom, hogy van a pókhálós mászóka. Tök mindegy. Mit mondjak, menjen a konyhába? Például. Isti, Géindi küche, kiabálja a gyereknek. Mert ez most jó volt? Fogalmam sincs, én nem tudok németül. Gondterhelt apuka bandukol be, közepesen gondterhelt kisfiával. A játékszerek nem izgatják a gyereket, van saját dömpere, kopottas, lejár a plató, örökölte. A kisfiú előadja népszerű magánszámát, megtolja a járgányt, fut vele, mögötte kicsit, aztán a plató lefordul, kisfiústul. A jelentéktelen fájdalommentes esés kimozdítja az egykedvűségből. Felugrik, megy tovább, már nevet. A produkcióért többektől elismerést kap, de nem csak ő, az apa is. De édes, Isten kima, hogy felpattan, hát világi nagy fazonka. A nagy a siker mindig ismétel. Egyesek gratulálnak a papának a gyerekhez. Egy apuka tréfásan megkérdezi, mit szed a kicsi. Nincs válasz, se mosoly. Van testvérke? Érdeklődik egy nő, miközben egy babakocsit rángat csecsemőaltatási szándékkal. Van. És ő? Hol van? Táborban. És milyen táborban? Papának fogalma sincs, de még csak azt se tudja, hol a tábor. Ezeket a dolgokat a felesége szokta intézni. A babakocsis nő folytatja a kíváncsiskodást, kiszedi a férfiből, hogy a tábor utáni, vagy az azt követő héten az egész család nyaralni megy. És hova? Nem tudja. A nyaralás is azok közé a dolgok közé tartozik, amiket a felesége intéz. Na de belföld vagy külföld? Válvonogatás a felelet, mint ahogy a többi kérdésre is. Valamiért a nőt pont olyan témák érdeklik, amik a feleségéhez tartoznak. Meg is unja a férfi a kérdezősködést, szól a fiának, jöjjön, indulnak, menniük kell a Petiért a táborba. Nézz körül, kisfiam, itt mindenki nyugodt, itt senki se sír, csak te, meg az a kislánya mókuskeréknél, de az már akkor sírt, amikor jöttek. Meg az a két kisfiót, azok is sírnak, mert bunyóznak, megérdemlik, hogy sírjanak. Megszólított gyerek rángatózva bömböl, és egy kislányra mutat, aki az imént dőlt el a kis motorjával együtt. Jó, fiam, látom, hát az is sír, mert elesett, az esés fájdalmas dolog, jó? Az a fiú is sír, a barna kardigános, mielőtt felhívnád rá a figyelmet, látom, igen, ott van, sír, biztos valami baja van. De például felnőttet lát sírni. És akkor még egyet. Könyörgök, fiam, ne kövessél már, siránkozik a játszótéren köröző, magazint olvasó nő.
ne gyere utána. Ott van a mászóka, ott van a csúszda, hinta is mindjárt felszabadul, itt a csomó gyerek, barátkozz kisfiam, olyan édesek itt a gyerekek. A követni otthon is tudsz, ahhoz nem kell eljönnünk a játszóra, oké? Találd fel magad, játsszál. Jó, játszom, mondja a kisfiú. Azt játszom, hogy követlek.

0: Köszönjük Maros Andrásnak, hogy bejött hozzánk, és Befutunk című regényéből olvasott fel. Lesz még valahol bemutató, mert a csütörtökiről lemaradt. Hogyan tervezitek?
1: Hát nem tudom egyelőre. Valami biztosan lesz, de így a közeljövőben elkövető egy-két hétben biztosan nem.
0: És már könyvesboltokban lehet kapni?
1: Igen, már kapható a könyv. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Most várunk vissza.
1: Köszönöm. Sziasztok!

0: lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyemszatyor lógott, benne centiméter gombostűk, meg egy nagy szabóolló. Miss Polit magas volt és szikár, karvajorrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye el harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapon és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át. Futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják. A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
0: A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Pók közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
1: Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Pók közrendőr.
0: Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr.
1: Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához. Tényleg, el is felejtettem.
0: Találta?
1: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.